0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kommunikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van. A Gaga vele.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és is új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

napközben, kocsiban ülve, a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

sokáig elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: 17. kiadásához érkezett a Székelyföld Napok rendezvény sorozat. Előrehozott választásokat tartanak Spanyolországban. Enyhe száraz időnk lesz. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket. Lucán Niculescu kijelölt miniszterelnök kedden hangsúlyozta, hogy az elmúlt 4 évben, amíg ő irányította az ország gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezetéhez való csatlakozási folyamatát, a politikai pártoknak sikerült a köztük fennálló természet és különbségek ellenére közösen támogatniuk egy a Románia számára fontos célt, és ez a pártközi konszenzus óriási jelentőségű volt. Ezt reméli a következő időszakban is. Kiemelte ugyanakkor, hogy nyitott a párbeszédre, és tiszteletben tartja a jó ötleteket, függetlenül attól, kitől származnak, írta a közösségi oldalán. Október 9-e és 18-a között Székelyföld minden zugába eljuttatják a kultúrát a Székelyföld Napok 17. kiadása keretében. Kovász Namaros és Hargita megyében több tucat program világít rá értékeinkre, és a szormányról sem feledkeznek meg a szervezők. A rendezvénysorozat programjának összeállításában mindhárom Székely megye kultúrintézményei kivették a részüket. A 2026-os Székelyföld Napok mottója örökségből jövő. A programban meg annyi néptánc előadás és népzenei koncert, kiállítás, előadás, konferencia, tárlat, rendhagyó művészeti pillanat, honismereti túra, bábszínházi bemutató szerepel. A programsorozatba belesimul a Székelyföldi Vadásznapok, amit ezúttal a Fiatfalvi Kastélynál rendeznek meg, de ugyanígy a szépvízi káposztavágás és vásár, vagy éppen a Gyergyószárhegyi Káposztafesztivál is. Az idei év első 8 hónapjában a nyers adatok szerint 5%-kal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 5,1%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom Romániában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Országos Statisztika Intézet. A nyers adatok szerint a nem élelmiszer termékek forgalma 6,1%-kal, az élelmiszerek, italok és dohánytermékek értékesítése 4,2%-kal, az üzemanyagoké pedig 3,6%-kal esett vissza az első 8 hónapban. Júliushoz viszonyítva augusztusban a nyers adatok szerint 0,5%-os, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 2,3%-os forgalomnövekedést regisztráltak. Megjelent a spanyol parlament feloszlatásáról és november 29-ére előrehozott választások kiírásáról szóló rendelet a spanyol hivatalos állami közlönyben kedden. A dokumentumot azután tették közzé, hogy 6. Fülöp spanyol király aláírta. A parlament feloszlatását követően az intézményi működés folytonosságát az Alsóház Állandó Bizottsága biztosítja, amelynek 68 tagja és a házelnök dönthet a kormány által benyújtott javaslatokról. A bizottság összetétele a legutóbbi 2023-as választások eredményeként kialakult parlamenti erőviszonyokat tükrözi, írja az NTI. A spanyol demokrácia történetében 1979 óta 16. alkalommal rendeznek parlamenti választásokat, ezúttal csak nem 8 hónappal a vártnál korábban. A szakemberek szerint ma is marad a kellemes száraz őszi időjárás adás körzetünkben. Ma már kevesebb lesz a napsütés, de az évszakhoz képest magasabb hőmérsékleti értékek várhatók. 21-23 fokos maximumokat mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Halihó, jó reggelt, szerelmetes, szép szerdát mindenkinek. Sziasztok, 7 óra múlt néhány perccel, teljes energiabedobással és fantasztikus hangulatban itt vagyunk veletek. A nap legjobb híre, kezdődik a hármas szabály.
1: Szevasztok, jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Nagy-nagy szeretettel üdvözlünk titeket, mi mind a hárman itt vagyunk, rendesen megszokás szerint. Például Máté Kincsöt már hallottátok, Nagy Endre is itt van, én pedig Berecki Szilvi vagyok, jó reggelt.
2: A Notacsokor első dalnok, a legendás János, a Szeressé máma, mert holnap ki tudja, látsz-e még című dallal. John Legend itt a szerda reggelben, jön a Love Me Now.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében.

0: Azért egy jó családi ház se ártna, de azért otthonotok is legyen. Halott pénzt hallgattuk, folytatjuk a szerdai kiadást, 7 óra és 10 perc van, és már mindenki szerelmetes, az is, aki nem tudta szerintem a mai reggelben, mert hogy ez egy ilyen szabály. Hármas.
1: Persze. Igen, szerelmetes, szép szerdát még egyszer mindenkinek. Szevasztok, 07 30 54 88 88. SMS szám lehet jelentkezni, beköszönni és minden más, és mindjárt lesz fekete-fehér. Igen, nem, arra is tudtok regisztrálni, illetve hát a szülinapi játékunk is zajlik, úgyhogy arra is jöhetnek a különböző regisztrációk. Hogy vagytok, mi újság ma reggel?
2: Elmondhatom egy kicsit a szomorkás énemet ma
1: reggel. No, mi fel?
2: De nagyon fiús leszek.
1: Hát akkor leülök.
2: Ne ülj le, nem lesz hosszú. Az éjszaka visszavonultatták szerintem a világ legjobb focistáját, szerintem, a válogatottól, úgyhogy Lionel Messi búcsút intett a futballnak, az argentin futballnak, még egyelőre nem a teljes futballnak, az argentin futballnak, és reggel nézegettem ugye a videókat, meg olyan megható volt, jó, nem sírtam rajta, de nagyon megható volt, mert ez egy olyan szép karrier, és én ebben nőttem bele, én nekem ezt végigkísért az élet. Ő szerettette meg velem igazán a focit.
1: Jó fej egyébként olyan, a rajongókkal, meg úgy a foci szeretőkkel, azt úgy vettem észre, vagy hogy na, megnézek egy-egy ilyen összehasonlítás, mit tudom. Hogy hívják a másik Ronaldo? C7-es, igen. Na, hozzá képest vannak, tudjátok, ilyen versus videók feltöltve a neten, ezeket még én is foci nem szeretőként feltétlen, de megnézegettem. Nagyon jó fej a csávó, a civil, egyszerű, hétköznapi emberekkel. Úgyhogy abszolút megértem, hogy a kicsi szíve csücskét megmelengette a történet, vagy hogy egy kicsit elszomorít. De hát nem történt semmi baj. Hát fog majd
2: nem történt
1: játszani.
2: Baj, tudod, csak ez egy ilyen kis ilyen, mikor a kisfiú, az, aki úgy felnőtt, meg tizenévesen meccseket nézett, meg úristen, Lionel Messi, ő most egy kicsit úgy most úgy azt mondja, hogy most felnőtt. Uh-huh. Mert most az az ember, aki ott volt, az most már úgy nem lesz ott. És ez egy igen ilyen szép pillanatok. Na, de ennyit akartam csak rászállni.
0: De hát reméljük, hogy azért a könnyeket sikerül letörölni. Néhány nosztalgia összevágott videó van azért a neten, ha szeretnél esetleg.
2: Hát lesz egy pár.
0: Biztos, hogy már most óriási lehetőség van ezek közül válogatni. Kicsit másabb, mint amikor mondjuk feloszlik a Kispál és a Borz, és akkor remélhet, hogy hát ha még egyszer, és aztán tényleg még egyszer. Mert itt nincs még egyszer, vagy nincsen bizt, nincsen úgy visszataps, hogy aztán most a közönség igény azt mondja, hogy valaki hirtelen megfiatalodik 20 évet, és onnan folytatja, ahol abba hagyta. Úgyhogy lehet, hogy itt a belső fiatalság az nem elegendő.
1: Focista egyébként meddig focisz? Kb. Úgy korban.
2: Hát ez szerintem egy ilyen, a 40 az egy ilyen lélektani határ.
1: És Messi ott van, a Messi 40-nél?
2: 39.
1: Na, hát akkor teljesen értető dolog. És mi lesz a sorsa után? A klubelnök lesz, meg edző, meg ilyen komoly dolog?
0: Hát nem fog targoncásnak menni a lerakatba. Az úgy
2: van, tudod,
1: van egy ilyen sandagyanom, hogy nem itt a Kuflandba fogunk találkozni?
0: Nem fogja ott a murkot kiválasztani a brokkolitól. Van, amit a tejbe aprítani, van, aki sport közelben marad, van, aki sportdiplomáciai munkát vállal, van, aki esetleg edzősködésre adja a fejét, vagy sportmenedzsmentben dolgozik, akár klubnál, akár válogatottnál, nem feltétlenül a kispadon, de mindenképpen. A legtöbben közel maradnak azért a sporthoz, vagy ami még nagyon szép, nagyon sokan ilyen jóügyként, nagykövetként, akár sporthoz köthető nemes ügyeket vállalnak fel, és azt támogatják az arcukkal, a karakterükkel. Most már van, amiből megéljen.
1: Jaj, tehát akkor ő ott tart most, hogy nem kell pénzt keresni?
0: Nem kell már 20 éve pénzt keresni.
2: A következő 5 generáció kb. Nem kell. Az következő 5 generáció nem kell szerintem, még munkára se tegye a kezét ahhoz, hogy luxus körülmények között tudják végén. Hát képzeld el egy ilyen 200-250 millió euró per év.
1: Micske. Micske, az
2: mennyi
1: volt? Agyam se képes felfogni ekkora összegeket, komolyan mondom. Mondták annak idején, hogy a sportban van lehetőség, de hát én és a kosárlabda se voltunk olyan jó barátok, csonttörés lett a vége. 07 30 54 88 88, mondjuk újra, mi a véleményetek, akár Messiről is írtatok, ez éjszaka, mint Berecki Szilárd, írjátok meg.
3: Ez a hármas szabály mindenről.

0: Belong Together, Mark Embort hallgatok itt a Gagán. 7 óra 17, visszavonulni és nyugdíjba menni is tudni kell. Azért van, aki hisztivel csapkodva hagyja ott a válogatottat. Van, aki
1: ő ilyen hisztis?
0: Ő nagyon. Hát legutóbbi meccsen, meccsük után hazament durcással, mint az Uviból valaki, mert nem akart senkivel lejátszani.
1: Hát te ne haragudjál meg, ha én is Cristiano Ronaldo lennék, lehet én is hisztiznék, ha valami nem tetszene nekem.
2: Hát
1: lehet van az a szint, amikor már megengedheti magának az ember, úgyis körülötte tipek, topog, ugrál az egész szakmai világ.
0: Lehet, ezt tudtam neki
1: lehet. Most. Hát akkor de otthon kéne maradjon, ki se kéne jöjjön a házból.
3: Ez egy jó ötlet. Ez egy nagyon jó ötlet.
1: Nem szeretitek Ronaldot?
3: Viccelek. De hogy mondjam, tehát magát az egyéniségét annyira nem kedveltem, viszont azt, amit letett az asztalra, és amilyen játékos volt ő, mindig is azt úgy azért el kell ismerni, azért egy gólerős játékos volt. Tény az, hogy most ez a válogató dolog, ez nem ér szépen véget. Maradjunk annyiban, hogy felejtsük el, és emlékezzünk arra, ami szép volt.
0: Így van, nagyon szép gondolat. Maradjunk barátok.
1: Nem tudom, hogy Zsolinak az idevágó Messi üzenetét érdemese beolvasni, de akkor gyertek, jelentsük ki alásan, hogy ez lesz az első és utolsó Messi vicc, amit Zoli tolmácsolásában akkor elétek tárunk. Messi elrúgta a labdát. Ki? Messi. Jó, de ki? Mondom, Messi. Én értem, hogy Messi rúgta, de ki? Jaj, nagyon ügyes vagy, Andrezze, felvettek volna a színművészetire. Figyelj, sírni is tudsz ilyen hitelesen. Jó, köszönjük szépen, Zoli, köszönjük. Ugye,
0: megy ez. Na hát, ilyen poénhoz jár azért a dörgedelmes nevetés. Anikó írja, hogy sziasztok, szerelmetes, szép szerda reggelt kívánok nektek. Sok szeretettel, nagyon sok vagány emoji, a kávét azt kérem én, vagy osztozzunk.
3: Igen, közben olvasom Atának a reggeli beköszönőjét, csak nem tudom, beolvasottam a rádióba. Azt írja, hogy szeplőtlenül, szekéren szeretkező, szeszelős szép szerdát kíván mindenkinek.
1: Hát, ez megcifráztad. Hoppá! Szeplőtlenül, szekéren szeretkező, szerelős szép szerdát. Nagyon, nekem ez tetszik, Atta, én ezt lopom eddig. A szerelmetes szép szerda olyan egyszerűnek tűn, de akkor megtartjuk ezt. A hallgatóinkat most már rájöttünk, mindenre is rá lehet nevelni. Én itt kifejezetten büszke vagyok rátok, drága hallgatók. Hát nem, Marika, a szerelmetes szép szerdát, csoda szép őszi napot kíván nekünk, csupasz szeretettel, amit viszont kívánunk. De itt van Jocó, aki férfi ember létére kíván szép szerelmetes szerdát mindenkinek, és hozzátesz, hogy nagyon jó hallgatni bennünket, szóval köszönjük szépen, vagányok vagytok.
0: Itt vannak még költők is, nézd meg, Roberta szírja, pitymallatos, vidám, szerelmetes szép szerdát. Ez a pitymallat.
3: Ez a pitymallat?
1: Hát ami most van. Ott ne, hogyha kinézel el balra, hátra, akkor ott
3: a kedvencem ezek a magyarázatok, hogy mi ez a pitymalat? Hát tudod, az, amikor ott van pitymalat. Oké, persze. Most már így tudom, köszönöm.
1: Napfelkeltéhez köthető ez is, jó?
0: Hajnal. Igen. Hát igazából a derengés.
1: A pirkadatnak szerintem, a derengésnek, igen, a pirkadatnak valószínűleg egy jóféle falusi változat, amilyet odahoz a münkes használunk. Ludovik írja nekünk, üdv Rádió Gaga, egy kellemes szép szerdát, szép napot írja. Simon ugyanakkor ugyanígy itt van velünk, ahogyan az szokásos menetrend szerint mindig megtörténik, most már rendben van a lelki békénk, kávékroasszan adag megérkezett mindenkinek, és hozzáteszi, remélem nálatok, aki nincs itt beindult a köd szezon. Jaj, hogy nincs nálunk
0: még
1: köd? Nincs, hál' Istennek. Jó, hogy ne is legyen, utálom.
3: Igen, az idén egyelőre még kimarad, de aztán biztos jönnek majd a párás reggelek. Gyurinak is jó reggelt kívánunk, nagyon nagy szeretettel. Aztán megkaptuk a szokásos reggeli pirkadat fotó, vagy pitymalat fotónkat Budapestről. De Erika, én nem tudom, nagyon szép ez a reggel, de nem mindegyik ugyanolyan. De minket már szerintem egy fél éve szerintem átvert.
1: Tegnap egy kicsit azok a fátyol felhők nem ott voltak, mint most, illetve élénkebb volt a narancssárga a blokkok fölött. Több házak fölött, hogy mindenki értse. 0730548888, akár Messengeren, akár WhatsAppon, Erikához hasonlóan képet is küldhettek nekünk, hajrá!
4: Székelyföld velünk ébred!
5: Hármas szabály, 7-től 11-ig, a

akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Az én is, szia, ez ott a Dust Till Dawn. Pontosan 7:30 jó reggelt kívánunk mindenkinek október csodálatos 7. napján. Szerda van. Kérem szépen, is jönnek a csoda szép. Milyen fitymalat? Nem.
1: Oké, megvan a nap tévedése.
2: Oh, yeah. Fitymallatos, az a Szilárd fitymallatos. Jó reggelt. Neked is.
1: A férfiaknak a reggeli órában a vérellátásuk nem mindig a helyén.
2: Azt a mindenit, Rim. Azt a mindenit. Na, nekem megalapoztad a napomat.
0: Pitymallatos. Pitymallatos. Ezt szerettem volna. Igen. Jó van, megvan. Köszönjük szépen Lacinak akkor ezt a csodaszép fotót. Illetve Erik amúgy pontosít, persze tudtam, csak vicceltem azzal, hogy minden nap ugyanaz küldi, írja a Nemzeti Színház, és a Duna fölött látom a nap felkeltét, minden fotó más, mindig friss képet készítek nektek.
2: Igen, és elküldte az egész galériáját, hogy tanúbizonyságot tegyen arról, hogy valóban így van. Látjátok ott a narancssárgállás, a fitymallatos szép reggelben, az ott mindig más, csak szeretnék szólni.
1: Alig várom már Erikától, december 20-án egy tök fekete sötét fotó a nap még sehol, de ő hűségesen el fogja majd készíteni akkor is, remélvén, hogy azért a galériában annak is helye lesz.
2: Ha már tök, engedd meg, hogy szóba hozzám. Miklós küldött nekünk Messengeren fotót, videót. Hát csodás ez a fitymallatos jó reggelt. Azt írja, hát igen, ő pálinkás jó reggelt kíván nekünk, illetve hozzátesz, hogy körte pálinka legyen, és a Szovátai Tök Fesztivál a hétvégén, írja magyarázatként, nektek pedig egy áldott szép őszi napot, írja a későbbiekben. A magyarázat az a fotók mellé jár egész pontosan, hiszen egy óriási, én nem tudom, az valódi tök? Mert egy óriási hatalmas nagy tököt mutat meg a fotón. Bele van vésve a hatalmas nagy tökbe, hogy Szovátai Tök Fesztivál. És ott még valami gőzmozdonyt is látunk. Igen, és sikatak a sikatakát. Nagyon jó.
1: És írja alatt a Mokanica, hogy mindenki tudja, hogy itt a kis vasútról van szó.
2: Figyeljetek, ti a méretekkel azért sokkal inkább tisztában vagytok, mint én magam. Úgyhogy Szili, ha ránézel a Messengerre, megköszönöm, hogyha egy nagyjából legalább meghatározott, hogy hány centiméteres tökről beszélhetünk.
1: Ez kicsi.
2: Ez kicsi?
1: Ez kicsi. Hát ez nincs három centi.
2: Ez kicsi? Nagy Endre. Mi? Dehogy?
0: Várjál.
2: Nem állnom, ne szívassál.
0: Már elkezdtem kíváncsi lenni.
2: Legalább tízszer akkora, mint Miklósnak a feje. Sőt.
1: Sokkal többször. És azért Miklósnak sincs kicsi feje.
2: Miklósnak is nem feje, most még milyen hüvelykújja. Köszönjük a fotót. Jaj, de Miklós, ekkora a hüvelykújjad, mekkora többi. Na, de ez a tök, ez akkor én az én mércém szerint azt mondom, legalább másfél méter, vagy 1,70 méter széles hosszában.
0: 180 kiló.
1: 180 kilóban. Ezt le kéne vágni karácsonyra. Hogyha tökvágás volna karácsonyra, csak a gazda Kulák családnak volna ekkora tökje levágni.
2: És hozzáteszünk, hogy Miklós itt közben élőben üzenetezünk vele, hogy ő farag, tehát gondoltuk, drága Miklós, nagyon-nagyon ügyes, hogy gyönyörű lett a faragvány is, de én itt még a méretekkel még mindig el vagyok csodálkozó. Honnan a mandóból lehet ekkora tököt szerezni?
1: Szerintem a hátsó kertből.
0: Hát ez jó kérdés. A persze, az, hogy nem Csernobilián csak kedvő.
1: Nem, nálam is valamelyik megnő ekkora extrára, tényleg.
2: Menjen.
0: Ekkora tökre.
2: Neked van ekkora tököt, még nem is mondtad?
1: Nincs, szerencsére. Nincs, de láttam már ehhez közeli.
2: Csak az egyik ekkora?
1: Nem, a másik.
0: Azért ma, ha igen, akkor sürgősen keres fel valakit.
2: Akkor van egy jó ismerősük.
1: Ahhoz képest elférek a székben, nem?
2: Hát azért magas ez a stúdió, aztán ez alatt sok minden helyet kaphat. Na, de viccet félretéve is, Miklós, még egyszer nagyon gratulálok, mert gyönyörű lett maga a faragvány. Tényleg, tehát ez külön művészet valószínűleg. Ekkora hatalmas nagy tököket, meg úgy egyáltalán tököt faragni.
1: Gondolj bele, hogy kifaragod az egyik oldalát, csak kell hívd a szomszédokat segíteni. Hogy átfordítsuk a másik oldalát.
2: Gyára, Jóska, a tökömet fordítsuk meg. Nem tudom.
1: Miklós, tehát tök forgatás van.
0: Miklós, a hétvégén keres meg, ott leszünk a Dumadubával, jó? Hát ott tudunk váltani egy-két szót, akár rádióban, hogy lehet ekkor a tököt faragni.
1: És hozzad a tököt, úgy, és elfér a Dubába.
0: Szóval,
2: és a Szilijéhez ne nyúj, kérlek, a kedvemért.
0: Ezt én is megköszönöm. Na, mindegy, ez jelenti, hogy akkor alakul a hétvége, és alakul a tökfesztivál. A lényeg az, hogy játszani fogunk most egyet, egy fekete-fehér igen nemet. Ezt akartam igazából elmondani, úgyhogy ezzel jövünk mindjárt vissza.
3: Mindenről dumálunk.

0: sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
0: Reklám.
2: Júj!
3: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
4: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
5: Bergtor.ro. Hatodikos vagy tizedikes a gyermeked? Ha tudatos szülő vagy, akkor nem román és angol órát veszel a gyermekednek, hanem eredményt.
6: A My Journey nyelviskolában egy egységes, előre felépített rendszerben tanítjuk a román és angol nyelveket. Így gyermeket 2 év alatt folyékony nyelvtudást szerez. Nem azt mondjuk, majd meglátjuk, meddig jut, hanem célokat állítunk.
5: Te befektetsz, mi rendszert adunk, a gyermeket tudást épít.
7: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
8: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
9: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
10: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
11: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón.
10: A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
12: 4 fal, egy tető, ajtók, ablakok. Ez egy ház. Vagy... Örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
13: Kész a 10 órai!
14: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
15: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
14: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
16: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
17: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
18: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a székelyeknek, Székelyudvarhelyi térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
2: A reklám után
19: ismét slágerek és új zenék.
2: Rádió Gaga.
20: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Fekete. Ki nem mond? Fehér. Ki nem mond? Igen. Ezt sem mond. Nem. Ezt sem mond ki. De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
1: Újra fekete-fehér, igen, nem játékunk következik, és szeretnénk egyet jót játszani valakivel, úgyhogy nézzük ki, van a telefon túlsó felén.
2: Nagyon úgy néz ki, hogy Enikő lesz ma a játékos partnerünk, ugyanis őt sikerült, ha minden igaz, talán felébreszteni. Jó reggelt, kedves Enikő, szevasz!
3: Jó reggelt, jó reggelt!
2: Mi ébresztettünk, drága Enikő?
3: Nem, egyáltalán, én már úton vagyok, ugye Gyergyóból vagyok, de én már itt vagyok udvarhelyen.
2: Jó, akkor nagyon korán keltél.
4: Ez már azt jelenti, hogy akkor az első kávé otthon megvolt a második vár udvarhelyen szerintem.
3: Hát

0: Mivel fog telni a szép szerdád a mai napon?
1: A mai napon ilyen bevásárlás, árusbeszerzés, ilyen minden kapcsolatos.
0: Munkaügyben vagy udvarhelyen?
1: Természetesen.
0: És akkor a munkáthoz vásárolsz be, jól értem?
1: Csak egy pillanat, mert kicsit rosszul értelek. Még egyszer, kérdem, ha lehetne.
0: Kérdem, hogy a munkáthoz vásárolsz be? Ez a munkát, hogy bevásárolsz?
1: Természetesen.
0: Árubeszerzés? Ez ilyesmi?
1: Persze.
0: Árubeszerzés. Mivel foglalkozol amúgy? Mi a cég, amivel foglalkozol? Vagy mi a termék?
1: Egy ilyen...
0: Ruháru? Ruha nem
1: vegyes.
0: Vegyes volt? Mindenféle élelmiszer?
1: Élelmiszer, természetesen.
0: Élelmiszer. Csokoládé van?
2: Ez most már derüljön ki.
3: Van, ugye van?
1: Minden van.
3: Nagyon jó, hát nagyon-nagyon ügyesen álltad a helyed. Na igen, és itt a nagy igazság, hogy minden van az ABC-ben, csak vásárló legyen a másik oldalon, és akkor annak rendje is mondja szerint. Hát Ennikő, lejárt az egy percünk, gratulálunk, mert remekül játszottál. Volt ez a kis szakadozás, vagy nem is tudom, nem értés.
1: Igen, azt
3: nem,
1: olyan rossz.
3: Én azt nem tudom, drága Ennikő, hadd kérdezzem meg, hogy ez furfangos női csel volt, hogy a játékban esetleg egy kicsit kizökkens Szilit, vagy ténylegesen nem hallottad, hogy mit mond?
1: Nem hallottam. Most itt egy nagyobb lerakadva vagyok, és ja, lehet, hogy nincs megfelelő jel, vagy valami, de tényleg nem értettem.
3: Minden
1: nem
3: esetre én a cselt lopom tőled a legközelebbi játéknak, vagy én is egyben. Én ennyit fogok csinálni. Haló, halljuk egymást? Haló? Előbb-utóbb csak azt mondja, hogy igen, majd nem. Na jó, van Ennikő, nagyon ügyesen játszottál, gratulálunk neked, mert hogy ha jól értettem, ugye a beszélgetés elején Gyergyó Szent Miklósról hallgatsz bennünket, úgyhogy a gyergyói stúdióba Gábor barátunkhoz mehetsz majd a Gaga bögrédért, hiszen ez a nyereményed. Gratulál neked!
1: Nagyon szépen köszönöm, Kincs. Még sokszor tudjunk beszélni, mert
3: na,
1: már többször
3: legyen.
1: Volt alkalma.
2: Na legyen. Gratulálunk még egyszer. És persze várunk a regisztrátok közé, és jó utat majd hazafele megpakolt csomagtartóval. Szia, Ennikő!
1: Köszönöm szépen!
3: Szép napot!
0: Szia!
4: Ébredj minden hétköznap reggel
5: a Rádió Gagával
4: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
5: Ez a hármas szabály.

0: milyen jól járt. Enélkül, mikor reggel elindult otthonról Gyergyóból, nem tudta, hogy mire hazaér, már várni fogja egy gagabögre. Úgyhogy ilyen meglepetésekben még másnak is része lehet, csak regisztrálni, jelentkezni kell, és egy percig bírni kell a fronton.
1: No, de nem volt olyan nagy meglepetés, hát tett érte. Hát egy percet ügyesen kihúzta, és ügyesen végigmondta, úgyhogy igazából a bögrit teljes mértékben megérdemli. Aztán bízunk benne, hogy majd egy buenót valóna félretesz abban a nagy vásárlásból.
2: Na igen, mindig csak a haszonszerzés, ugye, Berecki Szili? Mindenki másnak köszönjük, hogy írtok nekünk. Nagyon sok üzenet érkezett, mindjárt górcső alá is vesszük őket. Egész pontosan a legfrissebb híreket követően ezek jönnek, most hallgassátok.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Volna. Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem.
8: A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
9: Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
10: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraibi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
11: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
12: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív hímzsebréshez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
13: Júj!
14: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
3: Keresem minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
6: Bergtor.ro. Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
15: Mitől bömbi a bömbi?
16: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből.
15: Tedd az asztalra kínált körbe.
16: Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
6: Szeptémia. Wellness.
9: na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Pieszkavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már. A Szeptimiában nem kell választanod.
13: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
17: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
18: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
17: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
13: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
19: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
20: Tél, nyár, eső vagy kánikula? A Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programok. Mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
21: Társadalmi célú hirdetés.
22: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
23: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
24: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
25: Kamarazene fesztivál kezdődik ma Székelyudvarhelyen. Megszűntek a műszaki problémák, fennakadás nélkül működik a Tolró út díjrendszer. Száraz, enyhe lesz ma térségünk időjárása. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! A Szociáldemokrata párt országos elnöksége tegnap felhatalmazta a párt vezetőit, hogy tárgyalásokat kezdjenek Lucán Niculescu kijelölt miniszterelnökkel. Szorin Grindeanu pártelnök az ülés után elmondta, az elnökség tagjai csalódottságukat fejezték ki amiatt, hogy Nikus Ordán államfő nem a PESZEDE-nek adott kormányalakítási megbízást, hanem folytatta a politikai kísérletezést. Grindeanu ugyanakkor elismerően nyilatkozott Niculescuról, akit tisztességes, felkészült és kiegyensúlyozott szakembernek nevezett, kiemelve a Románia OECD csatlakozásának előkészítésében végzett munkáját. A pártelnök szerint a tárgyalásokon elsősorban azt akarják tisztázni, hogy Niculescu szakítani kíván-e az Ilija Bolozsán, illetve a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség nevével fémjelzett gazdaságpolitikával. Kamarazene fesztivál kezdődik ma Székelyudvarhelyen és egészen október 12-ig tart. Ebben az időszakban 25 nemzetközi szinten is ismert fellépő hangversenyeire várják a zenekedvelőket. A 24. alkalommal jelentkező rendezvény 6 napon át naponta több koncertet is kínál, több műfajban. Idén a klasszikus zene mellett jazz és világzene is szerepel a kínálatban. A hangversenyek többnyire 19 órától kezdődnek és több helyszínen zajlanak. A Városháza Szent István termében, a belvárosi református templomban, valamint a Bakó borozóban. A Kamarazene Fesztivál eseményei ingyenesek, de adományokat elfogadnak. A részletes program megtalálható az esemény közösségi oldalán. Megszűntek a műszaki problémák, fennakadás nélkül működik a Tolró út díjrendszer, jelentette be tegnap a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat. Emlékeztetett, hogy az elektronikus platform október 1-jei elindításakor technikai problémák adottak, de a vállalat szerint ezeket sikerült orvosolni. A Csenáir azt tanácsolta a sofőröknek, hogy a bírságolás elkerülése érdekében indulás előtt lépjenek be a Tolró rendszerbe, hogy kiválasszák az úthasználati matricát, amennyiben ez nem járna sikerrel, a rendszer meghibásodása miatt a sofőrök útnak indulhatnak, anélkül, hogy büntetést kockáztatnának, olvasható a közleményben. Hangsúlyozták, a rendszer feljegyzi a műszaki okokból meghiúsuló útdíjfizetéseket.
26: 31-35-es döntetlent játszott a Bákói Stinca otthonában a székelyudvarhelyi Hargita KK a női kézilabda A osztály 5. fordulójában. Az udvarhelyiek többször is 5 góllal voltak hátrányban, de a szünetre 2 találatra felzárkóztak. A második félidőben előbb egyenlítettek, majd az 52. percben a vezetést is átvették. A hazaiak később 30-27-re vezettek, de a Hargita KK sorozatban 4-szer betalált, Szabó Szilvia pedig az utolsó percben fordított. nyitott, a Stinca 8 másodperccel a vége előtt egyenlített. Az udvarhelyiek ezzel megszerezték első pontjukat. Góllal és két gólpasszal búcsúzott az argentin válogatottól Lionel Messi. Argentina 3-0-ra győzte le Benint a Buenos Aires-i Monumental stadionban rendezett felkészülési mérkőzésen. Messi a második félidőben előbb Nicolás Otamendi, majd Nico Paz gólját készítette elő, a 71. percben pedig 11-esből ő is betalált. A 8-szoros aranylabdás 21 év után köszönt el a nemzeti csapattól. A mérkőzést 85 ezer néző látta a Monumental stadionban.
25: A szakemberek szerint ma is enyhe száraz marad az időjárás adáskörzetünkben. Napos és felhős időszakok váltják majd egymást, 21-23 fokos maximumokra számíthatunk.
21: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Jó reggelt, jó reggelt! Folytatódik a születésnapi játékunk, amiben az órában is keresünk egy nyertest, aki majd elviszi a Parajdi Gamma üzlet 100 leértékű ruházati részlegén beváltató vásárlási utalványt.
1: Előre is gratulálunk a nyertesnek. Berecki Szili, Nagy Endre, Máté Kincső szépen is csokorba szedve szerelmetesen a szép szerdában szokás szerint. Jó reggelt mindenkinek, még egyszer írjatok nekünk.
2: Fitymallunk rendesen, de azért a jó zenét sem fitymáljuk le, mert nem szokásunk. Two Color, Safri Duo, Kiss the Surrender jönnek hárman. Itt a Cynical, a kicsit cinikus a hangvétel, nem mi vagyunk a hibások, hanem a zenészek.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemi.

0: Méregdi, az ment a 8 óra 10 perc, hát nem a méreg öl meg bennünket, hanem a jó kedv. Hát olyan tökös szerd, mi az, hogy szerelmetes szép szerv volt? Tökös terda van.
1: Igen, igen, és fitymallatos, ne felejtsük.
0: Igen, az is hozzá tartozik. Minden szépen csokorba van kötve, mondhatnánk, akár a tökvirág, mert hogy itt közben jönnek üzenetek, és persze mindenki nagyon készül a hétvégére. Igen, így gondoltam én is.
1: Igen, hát akkor kezdjük el mindenek előtt azokkal, akik beköszöntek hozzánk. Köszönjük szépen a pirkadatos fotográfiát Lacinak, aki szép jó reggelt kíván nekünk. Nagy ölelés és részemről külön puszi Gyuri üzenetért, aki jó reggelt kíván nekünk, illetve azt még hozzátesz, hogy 22-kor este, 22 órakor kezdte a vezetés, nem sokára alvás. Kitartás neked, drága Gyuri. Illetve itt van velünk kedves, boldog, szép reggelt, fiatalok írja, illetve Pisti is írja, sziasztok, sziasztok, egy áldott szép pálinkás, jó reggelt kívánok nektek. És akkor érkeznek valóban a pirkadatos, meg tökös üzenetek is.
2: Igen, érkezett, amúgy Kingától kaptunk egy fotót, most már fotót, fotósorozatot egyenesen, most már akkor ezt veszem így előre, írja nekünk, hogy életem első faragó versenymunkája, minden tökből van faragva. Én most itt kaptunk egy gagás fotót, amire azt írja, hogy gaga, tehát egy rádió gaga, vagy gaga csak egy van, stb. Ez tényleg, ez real. Most már az utálom a mostani világot, mert nem tudod eldönteni, ilyen fotóra ránézel, hogy ez AI, vagy tényleg volt faragva. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, drága Kinga, mert amúgy nagyon menő az a gagás fotó. Nem tudom, ti ezeket látjátok? Mert tudtátok nézni?
1: A WhatsApp-osat
0: nem. Még nem, de
1: nem.
0: Gyere,
1: csak továbbítsad ügyesen, hogy nézzük mi is.
2: Jó, jó, nagyon-nagyon menő munkák vannak. Tényleg egészen elképesztően vagány munkák vannak, úgyhogy gratulálunk, Inga, és akkor nagyon-nagyon sok sikert kívánunk neked, hogyha még lesznek ilyen faragások.
1: Így, és hogyha már itt tartunk, akkor hadd hozzunk szóba más fotókat is. Ugye Miklós, aki korábban már megmutatta orbitális nagy tökeit nekünk, akármilyen hülyén is hangzik, ez konkrétan így történt, tehát, hogy óriás tököket faragott ő, és most még küldött néhány fotót, reflektálva egy kicsit arra, amit te kérdeztél, vagy mondtál korábban, Szili, ugye a tökfesztivállal kapcsolatban a hétvége apropóján, most írja, hogy találkozunk, hiszen pénteken több mint 70 tököt kell faragjak. Hogy miért ilyen sokat, azt nagyon nem tudjuk, de az általa küldött fotókból kiderül, hogy gyönyörű ilyen népi motivumos mintákat is belefarag ő a tökbe. Tényleg nagyon-nagyon ügyes, meg nagyon szép a végeredmény, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezt megosztotta velünk.
0: Nem tudom, Szili, mire készültek a hétvégén a Dumadubával tök fesztiválon, de egy interjú alany már érik, én úgy érzem.
2: Ezért mondtam, hogy persze.
0: Egyébként az ilyenféle munkákban egyértelműen, hogy amellett, hogy a tehetség, meg a művészeti képesség, az semmit nem érne, vagy sokat érne az is, de nem lenne kész a munka, nem volna irdatlan mennyiségű türelme ezeknek az embereknek. Mert ez szerintem egy olyan műfaj, amit nem lehet kapkodva csinálni.
1: Vagy
0: nem
1: a tökfaragás?
0: Tehát gondolj bele, elrontod, nincs radír. Csak tök főzelék.
1: Hát nincs, maximum fogatlan lesz, ugye, ha tök lámpás, olyat már láttunk, vagy az én életemben fordult már elő ilyen. De alapjáraton szerintem egy ilyen típusú történetnek csak az fog neki, aki tényleg szereti is a pepecskedős munkát, vagy magát a kézműveskedést, vagy önmagában van egy kicsi szép érzéke, úgyhogy nem hiszem, hogy kellene őket félteni. És sokkal inkább féltem Leventét, ugyanis a Rozália küldött nekünk fotót Messengeren, azt írja, hogy ahó, jó reggelt, küldök egy fotót, Nagy Levente látható rajta a saját termesztésű óriás tökökkel. Nézzétek, körülbelül 300 kiló, ez pár éves fotó. És a fotón látható, hogy konkrétan három darab 300 kilós, gyanúm szerint mindhárom óriás tököt nevelgetett Levente. Tehát én azért féltem, hogy ez ráesik a lábujkájára, mi lesz?
0: Egy titok van, ezzel nem szabad megemelni. És akkor elképzelhető, hogy
1: nem. Hogy viszik oda?
0: Szerintem segítséggel. Amúgy nézem ezeket a tököket, egyszerűen nem tudok már kerekre dagadni. Akkor a súlyuk van, hogy az egyik fele az jó formán, hogy nézem, laposra nő, mert a gravitáció az győzedelmeskedik felettük.
1: Meg a
0: föld, jó tudjuk, hogy az édesanyja föld az kemény tud lenni, hogyha főleg az ember tökölődik rajta. Jöhetnek még fotók, és készülünk persze a tökös hétvégére.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a

0: 8 óra 21 perc van, és ti szó szerint elkényeztettek bennünket. Egyrészt nagyon kedves és nagyon jól esnek Beatrix szavai. Így szól az üzenete. Szép napot veletek a reggelek. Nagyon jó, köszi, hogy vagytok. Illetve itt azt írja, hogy Isti Marosvásárhelyről.
1: Ezt is értem, de...
0: De maradjunk annyiban, hogy akkor Istinek köszönjük nagyon szépen. Ha ott van valahol Beatrix is, akkor üdvözöljük
2: őt is. Köszönjük Beatrixnek a kölcsönhat a
0: telefonunk.
1: Úgyhogy szerintem inkább.
0: Köszönjük azt a rengeteg fotót is, amit küldtök nekünk. Időközben Atapajti volt annyira vagány, hogy a Kinga által átküldött fotókat továbbította nekünk is. Hát én végignéztem azt a galériát. Én nem tudom, hogy Kinga hány esztendeje foglalkozhat szakszerűen tök faragással, de hát valami zseniális. Ne kacag, Szilárd, ez most komoly dolog. Látom a szemeidet. Félre is nézek. Szóval, hogy tényleg én nagyon-nagyon tudom imádni azokat is. Biztos láttátok ti is, dinnye faragók is vannak, ugye, és az internetekben nagyon-nagyon szép konkrét kompozíciókat lehet látni. Na hát Kinga messze üti ezt a szintet, csak dinnye helyett ugye tököt tart a kézben. Olyannyira, hogy például egy rövid üzenet kapcsán még annyit hozzátesz, hogy a Facebook oldalon van, igen, Szilárd kapta meg Vásárhelyen anno pár évvel ezelőtt, írja az egyik fotó kapcsán, amin viszont a Rádió Gaga logója van kifaragva a tökön, illetve logó, szlogen, tehát hogy ilyen nagyon szerethető.
2: Még a betű karakterek is, minden.
0: Nagyon tehát, jó.
2: Mint hogyha valaki ezt lefénymásolta volna, szóval le a kalappal mindenek előtt. Másrészt pedig azért van egyfajta szakmai alázat a tökfaragókban szerintem, mert ez egy elég múlandó dolog, nem? Mert egy kifaragott tököt csak ideig, óráig lehet mondjuk konzerválni, vagy minőségében megőrizni. Ugyanez a helyzet a töklámpásokkal is. Előbb-utóbb jön a novemberi fagy is.
1: Így van. Közben Kánya is beköszön hozzánk, írja, jó reggelt, műsorvezető képet nem tudok küldeni. Úton munkába 2 óra alvás után fáradtam, Messi búcsúmeccsét néztük az éjjel, elköszönt a legnagyobb. Üdv Kánya, milyen ügyesek vagytok, hogy fennmaradtatok. Illetve még itt érkezett a legelején néhány üzenet, Robert is, aki felsorolja, hogy mi van ma reggel, pitty maradt, pirkadott, meg mindenféle, illetve Dávid, aki szép szerda reggelt kíván, jó reggelt.
0: Meg na azért Robert üzenet, ne szaladjunk annyira túl. Olyan vagány, azt mondja, hogy pitty maradt, pirkadott, hajnal hasadás, derengés, kakas szokor, ez mind a hajnali napkelte. Én a kakas szokort sose hallottam.
2: Hosszúval kell olvasni, hogy kakas szokor.
0: Jaj! De tényleg?
2: Szerintem igen. Ha megnézem, akkor...
0: Jaj, amikor kukorékol a kakas. Én azt hittem, ez
1: mikor
0: a szokor,
1: ébredsz,
0: ez
1: szókor?
0: Valami vagány kis tájszólás.
2: Lehetne egy ilyen valami kakasból készült kaja. Ez mi ez? Kakas szokor. Nagyon finom.
0: Az olyan, mint a kakas here? Olyan finom?
1: Kakas szokor nokedlivel.
2: Kakas szokor pörkölt.
0: Á, nagyon jó. Már pedig gondoltam, kitalálunk valami újat. De minden esetre köszönjük szépen Robertnek. Mondtam én már sokszor, hogy a csodás ékes magyar anyanyelvünk pont ettől gyönyörű, hogy egy dologra 90 szavunk van.
2: A csodás ékezetes.
0: Ékezetes. Csodás, ékes, ékezetes. Árpádnak is jó reggelt kívánunk, aki egyébként kedves fotót is küldött nekünk, képet Messengeren, illetve Jocó kérdezi, hogy illetve mondja, hogy megyek kincső, hová kell menni tököt fordítani, hát ide a stúdió asztal alá, drága Jocó.
2: Az enyémet, Jocó. Sajnálom, ez nem jött össze.
0: Igen, Endre kölcsön adja, hogy forgasd meg annak rendje és módja szerint. Viharnak is nagy ölelés, aki most az Egyesült Királyságból köszön be hozzánk, illetve írja, hogy sötét van, mint a belső zsebben, és megyünk kávézni, illetve csónakázni fog Vihar, ha minden jól megy. Azt hiszem, mehetünk a csónakhoz. Nem tudom, az mit jelent.
2: Jó, szerintem át fog kompozni a kamionnal, jó eséllyel. Nem fog, ha evezőbe kell hazajönni, az karácsony is lesz.
0: Lehet kompozni?
2: Persze.
0: Vannak olyan nagy kompok, amik elbírják
2: hát, ha vannak repülőgép anyahajók, akkor szerintem egy kis kamion is elfér valahol.
0: Mondjuk ez is igaz. És a 300 kilós tök is, hogy témánál maradjunk.
1: Igen, hát gondolom, hogy akkor vagy kompal, vagy kicsi vonattal, ilyet van ez a víz alatti vonat, azzal is át lehet menni kamionoknak. Úgyhogy hát a jó utat kívánunk akkor, drága Vihar, illetve 0735488888 más üzeneteket is írhattok.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Mindjárt fél 9 van, igyekezünk, ma annyi a dolgunk, mint a dögnyavaja. Például meg kell fejtsük Szilárd videóját. Szilárdtól kaptuk egy videót Messengeren, köszönjük nagyon szépen. Kérdezem itt magunk közt maradva Endrét, hogy Endre, mit látunk? Endre azt mondja, hogy eget is valóban. Szilárd lefilmezett nekünk fákat, eget, domboldalakat, fenyőfa csúcsokat, de nem tudjuk, hogy milyen mögöttes tartalomra kellene figyelni. Hozzáteszi, hogy szép jó reggelt kívánok nektek, tehát lehet, hogy csak egy kedves beköszönés megmutatván, hogy milyen szép helyen jár ott traktorok árnyékában. Köszönjük szépen, Szilárd, ha van még mondandód bátran. És közben sikerült, képzeljétek,
1: megláttál egy traktort,
2: traktor is volt a gépen,
0: igen, és közben mérhetetlenül büszke vagyok magamra, mert Isti egész családfáját sikerült felkutatni itt potom 3-4 perc alatt. Isti, aki korábban írt nekünk, azt hittük, hogy Beatrix, de közben kiderült, hogy nem, mert kedves Beatrix, a kedves felesége, ezúton is üdvözöljük őt, mondja, hogy mindenki a Gagát hallgatja, hát akkor nagyra nőjetek mindannyian, illetve hát Márius apukája is, Isti egyben, Máriusról pedig tudjuk, hogy járt a Dumaduba környékén, nagyon aranyos kisrác, úgyhogy pacsi most is neki, puszi mindenkinek.
2: Így van.
1: Ilyen ez egy ilyen családfakutatás, ez 400-500 euró, csak szólok.
2: De nem mennünk vissza, csak egy fél generáció. Tehát ha visszamentünk volna a levéltári kutatásban.
0: Már ilyen pénz van a családfakutatásban?
2: Hát akkor felkutatják visszamenőleg egészen a tatárjáráskor, melyik dőlőbe húzódott meg a családot.
0: Hát ez vagány, én úgy imádok nyomozni, hogy nagyon, s levéltárokba kell menni, és mindenféle. Hát
1: én nem tudom pontosan, hogy ez hogy működik. Nekem van egy ismerősöm, aki ezt megcsinálhatta. Tudom, hogy meglepődtem, hogy rakott pénzt, de hogy ilyeneket például, hogy hány százalékban milyen nemzetiségűek az ősök, meg kiderülnek ilyen különböző kapcsolatok, meg viszonylag az 1700-1600-as évekig talán vissza tudnak menni.
0: Hát ez nem nagy szám, a mi családfánk is visszamegy addig. De alapjáraton van Varga Orsolya
1: írónő. Ha mégis vissza, csak nem ismerjük.
0: Na igen. Varga Orsolya írónő, szerzőnő, aki ugye a Zabolai Mikes kastély apropóján írt egy ilyen történelmi lányregényt, meg szerelmes regényt, ezt arról, azt hiszem, erről meséltem nektek. Na mindegy, ő mesélte el egy beszélgetésünk alkalmával, hogy ő például ahhoz, hogy hiteles történelmi dolgokra, adatokra, stb. Tudjon alapozni, a szerzés közben, az írás közben. Ő például ilyeneket kellett csináljon, hogy temetőkbe ment, kereste a sírköveket, a sírkő feliratokat nézte, szintén ilyen családfakutatás égisze alatt, meg hát aztán levéltározás, meg minden nemű régi papírosoknak a felgöngyörítése és elolvasása. Ez vagány.
1: Amúgy biztos van menő, ez van menő cucc. Nekünk is megvan az egész családfa, amúgy Ádámtól Évától kezdődően, csak Dédi ma még üres a rész még. Ádámtól az a rész még kicsit üres.
0: Tudtátok, hogy hány falombot kellett berajzolni, meg hány ágat?
1: Azt még nem, de majd egyszer majd talán megfejtjük.
0: Olyan, mint a tekergők térképe. Ezek szerint, hogy úgy tűnik el folyamatában, és csak amikor releváns, akkor jelenik meg. Jó?
2: Lehet, hogy csak teli holdkor, ha úgy jut rá a holdfény, abban az ezüstös fényben megjelenik a titkos családfa egészen visszamenőleg.
0: És Lupin is, mint vérparkas.
1: Uh-huh. Igen, de amúgy nekem mindig egy ilyen nagy szenzáció ez, hogyha belegondolsz, hogy az 1600-as évekre visszamész, akkor nem tudom hány száz embernek kellett találkozni ahhoz, hogy te itt most megszülesz. És nekem mindig nagyon az ilyen, ezek az olyan nagy szenzáció.
2: De óriási nagy az ugrás. Gondolj bele, hogy 500 év alatt közel 30-40 ezer ember kellett jól szerelmes legyen, hogy te itt legyél.
0: Tehát hát a rosszul. És akkor igen, most látjuk a végeredményt.
2: Tételezzük fel a legjobbat, hogy volt szerelem is legalább fele esetben, ki tudja.
0: Na, szeretném jelezni ugyanakkor, hogy oknyomozói történéseink mentén Szilárd kapcsán is sikerült letisztázni, azt írja válaszként, hogy dolgozok.
2: Aha.
0: Tehát azt látjuk, ahogyan ő dolgozik a kék ég alatt és a gyönyörű dombok erdők árnyékában. Drága Szilárd, drága mindenki más, 0730 54 88 88. Egyrészt várjuk továbbra is az üzeneteket, videókat, fotókat, mindenfélét. Másrészt mindjárt lesz szülinapi nyereményjátékunk, úgyhogy ha még nem regisztráltatok, akkor hajrá!
3: Mindenről dumálunk.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
3: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
4: Blautec.
3: Melegre tervezve.
5: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is!
6: És mi ez a szimcsogás a kamrában?
7: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget! A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív hémésebréshez is! Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
8: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
9: Egészségesen szeretne élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert te a keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
10: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
11: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád? Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben! A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
12: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
13: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból tudásból áll.
4: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
13: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
4: Mikrokreditlám.ro.
14: Mitől bömbi a bömbi?
15: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
19: A reklám után
20: ismét lágerek és új

0: kínálnak meg mindenféle vagány dolgot, sőt, utazni is küldtek. Haló, haló, Magorhoz van szerencsénk, jó reggel, szia!
1: Kivel beszélek?
0: Szia, Magor!
2: Szia, Magor! Berecki Szili, Nagy Endre, Máté Kincső vagyunk a Rádió Gagától. Jó reggelt neked!
3: Hello!
1: Jaj! Jó reggelt!
2: Szevasz, Magor! Én, ha jól hallom, te suliban vagy.
1: Sajnos iskolában vagyok, igen.
0: Sajnos, ez őszinte volt, ezt köszönjük az
2: őszinteséget. Együtt érzünk veled, drága Magor, sajnáljuk mi is. De milyen jó, hogy jut idő suli közben is, akár egy jó kis rádiógagás nyereményjátékra.
3: Tanár nincs? Mi ezt itt? Hát,
1: sajnos soha nem tudok, de legközelebb.
0: Ja, le kell tegyen.
3: Bejött a tanár?
1: Mindjárt jön, igen, sajnos.
2: Hát akkor nagyon gyorsak kellene legyünk. Gyere, gyorsan nyerje, mielőtt megjön a tanár. Mondjad, hogy mit kívánnál a rádiógagának szülinapjára? Milyen ajándékkal lepnél meg minket?
1: Tortát, rádiógagás tortát.
2: Igen.
0: Finom.
3: Igen.
1: Gyertyát.
2: Gyertyát is
1: tortára, jó.
2: Jó, igen, és még? Jó.
1: Üdítőt, és az üdítővel pedig gagás bögrét innen.
2: Nagyon
3: ez
2: jó!
3: Nagyon jó. Zseniális vagy. Kész. Milyen órád lesz amúgy, Magor? Milyen órát vártok? Hogy nem az órát, milyen tanárt vártok?
2: Magyar óra. Magyar olyan szépen beszélünk a rádióban, hogy az ugye magyar óra keretei közé is beszuszakolható, ha véletlenül megérkezik a tanár vagy tanárnő. Gyorsan elmondjuk, hogy mit nyertél, jó? Mert a nyereményed az megvan, aztán nem tudom, suli után megbeszéljük a részleteket. A Parajdi Gamma üzlet felajánlásával egy 100 lei értékű, egyébként ruházati részlegen beváltható vásárlási utalvány nyertél. Gratula neked!
1: Szuper, köszönöm szépen!
2: Nagyon szívesen, mi köszönjük.
3: Nem várjuk meg a tanárt. Én nagyon megvárnám a tanárt.
2: Gyere, várjuk meg a tanárt. Várjál, ne rázd le minket. Szili szeretne találkozni a tanár úrral, tanárnénivel. Magyar tanár vagy magyar tanárnő érkezik nem sokára?
1: Magyar tanár úr.
0: Tanár úr. Üzenjük, hogy adjon Magornak egy 10-est, mert szépen beszélt a rádióban.
3: Igen. Melyik iskolába jársz? Hova jársz suliba?
1: A Tamás Járon gimnáziumba.
2: Na de hogy mondod, hogy tanár úr, lehet, hogy itt akkor én kéne szót kérjek majd, ha véletlenül betoppan. Minden esetre üdvözöljük a tanár úrat.
3: Üdvözöljük, ma meg üdvözöljük. Na, hello.
1: Szia.
4: Gratulálunk a Parajdi Gamma üzlet nyertesének. Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig. Náluk mindent megtalálsz. Gamma. Stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24.
5: Ébredj minden hétköznap reggel
4: a Rádió Gagával
5: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumál.

0: Hát szó köztünk maradjon, én azért meg a tanárbácsival megismerkedtem volna. Ebben a kis röpke telefonbeszélgetésben gratulálunk Magornak. Na így kell, kérem, frissen, üdén, fiatalon, akár néhány másodperc alatt nyerni a Gagán.
1: Igen, ez olyan menő volt nekem, ez nagyon tetszett, annyira visszahozta az ilyen jó kis. Várjuk a tanárt, vajon mi lesz, hogy lesz sulis időket, úgyhogy hajrá, hajrá, jó órát kívánunk majd neki.
2: Igen, és hát még azon is elkezdtem gondolkodni, hogy milyen jó lett volna, hogyha hirtelen kiderül, hogy lyukas óra van, de hát ezt majd talán legközelebb, mert nem minden vágya teljesül a diáknak, úgy, mint a Gaga hallgatónak egész kor, például a híradó vágya. Mert hogy hírek jönnek most 9-kor, mindjárt jövünk.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: 27 év nagy idő. Még a rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
7: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Júj, de örülök neki.
8: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
6: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
9: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
12: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
13: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
14: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recruitare@hochland.com e-mail címre.
15: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel. A tökéletes helyszínt keres
3: keresed.
15: Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények.
3: Areohotel.ro.
15: Tökéletes rendezvények. Areó.
16: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
17: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
16: De szuper ötlet!
17: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
16: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
18: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon.
19: Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést.
18: www.3dcleanservice.ro.
20: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
21: 10 medvét lőnek ki Székelyudvarhely közvetlen közelében. 9 szemét vettek őrizetbe a határátkelős botrányban. Ma és holnap még kitart a kellemes napos őszi idő. Péntektől csapadékra is lehűlésre számíthatunk. Jönnek a részletek, jó napot kívánok, én Hadnagy Iva vagyok. Luka Niculescu tegnap reggel telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral, de a kijelölt miniszterelnök nem hívta meg az RMDS-t a készülő kormányba, mondta az RMDS elnöke egy aradi sajtótájékoztatón. Kelemen szerint arról sem esett szó a beszélgetésen, hogy Niculescu politikusokból, technokratákból vagy a kettő kombinációjából álló kabinetet képzele el. Az RMDS ezért egyelőre kivár, és a kormányprogram, valamint a tervezett kabinet összetételének ismeretében dönt arról, hogy megszavazza-e az új kormányt. Kelemen ugyanakkor jelezte, hogy a kormányzati részvétel hiánya önmagában nem zárja ki a Niculescu kabinet támogatását. 10 medvét fognak kilőni Székelyudvarhely közvetlen közelében az új medvekvótát megduplázó törvénynek köszönhetően, amelyet hétfőn végül kihirdetett Nikos Ordán államfő. A Városháza és a Nagyküköllő Vadásztársaság közötti egyeztetés során kiderült, 5 példányt még idén, további 5-öt tavasszal lőnek majd ki. Ez a szám azonban nem tartalmazza azokat az eseteket, amikor is a nagyvad a város területére téved, nem érinti a beavatkozási kvótát, így azokban az esetekben is külön intézkedhetnek. Ehhez azonban nagyon fontos a lakosság közreműködése, hogyha medvét látnak, azt azonnal jelezzék a helyi rendőrségnek, vagy az egységes segélyhívó számon, hangsúlyozta Dávid Endre alpolgármester. Összesen 9 szemét, köztük a Halmi Határrendőrség és Vámhivatal főnökeit vette őrizetbe az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség. A vádhatóság tegnapi bejelentése szerint további 38 személy ellen gyanúsítottként zajlik eljárás. Azzal vádolják őket, hogy 50 és 1900 euró közötti összegeket kértek és kaptak az Ukrajna felől érkező sofőröktől. Emlékezetes, hogy a hatóságok hétfőn több mint 90 helyszínen tartottak házkutatást. Nagyon magas villamos energia árakra kell készülni Romániában a télen és 2027 tavaszán, figyelmeztetett Krisztián Busoly, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. A Profit.ro szerint Busoly elsősorban a csernavódai atomerőmű két leállított reaktorával, valamint az európai gázárak magas szintjével magyarázta a kockázatokat. Busoly szerint most az a legfontosabb kérdés, hogyan tudja Románia átvészelni a következő időszakot, és miként lehet legalább a nagy ipari energiaigény fogyasztók, valamint a nagy szolgáltatók számára kiszámíthatóbb árakat biztosítani. Az államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a romániai energiarendszer az elmúlt időszakban ellenállóbbnak bizonyult annál, mint amire sokan számítottak. 60 napos hatósági felügyelet alá helyezték Călin Georgescu egyik támogatóját, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadott két TV-operatőrt a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség székháza előtt, közölte a bukaresti rendőrség. A bíróság a hatósági felügyelet idejére több korlátozást is elrendelt a férfival szemben, egyebek mellett megtiltotta neki, hogy nyilvános rendezvényeken vegyen részt. A szakemberek szerint a híd közepén, vagyis ma is holnap még 23-24 fokig emelkedhet a hőmérséklet Erdélyben, a hétvégre azonban véget ér az októberi meleg, eső, záporok és jelentős lehűlés érkezik. Vasárnaptól már csak 18 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Azt mondta itt a kolléga hírek alatt, hogy nyugodjunk le, nem kell rángatózni, sietni, szóval mindenkit csak szépen lazán, még csak a munkahét kellős közepén vagyunk, 9 óra múlt néhány perccel, és van még 2 órányi 3-as szabály, innentől talán fel lehet pörögni.
1: A Levendulától beszívott Nagy Endrét hallottátok. Máté Kincső is itt van velünk a zenepiacon, én pedig Berecki Szili vagyok, folytatjuk.
2: Addig jó, kérem, amíg a zenepiacon és nem a húspiacon vagyok, ugye, annak rendje és módja szerint. Jó reggelt mindenkinek, 9 óra után is várjuk az üzeneteiteket, hajrá, cserébe a jó zenét is hozzuk, hozzá egész pontosan a Soulwave, jön a Te maradtál.
3: Ez a 3-as szabály.
4: A maga nem

0: Holly Humberstone, és ez volt a To Love Somebody. 9 óra 11 perc, és lassan le kell zárjuk a tökös fejezetet szerintem itt a mai adásban. Még érkezett tök faragós, tök lámpás feszíli.
1: Úgy nézek ki, mint Szoboszlai.
2: Tényleg?
1: Eskü.
0: Igen, csak nem úgy keresel. Na, ha bár te tudod.
1: Meg nem úgy focizol, de az is.
0: Egy-két tetkóval kevesebb van rajta, de amúgy tök Szoboszlai.
2: Ó, milyen szép tetkói vannak Szoboszlai.
0: Nem látod a hátát?
1: Nem nézem a hátát, meg a lábát sem nézem.
2: Nézd meg a hátát. Gyönyör. Most tetoválás szemben, nem is szóval.
0: Most meg fogod írni, most írja a keresőbe a Szoboszlai háta. Nem hát.
2: Soha az életben nem csináltatnék teljes hátas tetoválást, viszont ez gyönyörű. Az gyönyörű.
1: Jó.
2: Nagyon szép.
0: Na, lássuk, ugye? A szakértő elemez.
1: Jaj, az a baj, következik. Hogy nem tudok itt szakértő lenni. És nőies háta van, az tény és tagadhatatlan, de a tetoválások azok szépek rajtuk.
2: Az gyönyörű.
0: Ez azért fájhatott.
1: Nem fáj.
0: Na, hát így nem nézni, nem fáj persze.
1: Megnyugtatok mindenkit, meg hát van az a zsibbasztó krém, amivel lehet dolgozni, amikor ekkora egész hátas tetkokról van szó. Na jól van, megvan, hogy amit nézegetek szomorkásabb pillanataimban. Köszönöm szépen, fiúk, ide is eljutottunk. Azt is nagyon szépen köszönöm Margitnak, hogy bőven küld még nézegetni valót, ugyanis azt írja egyrészt nekünk, hogy sziasztok, jó reggelt, megyünk kávézni Törpi babámmal és Lola babával, Törpi a két kincs, na meg a Rádió Gagát hallgassák, majd küldök videót, hogy hogyan. Na, kíváncsian várjuk ezt a videót, és ugye, aki véletlenül nem tudná, Törpi baba és Lola baba két gyönyörű szép bison, imádjuk őket, már-már hozzátartoznak a reggeleinkhez.
0: Én azt mondom, hogy a tökös fejezetünket lassan zárjuk, most már tényleg, köszönjük szépen a szép fotókat, névtelenül, valaki a lányával faragott egy nagyszerű kis ilyen, valami tündér kisasszony.
1: Ez a Pán Péterből.
0: Pán Péterből, igen.
1: Csingeling.
0: Az, itt,
1: figyelj, ez a szakértő az asztal innes oldalán. Igen, és nagyon Csingiling, és egyébként nagyon szép, hadd dicsérjük meg a névtelen hallgatót, tényleg nagyon-nagyon szép lett ez a töklámpás. Én nagyon szeretem az olyan töklámpásokat, amelyek alapjáraton egy kicsit eltérnek a megszokottól, és ilyen szempontból Csingiling bentről megvilágítva, tökből belülről jól néz ki.
2: Így van. Így van, plusz nem csak a körvonala, tehát nem csak a sziluettje szép, hanem nézd meg, van árnyékolásba oldva. Látom, tehát van olyan része, ahol csak kivékonyítva van a tök.
1: Igen, legyen neki ilyen kis holdudvara.
2: Olyan, azaz.
1: Derengő holdudvara.
0: Igen, és tízd meg a tündér csingiling pálcájából, hogy jönnek a csingilingek is. Igen. Úgy van, már mint hogy a tündérporos valami varázslós. Szóval, hogy ennyire vagyok
1: nagyon
0: én szakértője.
1: Nagyon zseni. Na, a reggelünkhez hozzátartozott ugyanakkor nem csak a tökös képek egész garmada, hanem a pirkadatos, fitymallatos képek egész garmada is. Na, Dávid egy ilyet küldött nekünk, köszönjük szépen, azt írja, hogy így hasad a hajnal Angliában, köszönjük ezt is, illetve Imolának, aki jó hiányzóként rögtön elmagyaráz, hogy miért nem volt itt a legelején, azt mondja, jó reggelt, itt vagyok már héttől, csak nem tudtam küldeni sem képet, mert dobott ki valamiért a telefon. Üdv nektek, és csodás szertet kívánok.
0: Bocsánat, igen, közben Rudolf írja, én csak a fiúkra gondolok, most egy kicsit önző leszek, ezért nekik egy felfújhatós gumibabát küldenék. Rudolf, köszönjük szépen, ez honnan jött?
2: Ez mi?
0: Jó vásár, Rudolf írta nekünk.
1: Rudolf, melyik rádió?
0: Ez a rénszarvas, nem?
2: Igen, és igen, mert mindjárt itt a Mikulás, és akkor jönnek, ketten dolgoznak. A másik szerintem az, hogy a születésnapra ugye az a kérdés a játékhoz, hogy mit adnál, vagy mivel ajándékoznád meg a rádiót. Szerintem, hogy ez lenne. Köszönjük szépen, nagyon kedves vagy. Nem biztos, hogy... Ezt akartam mondani. Nem biztos, hogy felfújhatós gumibaba az mindenkinek egy ilyen nagyon jó ajándék.
1: Hát mondta is, le is tisztázta, nem tudom, mi bajotok van, hogy csak itt a fiúkra gondol. Hát szerintem egy gagababa, nektek is felfújhatós változatban, ha más nem,
2: nem kell.
1: Akkor figyelj, majd a Balatonon lehet vele lubickolni. 0730 54 88 88. Írjatok nekünk, küldjetek nekünk mindenfélét, köszi.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga!

0: Gájgó és a csapata, ez volt a For Life 922, és hát itt jönnek mindenféle üzenetek, de mindeközben tegnap olyan hír jött velem szemben, aztán ugye üzenetezünk is, mert jaj, közben valaki kintegettek, ha jól látom, ugye? Igen,
1: igen, akarom mondani, hogy Istinek nem csak a családfáját bogoztuk ki, hanem most már azt is tudjuk, hogy merre járott, járt a környékeden. Azt mondja, hogy Szili, köszi, hogy észrevettél. A kék boltos kocsiból integettük, a vásárhelyi stúdióból integettek. Szili, ő talán itt van, ő, Isti apuka. Uh-huh. Igen, tehát ők voltak Isti apukáik.
2: Igen, így integettem neki.
1: Nagyon jó. Akkor Szili, ott van, jelentjük, észrevett mindenkit is. Köszönjük szépen az üzenetet. Vegyük sorba,
0: vegyük sorba.
1: Boldog születésnapot kíván nekünk Gyula, köszönjük szépen, és hogy szeretne jelentkezni a játékunkra, hát tedd meg, drága Gyula, bátran és boldogan, illetve ha már üzenetek, akkor kb. Itt tartunk, ennyi volt.
0: Na de akkor vissza.
2: Vegyük sorba, azt hittem a 20 üzenet nálad.
0: Kettőt, az is valami, figyelj.
2: Így van.
1: Egy és kettő, igen, mondja, de.
0: A lényeg az, hogy új szintre emelkedik a bűnözés. Egészen új fejezetet nyitunk, jól tudjuk, hogy van mindenféle korrupciós bűnözés, meg van szervezett bűnözés, nálunk ez már úgy van, hogy szervezett korrupciós bűnözés, stb. De most már van egy másik féle fajta, ez a kultúrbűnözés, én így hívom. A tegnapi hír után. Képzeljétek
2: el, nem
0: tetszik a kultúrbűnözés fogalma. Mindjárt nem, találunk úgy, olyan nem. Műfajt, ami tetszik neked is belőle majd. Mert egy úriember úgy döntött, hogy kultúrhiánya van ének idején, és ezért szeretné kultúrszomját valamilyen szinten megelégítetni. Ezért fogott egy parkolótábla, talapzatot bevert egy ablakot, és betört egy színházba. Mm-hmm. Ez szerintem azért mégis kultúrbűnözés, nem?
2: Azt a mindenit.
1: Én úgy hiszem, én imádom ezt a színes hírt. Tehát alapjáraton, hogy Magyarországon történik meg mindez, és hogy egyáltalán 2026-ban van ilyen. Tehát én azt mondom nektek, drága fiúk, hogy amíg van ember, aki a meggazdagodás lehetőségét, legyen ez eszmei, legyen ez lelki, legyen ez konkrét anyagi meggazdagodás, bármilyen típusúról beszélgethetünk, amíg ő azt látja, hogy ennek az esélyét a színház berkeiben találja meg, addig szerintem mennyes törjön. Tehát, hogy komolyan. Mert mit csinált a csávokám? Bement, és beöltözött az előre kikészített jelmezekbe.
0: Ez a legjobb.
1: Figyelj ide, csókolom. Én megyek haza. Ez nagyon jó. Imádom.
2: Én szerintem ő ezért ment. Tehát az, aki, az a betűrő, aki színházba tör be mondjuk anyagi dolgokért, az mondjuk vagy nem ért a szakmájához.
0: Vagy a színházhoz.
1: Hát ott valami elektronikai eszközöket azért begyűjtött magának állítólag.
2: Mit, a függönyhúzogatót? Vagy mit,
1: hát ott azért, ha megnézed a fény és hangtechnikát, Szilárd, még a tenyálad is lehet elcsöppenne, ugye?
0: Igen, de
2: az a baj a színházban, ezért járok most már, mindig úgy összem a jegyet, hogy lássak rá a keverőre.
0: De azért mennyire jó, hogy a színház kihozza az embert, a humánumot mindenkiből, mert bement az anyagiakat keresve, és meglátott egy Hamlet jelmezt, és azt mondta, hogy felvenni, vagy nem felvenni.
1: Nem. Túl dramatizálod, Endre. Tehát itt látszik a szándék. Egyrészt fontos letisztázni, hogy az úr, az ifjú úri ember, mert ugye 18 esztendős Sumacról beszéltünk, az azért legyen tiszta dolog, szóval, hogy közelében sem járt a menés fogalmának, az inkább a lődörgés kategóriához tartozott, mert hogy ilyen faltól falig csapongva érkezett meg a tetthelyszínre, és egyébként szerintem ő csak ott vélet fedezte fel a jelmez, adta a lehetőséget és potenciált. Tudod, tehát így hol vagyok, bankba akart menni, hol vagyok, nagy piros függönyök, mi ez? Ah, egy ruha, cseréljük le.
2: Én csak óvatosan kérnem, a beöltözés a videó alapján. A beöltözés nem azért történt, mert a rendőrök rámentek és el akart bújni?
1: Ne.
2: Ezt most csak úgy kérdem. Hát akkor tehát van az a részeg állapot, amikor azt mondod, ez egy jó ötlet, ezt higgyétek-e. Beöltözök itt Chaplinnek, nem vesz észre senki.
0: Kinek tűnik fel a félhomályban bolyongó Hamlet ének idején a színpadon?
2: Hát enne.
0: Bejön a rendőr, hát csak egy Hamlet, az mindig itt van, ide be van állítva a sorokban.
2: Jaj, imádi való ez a történet. 0-30-54-88-88, hova törnétek be ezen a mai napi kérdés? El csak viccelek. Írjátok azért SMS-t.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ariana Grande-nak nem csak a könnyei, de a szavai is elfogytak. Ez volt a No Tears Left to Cry. 9:30 van benne a szerdában. Szerdán. Segítségemre. Köszönöm.
2: Itt vagyok.
1: És közben ugye feltette a költői kérdést, Szili, mert mi itt egy nagyon törvénytisztelő műsor és adás vagyunk, hogy hová törnétek be legszívesebben. És hát ez a szerint költői és fantázia kérdés már is válaszra talált. Mindenki úgy néz ki, hogy a reálpolitikában keresni a megoldást. Robert azt írja, hogy én Nikos Ordán irodájában, mármint államelnök irodába törne be, és átírnám a miniszterelnök jelölést, hát ha lenne kormány a Romániának, pártom. Lehet, hogy tényleg csak úgy lesz miniszterelnök, mikor lopunk egyet valahonnan.
3: Ehhez értünk, végre megérkeztünk, hogy ez az ország legalább ért valamihez, azt használja most már ki.
1: Én
3: most már nem akarok kormányt. Én most már nem akarok miniszterelnöket. Én most már nem akarok semmit.
2: Jól megszoktuk ennélkül, nem?
3: Igen, ezt megszoktuk, egész jól kezdünk működni.
1: Sőt, az a kérdés, hogy miért volt eddig miniszterelnök?
2: Na látjátok, egy ilyen periódus igazolja, hogy az elmúlt 30 plusz esztendő az totál fölösleges volt, akár sok tekintetben is. Na, minden esetre az ötlet az jó, további ehhez hasonló ötleteket, hogy ki hová törne, befogadunk örömmel. 07-30-54-88-88. De mi a baj?
3: Csak akartam mondani, hogy nincsen baj. Csak hogy ez most nem ilyen betörés, ez ilyen gonosz, galád,
2: nem,
3: fekete
2: maszkos. Nem, ez ilyen vicceskedős.
3: Hanem ez egy ilyen vicceskedős, szimbolikus, bemész egy helyre, és akkor bemehetsz úgy, hogy kipróbálhatsz valamit, ami nem okozol kárt, nem viszel el semmit, visszateszed ügyesen a helyére, leporolod, csak hogy mi lenne az a hely, ahol mondjuk egyszer sunyiba úgy az ember bemenne.
1: Én mindig szerettem volna egyszer kipróbálni egy tubát. Az óriási nagy rész
2: ajánlom figyelmet az erdélyi csodás filharmoniákat, és azok raktárját.
1: Hogy ezek után most már nem merem megtenni, mert ezt így elmondtam országvilág füle hallatára, de hogyha az ember például mondjuk hangszerre kíváncsi, ott a filharmónia nyugodtan, ha jönnek a rendőrök, akkor...
2: Álljatok meg egy kicsit. Mielőtt nagyon belemelegedünk ebben, nagyon fontos, aláhúzok három vonalat fantázia játékba. Azelőtt gyorsan tisztázzuk rá, hogy senkit semmire nem akarunk felbújtani. Nem. Ez főleg a transztelexeseknek üzenem. Mert hogy vannak különböző szintjei a humornak és a humorfaktoroknak is. Mi most viccelünk két C-vel, de T-Z-vel is lehetne. Annak, aki nem tudja, hogy a nem csak ott, azt egybeírják.
1: Nyom meg a C-t.
2: Ennyit szerettem volna mondani.
3: Na, de van egy ötletem. Igen. Ha már tuba. Felcsillant a szemem, mert hangszer. Nekem is egy nagy vágyam, Németországban a nagy hangszergyárba és a nagy hangszerüzletbe, a TH betűs omános helyre, igen, oda egyszer így bemenni. Úgyhogy Endre, van egy ötletem, menjünk ketten. Jó? Csak már látom magam előtt a jelenetet, hogy igen, hogy Endre, szépen csendben, akkor te elmész a rész fúvósokhoz, én megnézem a gitárokat, meg a billentyűket. Erre egyszer hallom Endrét, Endre, mi a jó éget csinál? Hát mondtam, ki akarom próbálni a tubát.
2: Az a baj, Szili, hogy ezt is szóba hozod, és egy az egybe látom bennetek a Kevin féle betörő párost. Tehát az alacsonyabb kisköpcsös, a magasabb, vékony.
1: Melyik volt a bangóbb?
2: Hát te, Endre,
3: nem harag. Kis köpcös, alacsony? Micsoda?
2: Nagyon szeretlek téged is.
1: Meg kell várjuk ezzel a projekttel, ameddig kopaszodni kell valamelyik.
2: Tény és tagadhatatlan, hogyha Endre mellé állítunk, akkor te kicsit alacsonyabb vagy, ugye? Ezzel úgy nem tudunk vitázni.
3: Ezzel nem tudunk vitázni.
2: De gondolj bele, hogy neked max csak leég a fejed teteje, neki vasaló fog jutni, vagy valami nagyon durva.
3: Tehát akkor ezért, ami leszünk a reszkesetek, betörőkből a betörők.
2: Igen,
3: nagyon jó, ez szép karrier lesz.
1: Én már reszketek.
3: Nagyon várom. Ja, Isten, na jó, hát akkor majd akkor megyünk Németországba. De hol menni, Kincső?
2: Mit csinálni? Betörni?
3: Betörni.
2: Az a baj, hogy az én cselemet már ellopták, de tudjátok, mit el fogom majd mesélni inkább később, mert olvastuk ma reggel ezt a színházba betörős hírt, és azon gondolkodtam, hogy nem kell külföldi Ériába menni ahhoz, hogy ilyet és ehhez hasonlót lásson az ember. Na, beszéljünk erről nem sokára, addig is 07-30-54-88-88, írjatok nekünk.
4: Mindenről dumál.

0: olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
0: Reklám.
2: Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, ágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
3: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszervizt Farkaslak a Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
4: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a Szablak, Varlak, Alkotlak, Méterárú rövidárú üzletbe Székely udvarhelye. Kisköved utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
6: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
7: 0786-498-098
6: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
8: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
9: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
8: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
10: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
11: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
15: A reklám után
16: ismét lágere.

0: Ott maradtunk el a megszólalásnál, és nem fogom hagyni, hogy ez annyiban maradjon, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova mennék, én sem mondtad, hogy van egy jó ötleted, sem kell messze
1: menni. Jaj, betörni? Igen, igen, csak az a baj, ezt is említettem zenék előtt, hogy lenyúlták az ötletemet már, és akkor itt most óvatosan egy zárójel teszek a nagy vicceskedésben, mert hogy Sepsiszentgyörgyön sajnos nem egyszer történt meg, hogy könyvesboltba törtek be, konkrétan néhány évvel ezelőtt itt a stúdiónk alatt lévő egyik üzletbe, ami azt jelenti az én olvasatomban, egyrészt én könyvet lopni mennék, ha mennék, másrészt ott ürítették sajnos a kasszát. Tehát azt jelenti, hogy akkora forgalom van, ez azért dicséretes egy, nem tudom, megyeközpont szintű, Szentgyörgy szintű városban, hogy akkora a forgalom a könyvesboltban, hogy érdemes oda betörni, hogyha anyagiakban gondolkodik az ember egyrészt. Másrészt mondom, én úgy betörnék, vinném az összeset, még a polcrendszert is, hogyha ezen múlna, mert nagyon szeressem, csak az a baj, hogy illegál a dolog.
2: Na ez a baj, és főleg, hogy fantáziajátékban vagyunk, fontos még hozzátenni. Közben pedig azon gondolkoztam, hogy milyen jó cégér lenne egy regénynek, hogyha betörne egy betörő a könyvesboltba, és rablás közben úgy belefeledkezne az olvasásba, hogy azért kapnák rajta. Mert belelapozott, és egyszerűen nem tudta letenni.
1: Hát vagy betörne, belelapozna valamelyik Agatha Christie regényben, és utána tudná, hogy hogyan és miként tüntesse el úgy a nyomukat, hogy még egy Miss Marple, vagy még egy Poirot se találjon rá.
0: Egyre szebbek ezek a sztorik. Folytasát. Simogatja a lelkem. Nagyon jó. Már megvan a fejemben három mód, ahogy a könyvesboltba be lehet törni.
1: Ne törjünk be a könyvesboltba. Ez mondja,

0: Kincsoki. Kincsoki. Kincsoki. Majd kitaláljuk. Most még nem megy annyira a szlogános éhem.
1: Bencsoki. Lencsoki.
0: Bencsoki, kincsoki.
2: És utána jó, rendőr, csikicsuki.
1: És kiéget.
0: Na mindegy, visszatérve egy kicsit igen az emberünkre, aki ügyesen beöltözött, szépen jelmezve, szerintem még mindig azt mondom, hogy ő azért öltözött be, hogy ne kapják el a rendőrök. Tehát van annak egy olyan, igen.
1: Szeretnék vitázni veled, mert hogy a bizonyítékok közt szerepel az a videó részlet is, amit mi magunk is megnézhetünk az interneten. Felhívom figyelmedet, kedves Szilárd kolléga, hogy ott, amikor a betörőben tudatosul a tény, hogy valaki kezdi üldözni, és mindjárt rajta fogják kapni, akkor már be van öltözve. És úgy menekül. Van egy kicsi Chaplin hangulat az egésznek. Nézzétek igen, meg egyébként, ti is akár a videót egyértelműen fent található az interneten, a Budapesti Rendőrfőkapitányság Facebook oldalát ajánljuk figyelmetekbe, ott kell keresni.
3: Ébredj minden hétköznap reggel
4: a Rádió Gagával
3: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
4: Ez a hármas szabály.

0: Még egyszer, ahogy kezdtem, úgy zárom az órát, mindenki lenyugodhat, nem fogunk betörni sehova, sem kultúrszándékkal, sem rossz szándékkal, és ha már színház, milyen cuki lenne valaki egy bábszínházban ott felejteni magát, jönnének a rendőrök, és eljátszana valami jó kis szerepet, rendőrös, igen, betörősek például.
1: Vannak még ötleténk, amit hallhatjátok, és bízunk benne, hogy nektek is vannak, még hová törnétek be, írjátok meg.
2: És úgy egy gyönyörű szép kérdésünk van a mai napra. Reméljük, hogy ez mindenki úgy érte, hogy kell. 0-7-30-54-88-88. Mi pedig megyünk tovább a legfrissebb hírekkel, pontban 10-kor, utána visszatérünk.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27.000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraibi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
3: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
8: Blautek.
3: Melegre tervezve.
9: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszerviszt Farkaslakasz Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
10: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
11: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per alszám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
12: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a szablak, varlak, alkotlak, méteráru, rövidáru üzletbe Székelyudvarhelyen.
13: Kisköved utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálod.
14: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Paraidi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
15: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
14: Gamma Electronics.
16: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
17: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
16: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
18: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Kamarazene Fesztivál kezdődik ma Székelyudvarhelyen. Megszűntek a műszaki problémák, fennakadás nélkül működik a Tolró út díjrendszer. Száraz, enyhe lesz ma térségünk időjárása. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! A Szociáldemokrata Párt országos elnöksége tegnap felhatalmazta a párt vezetőit, hogy tárgyalásokat kezdjenek Lucán Niculescu kijelölt miniszterelnökkel. Sorin Grind Jánu pártelnök az ülés után elmondta, az elnökség tagjai csalódottságukat fejezték ki amiatt, hogy Nikus Ordán államfő nem a Peszedenek adott kormányalakítási megbízást, hanem folytatta a politikai kísérletezést. Grind Jánu ugyanakkor elismerően nyilatkozott Niculescuról, akit tisztességes, felkészült és kiegyensúlyozott szakembernek nevezett, kiemelve a Románia OECD csatlakozásának előkészítésében végzett munkáját. A pártelnök szerint a tárgyalásokon elsősorban azt akarják tisztázni, hogy Niculescu szakítani kíván-e az Ilija Bolozsán, illetve a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség nevével fémjelzett gazdaságpolitikával. Kamarazene Fesztivál kezdődik ma Székelyudvarhelyen és egészen október 12-ig tart. Ebben az időszakban 25 nemzetközi szinten is ismert fellépő hangversenyeire várják a zenekedvelőket. A 24. alkalommal jelentkező rendezvény 6 napon át naponta több koncertet is kínál, több műfajban. Idén a klasszikus zene mellett jazz és világzene is szerepel a kínálatban. A hangversenyek többnyire 19 órától kezdődnek és több helyszínen zajlanak. A Városháza Szent István termében, a belvárosi református templomban, valamint a Bakó borozóban. A Kamarazene Fesztivál eseményei ingyenesek, de adományokat elfogadnak. A részletes program megtalálható az esemény közösségi oldalán. Megszűntek a műszaki problémák, fennakadás nélkül működik a Tolró út díjrendszer, jelentette be tegnap a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat. Emlékeztetett, hogy az elektronikus platform október 1-jei elindításakor technikai problémák adottak, de a vállalat szerint ezeket sikerült orvosolni. A Csenáira azt tanácsolta a sofőröknek, hogy a bírságolás elkerülése érdekében indulás előtt lépjenek be a Tolró rendszerbe, hogy kiválasszák az úthasználati matricát. Amennyiben ez nem járna sikerrel, a rendszer meghibásodása miatt a sofőrök útnak indulhatnak, anélkül, hogy büntetést kockáztatnának, olvasható a közleményben. Hangsúlyozták, a rendszer feljegyzi a műszaki okokból meghiúsuló útdíjfizetéseket.
19: Újabb balkánbajnoki címet szerzett Lőrinc Magor, a Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub birkózója. A horvátországi Koprivnicában rendezett utánpótlás versenyen a 86 kg-os súlycsoportban 3 ellenfelét is legyőzte. Ez már a harmadik korosztályos balkánbajnoki elsősége. Korábban U15-ben és U17-ben is aranyérmet szerzett, most pedig U20-ban is a csúcsra ért. A Székelyudvarhelyi klub további 5 sportolója is szőnyegre lépett. Közülük Lőrinc Balázs és Elekes Róbert az 5. helyen végzett. Lövéte vette el a vezetést az Udvarhely körzeti labdarúgó bajnokság A csoportjában, miután 4-2-re nyert Máréfalván. A forduló 2 nagy fordítást is hozott. Homorodalmás a 72. percben még 3-0-ás hátrányban volt, a címvédő Parajdal szemben végül 4-3-ra győzött. Farcádon pedig Okland emberhátrányban 2 gólos hátrányból állt fel. A vendégek a szünetig egyenlítettek, majd a második félidőben a győztes gólt is megszerezték. A 6. ligában Bögöz továbbra is hibátlan, 5 mérkőzésből 5-öt nyert.
8: A szakemberek szerint ma is enyhe száraz marad az időjárás adás körzetünkben. Napos és felhős időszakok váltják majd egymást, 21-23 fokos maximumokra számíthatunk.
20: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Csó, puszi, ölelés, szevasztok, elérkeztünk a mai hármas szabály utolsó órájához, 10 óra múlt néhány perccel, és ebben az órában újra játszani fogunk, szülinapozunk, egész pontosan Rádió Gagás szülinapi csomagot nyerhet a szerencsés.
1: Mert hogy szülinap van, és ez így is van, rendjén, csók-csók, puszi, nem mi vagyunk az a nyuszik, nem tudom, hogy kell ragozni, Máté Kincsőt hallottátok, Berecki Szili itt van, én Nagy Endre, folytatjuk még egy órával.
2: Így van, zenéink is vannak. Nótármérit most lehet, hogy pont nem fogunk tudni hozni, de egy szinte annyira tehetséges előadó következik. Beyoncé és a Best Thing I Never Had, ezzel a dallal indulunk már is.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nem

0: Na lássuk, sikerül-e megelégedni valahogy Calvin Harris jazzy volt a közösen. Ez volt a Satisfy, 10-12, 4-11 fele kanyarodunk a szerda délelőttben, és nem tudunk megelégedni, ezért segítetek ti nekünk, mert hogy fantáziajátékot játszunk, fontos, onnan, hogy Magyarországon betörtek egy színházba, és még jelmezpróba is történt rendőrségi lefüleléssel, innen indultunk el, és persze az is egy cuki sztori, de azért a fejetekben is nagyon sok vagány sztori van azzal kapcsolatban, hogy a teljesen porfikcionálisan, teljesen nem büntető jogi eljárás szempontjából, de sikerülne valahova betörni, és ilyen viccesebb szándékkal, vagy kreatív szándékkal, akkor mit tennétek?
1: Nem csak kreatív, önző, baromi önző szándékkal is, annak rendje és módja szerint, már csak azért is, mert itt van, nézzétek meg, Slayer mondul a üzenete, abszolút adom, azt írja, hogy egy vidám parkba betörni, sorban állás nélkül kipróbálni az összes hullámvasutat, és teszem hozzá nem csak hullámvasutat, hanem szellemkastélyt, meg az összes vagányjátékot. Na, az vagány lenne. Bár az tény, hogy ezt viszont meg nem vagány egyedül csinálni. Tehát ezt egy ilyen laza, én nem de is tudom, nem. Legénybúcsús betörés, csoportos betörés égisze alatt tudom elképzelni. Nem?
2: Kezded el éjjel, 2 vidám park, kísértett ház, egyedül.
1: Nem biztos, hogy szeretném.
0: Igen, mindenki már rég hazament, és senkit nem keres a rendőrség. Valaki még lemaragadva bejáratnál a vattacukorgépnél, mert odáig jutott. Mert az sikerült bekapcsolja. Szóval vannak itt veszélyes dolgok. Veszélyes telep egy vidám park ilyen szempontból.
1: Abszolút. Na nézzük, milyen ötletek vannak még. Azt mondja Enikő, sziasztok, kedveskéim, a tűzoltóságra, gondolom, hogy oda törne be, lenyúlni egy egyenruhát a kedves páromnak a legjobb társas játékhoz.
0: Felforosodott a levegő, szóval.
1: Azt a mindenit, barátom.
0: Engedjétek meg.
1: Most, hogy mondod, Enikő, ez egy zseniális ötlet. Mármint nem a betörés, de a tűzoltó jelmez.
0: Egyrészt nem garantált, hogy a tűzoltó jelmezhez tűzoltó testet is lehet lopni. Ez hát ugye otthoni adottság kell legyen.
3: Kedves, igen, legalább a slagadott.
0: Igaz, biztos, még mekkora. Azt a tűzoltó tömlőjét neki el. Közben... A következő gondolat.
1: Yes.
0: Hadd szóljon Enikő férjéhez, szerintem.
1: Igen, kedves Enikő férje.
0: Tudod, milyen közel állsz a boldogsághoz? Kedves Enikő
1: férje.
0: Tudod,
1: milyen nőd van,
0: csak,
1: Enikő férje.
0: Csak egy tűzoltó egyenruhára van szükség. És segítünk neked.
1: És még képes lenne be is törni Enikő ezért. Igen. A tűzoltó jelmezért, vagy ruháért. Enikő, szólok, tényleg jelmez lehet kapni ilyen netes, nem is drága.
0: És az a jó, hogyha utána fellángol a szerelem, kéznél van a felszerelés.
1: A slag, ugye, igen, a tömlő.
2: Igen, huncutjelmez.hu. Ott megtalálod
1: van
2: az ilyeneket.
1: Nem,
2: tudom, csak mondtam egyet így fejből.
0: Pompieri.sexy.ru.
1: Na, sajnos a huncutjelmez.hu nem megy, hogy volt Pompieri.
0: Te hitted ezt?
1: Igen, nézzük meg.
0: Pompieri.sexy.ru. De vigyázz, mert ha elkezd képeket mutatni, akkor én nem nézek oda.
1: Nem adott
0: erre a keresésre,
1: semmit,
0: és nem vállalom a keresési előzményeket.
1: Na, akkor ezt már
2: megfejtettem.
1: Itt ne keressétek, de máshol lehet találni üzere Enikőnek, a férjének és mindenki másnak is.
2: Jaj.
1: Vannak-e még jó tippek?
2: Igen. Persze, igen. Vannak rokonlac, azt írja, ő egy kicsit komolyabbra veszi a figurát, azt mondja, aki tud olvasni, az nem fog könyvet lopni, aki még nem tud olvasni, az minek lopjon könyvet?
1: Igen, ebben van igazság. Tehát én szeretem rokonlacot, mert mindig ő mondja ki a nagy igazságokat. Van az a fanatikus könyvmoly, drága rokonlac, ezt úgy kiegészítem talán a gondolatot, aki tud is olvasni, és lopni is szeretne. Mm-hmm.
0: Honnan tudod, hogy egy analfabéta tolvaj tört be a könyvesboltba, ellopták az ABC-s könyvet, és valahol az elejétől kezdték a történetet. 0735488888. Még játsszuk ezt a játékot, jó lesz ez. Hajrá, tűzoltók, írjatok!
4: Székelyföld velünk ébred.
5: Hármas szabály, 7-től 11-ig. A

0: Tehát itt jetlag, koszi Janka, te meg én. Olyan üzenetet kaptunk, hogy csak na. Hát itt mi ugye a fiktív betörések kapcsán, és apropóján azért néha egész komolyan eleresztjük a hajunkat, de ez mindent visz. Névtelenül érkezett az üzenet, gyanúm szerint nem véletlenül. Valaki azt írja nekünk, hogy szia, ma fel tudnád szerelni a Csillárt a konyhába?
1: Persze.
0: Szerintem nem jó számra ment az SMS, ezt csak azért mondjuk, hogyha valaki esetleg ráismert, tudja, hogy nem a célzó személy kapta meg.
1: Szerintem ott segítünk, ahol tudunk, nem?
0: Mész, Endre? Menjünk hárman, jó? Én tartom a létrát.
2: Viszont a furugépet.
0: Minek furugép?
2: Hát fel kell valahogy a Csillárt fogni.
0: Nem sávarozók kell oda?
1: De kell, hát de ahhoz kell egy lyuk a plafonba. Egy tipnit kell, amiben belecsavarozott, hogy rendesen
2: szóval szóval felcsavarozott.
1: Igen, komoly fejlődés.
2: Vigyázzál, hogy szakemberek kell mondom,
0: hogy tartom a létrát, jó?
1: Igen, csak úgy tartsad, hogy tudjál elugorni, hogyha
0: igen,
1: baj
0: igen,
1: van.
0: Igen, igen, igen, kis súlyjal a biztonság kedvéért, vagy csak így lelki támaszgya, nem csak
1: hát, hihetetlen.
2: A reggeli műsor,
1: az a legjobb. Csillárszerelést is várunk.
0: Mikor volt, hogy bevásárló listát kaptunk?
1: Mi főztünk is belőle.
2: Igen, tényleg. Igen, igen, igen.
0: Na jó, van, drága hallgatók, jobbnál jobbak vagytok. Hát komolyan mondom. Mindeközben ugye akkor vissza egy picit még a fikció mezeire, bár az a csillárszerelése semmi. Ildikó írja nekünk, hogy vágóhídra törnék be húsokat, bensőségeket lopni, beleértve a tököt is. Tehát beleértve a tököt is. Ez a... Igen.
1: Valamire a tököt nem tudjuk majd elengedni. Tehát a tökfaragástól, töklámpástól
0: indultunk. Most benézek az asztalra, hogy tényleg fogod.
1: Nem, én elengedtem. A témát nem tudjuk elengedni, nem is fogtam.
0: Nem fogja.
1: Vissza is térve a témához, akkor most már nem nézed, jó? Csak hogy tudjam. Szóval ez a vágóhídos téma, ez érdekes.
0: Igen, igen, igen, ez egyébként meglepő számomra, hogy egy hölgytől érkezik, ugye rendszerint a férfiak azok, akik húst hússal, bár én is nagy húsevő vagyok gond nélkül, de hogy alapjáraton igen, a bensőségek azokjuk.
2: Mikor jön az az időszak, amikor azt mondod, hogy megérsz oda, hogy szeretném betörni egy vágóhídra, azt a disznómájat nézd én már, hozzad már gyorsan.
1: Gondolj bele, hogyha legalább nagy bőt végén lennénk, amikor mindenki már kétségbe van esves, már egy 4 hete nem is látom a tévében.
0: Ez szerintem pszichés dolog, tehát hogy jönnek a hideg idők, jönnek a hosszú téli esték, vacogni fogunk, stb. Szerintem valahol a tudat alatt a testünk elkezd sikítozni, hogy most hízlalt fel magad, most, hogy télire legyen, ami meleg. Meg ugye egyáltalán.
1: Ilyenkor, hogy... Szerintem a vágóhidaknál megerősítik az árakat, lánccal katolják le a kaput, tudják, hogy érkeznek a kétségbe esettek.
2: Igen. Jaj, nagyon jó. Jönnek még jó üzenetek, Robert írja, és kicsit közel áll a szívemhez, azt írja, legyen komoly és legyen tétje a Hungaroringre, Magyaródra, amikor itt vannak az F1-es autók, akkor elködnék egy autót, és szelném a pályát, csak nem tudom még, hogy Red Bullos vagy Ferrari autó legyen, vagy a Vásárhelyi Gaga stúdióba egy hétköznap hajnal, hey, ho, hello, hajnalba, és várnám Szilit, hogy reggel ne legyen egyedül, mikor pitty marad.
0: Holnaptól csak óvatosan. Nem tudom, Robert, hogy ez ígérete vagy fenyegetése részedről. De ez vagány tudna lenni. Bár tény, hogy én ott kapnék szívstoppot szerintem abban a pillanatban, hogyha valaki egy, mit tudom én, fél üres stúdióban.
1: Még akkor is szívstoppot kapsz, ha bekopog valaki.
0: Ez is igaz.
2: De nem baj. Eszter a Moravica van mindén, úgyhogy majd eltársalognak vele. De én inkább szavazok, hogy menjünk mind a ketten a Hungaroringre. Én azt is akarom.
0: Na igen, az üzenetnek az a része, igen, egy icipicit komolyabbra fordítva a szót, az vagány lehet. És szerintem akkor itt minden nemű vicceskedésen túl egy kicsit léphetünk ebbe az irányba. Tényleg, hogyha bejuthatnánk, vagy betörhetnénk egy olyan helyre, ahová soha valószínűleg a büdös életben nem lenne esélyünk eljutni, akkor mi lenne az? Szerintem ez még megér egy rövid kört. 07 30 54 88 88.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk. Hármas.

0: Megvártuk, megvártuk az utolsó akkordot. Hát respekt, hashtag tisztelet a zongoristáknak, és Adélt hallgatunk. Easy on me, 10:31, és közben még mindig a fiktív betörések világában vagyunk nektek köszönhetően. A Círa Izabella, sziasztok! Én egy repülőgép pilóta fülkébe törnék be, aztán az út végén megköszönném az ingyen fuvart és a jó társaságot. Igen, Izabella, maradjon ez fiktív, másképp ingyen koszt egy életre, hogyha ezt tényleg megpróbálod.
1: Igen, az a baj, hogy ezt nem szabad, de az az igazság, Izabella szívemből beszél. Tehát én egyszer azért bekukucskálnék oda, természetesen akkor lazán is, mit tudom én, engedélyekkel, és mindenkivel előre lebeszélve, tehát hogy ne úgy, hogy a végén tényleg bilincsbe vigyenek el, de az élmény lehet mondjuk egy repülés közben ott egy kicsit látni, hogy mi történik.
0: Rájöttem, hogy bárhova akarunk bejutni, és nem szeretnénk, hogy gond legyen belőle, még mindig ott a megoldás, ami korábban, nézem, hogy ki volt a hallgató, segítsetek rajtam. Jelmezes hallgató, ki volt? Enikő? Nem Enikő volt.
2: Enikő.
0: Ez az első tűzoltó jelmezbe került, ez is bárhova be lehet jutni utána.
1: Hát szerintem a pilóta fülkébe akkor se engednek be, hogyha tűzoltó jelmezben vagy.
2: Volt egy ilyen videó, valaki csinálta egyszer, emlékszem, a neten láttam valahol, hogy ketten beöltöztek ilyen láthatósági mellénybe, megvittek egy létrát a vállukon, és így be tudtok menni fesztiválokon, mindenhova. Vagy elnézést, meg szeretnénk szerelni az óriás kereket. Jó, persze, tessék. Én lazán beengedték őket. Nagyon durva volt, és vannak jó lehetőségek, csak fel kell jól öltözni.
1: Ugyanez a helyzet, hogyha szépen kirítjented magad, kikerázod magad, és mész egy 1000 idegennek a lakodalmára. Például. Lazán besétálsz, úgy csak kérdezi meg senki, hogy a vőlegény vagy a mennyasszony részéről-e. Na, Izsák írja nekünk, hogy én Erzsébet királynőhöz mentem volna be, arról ugye sajnos lecsúsztam már, de mekkora lett volna besétálni és egy jó diskurzust folytatni vele, de amúgy az a vicces teszi még hozzá, hogy tényleg volt egy srác, aki ezt megtette, és mekkora hír volt. Én erre emlékszem.
2: Betört oda.
1: Igen, a palotába. Igen, csak nem tudom, 3, 4, 6, 8, 20, nincs 20 éve, de nem tudom belőni se az idei, csak emlékszem. Én is erre a híráradatra, hogy úgy mindenki felbőszült nagyon, meg nem tudom, biztonsági protokoll szempontjából ott aztán egész hegyek töltek be. Állítólag az volt a célja, szándéka. Tehát nem
2: Jackson,
1: volt
2: te miért ülsz? Hát én azért, mert beszélgettem Erzsébet. Hát ezért hát csak betörtem hozzá.
1: A hálószobájában.
0: Van még egy ilyen francia performance művész, hogy minden kézilabda mérkőzésen beöltözött játékosnak is 7 csoportképen is szerepelt, mint kiszúrták.
2: Ők a jó arcok. Beállt, imádom az ilyen embereket.
0: Komolyan ölelkezett mindenkivel, pacsizott, beállt az első sorban, begugolt, és de totál szerzett meszt meg minden, nagyon nehezen bukott le a végén. Annyira belülről megtámasztott színészi munka volt.
1: Meg kellene én is csináljam ezt a helyi ilyen csajos kosárlabda csapatokkal. Mit
0: nem is tognál ki a sorban.
1: Hát ki nem, lelógnék belőle valahol.
2: Ja, Istenem, nagyon jó ezek, nagyon jó ezek közül. Én nézem, milyen SMS-ünk van, azt írja nekünk Melinda, aki van, hogy ez a tökös nap, ez elvitte egy kicsit a gondolkodásukat, azt írja, na ez a tökös szerda a javából, húst hússal, húst húsban, na igen, az élet, ez az élet rendje, tényleg írja nekünk Melinda, Isten bizony, jó kedvetek, soha el nem múljon, imádom.
1: Ja, mi is imádjuk, hogy Melinda, ilyen üzenetek kedves érkeznek, vagy. Kedves vagy, tényleg drága Melinda, köszönjük nagyon szépen, és hogyha már a kedvességnél tartunk, akkor érkezett még egy kedves köszöntés is, amit most hirtelen nem találok, úgyhogy nem biztos, hogy befogjuk. De itt van Katalin. Katalin írja nekünk, sziasztok, reggeltől estig Gaga Rádió, az életem részei vagytok, szeretem hallgatni. Itthon, úton, sőt még a tengeren is hallgattalak éppen, ezért úgy érzem, nem leszek szerencsés a játéknak, ami nem baj, de szeretnék kívánni nektek minden jót, tele szeretettel, békességgel, egyetértéssel, jó egészséggel, mindenkinek a rádiónál dolgozóknak, és persze nekem is, hogy sokáig tudjalak hallgatni. Adjunk hálát minden nap mindenért, szeretlek titeket, én meg is hívnálak egy jó bográt, vagy sütkérezésre, és sok szeretettel a szívem, egy csodaszép napot, minden szépet és jót írja, tehát Katalin, köszönjük szépen mindenképp a kedves üzenetet, regisztrálj Katalin, mert lehet, hogy esélyes vagy te is a játékra, illetve, hogy a nyertese légy, és egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor megyünk is tovább nem sokára a szülinapi nyereményjátékkal.
3: Mindenről

az élet az otthonodtól. De a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neked van, a Gaga.

0: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz. Vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontransz69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
1: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a Szovalta üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
2: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recrutare@hochland.com e-mail címre.
3: Képzeld el, hogy belépsz az érettségi vizsgára, és nem félsz. Nem azért, mert szerencséd van, nem azért, mert minden szót bemagoltál, hanem azért, mert tényleg tudod az anyagot. Ismered az irodalmi műveket, el tudod mondani a saját szavaiddal, mert lesz mondani valód. Ezt szeretnénk megadni neked a My Journey nyelviskolában, hogy magabiztosan érkezz az érettségire. Maradandó tudást építünk a fejedben együtt. Legyen élmény a vizsga.
1: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
4: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
5: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
6: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
5: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
7: Háztartási gépre van szükséged. Szőnyegszabászatot keresel.
8: A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain. Házhoz szállítással biztosít neked mindent.
9: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
10: Gamma Electronics.
11: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
12: Elavult stratégiák. Üres ígéretek. Elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét slágerek és új zenék.
16: Rádió.

0: Még van egy játékunk a mai napra, mert a születésnapi játékunk zajlik éppen, úgyhogy szeretnénk egy újabb nyertest találni valahonnan.
1: Hát egész pontosan Señorita Rita személyében szeretnénk megtalálni ezt a szerencsés nyertest. Nagyon készülünk felhívni őt telefonon, nagyon bízunk benne, hogy jó kis ajándékötlettel rukkol elő, és én személy szerint abban is bízom, hogy nem az iskolában csípjük-e.
2: Reméljük, hogy nem, vagy ki tudja, lehet, hogy éppen ő a másik oldalon, a katedra másik oldalán áll. Ritát várjuk, kár is a többi szóért, most már ővé lesz a szó nem sokára.
3: Halló!
2: Halló, halló, Ritához van szerencsénk, szia!
3: Igen!
2: Szia, Rita, Rádió Gagától hívunk, Máté Kincső, Beretki Szili, Nagy Endre vagyunk, regisztráltál a szülinapi
1: játékunkra.
2: Szia! Szia!
1: Szia! Hogy vagy, kedves Rita, mi újság? Hogy telik a szerelmetes szép szerdád?
3: Hát nagyon jó.
1: Mivel foglalatosok?
3: Kávézok.
1: Nagyon jó. Na, azt mi is szeretjük a kávét, főleg a reggeli műsor elmaradhatatlan kelléke. Te munka közben kávézol, vagy esetleg szabadnapos vagy?
3: Nem, most itthon vagyok. Itthon vagyok.
1: Nagyon szuper.
0: Szabadság, vagy milyen pihenő, vagy miért vagy most otthon?
3: Úgy is lehet mondani, igen.
0: Nagyon jó, tovább nem fogadtunk ilyen szempontból, hanem inkább azzal kapcsolatosan fogadnánk, hogy hát ugye a rádió hamarosan 27 éves lesz, úgyhogy szeretnénk, ha kitalálnál a magának a rádiónak valami jó kis ajándékot, ez lenne a feladatod. Mi lenne az, ha kreativitásod előkineszed valahonnan?
3: Hát, szerintem még egy duma-duba jó lenne.
1: De zseni! Jaj, ez nagyon jó ajándékötlet. Azt a mindenit. Meg kéne írjuk tényleg az angyalkának ezt levélbe, hát ha elhozná nekünk. Ó, zseniális lenne. Rengeteg olyan rendezvény van, ugye, hová mondjuk nem tudunk sajnos eljutni, mert csak egy dubánk van, akkor osztozkodnánk kétfele. Ez nagyon jó ötlet. Köszönjük.

0: Ez most tényleg tőlünk neked, ez szeretettel.
1: Ó, nagyon köszönöm, nagyon örvendek.
2: Mi is köszönjük első körben az ajándékot, másrészt azt, hogy ilyen vagány játékosa volt ennek a jó kis nyereményjátéknak. Legyen csodás szerdád, további kellemes szép napot,
1: nagyon
2: és akkor köszi, hogy itt voltál. Szia, szia!
3: Szia, szia!
1: Szia!
4: Gratulálunk a nyereményedhez, ami nem más, mint a Rádió Gaga születésnapi ajándékcsomagja. Rádió Gaga. Hallgasd a slágereket és új zenéket a világon bárhol, appon keresztül, vagy a rádiogaga.ro weboldalon.
5: Ébredj minden hétköznap reggel
6: a Rádió Gagával
5: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumál.

0: Lassan itt vagyunk a műsor végén, úgyhogy gratulálunk a nyertesünknek. Még egy üzenet a témához, azt írja Ludovik, hogy annó a régi járt a moziba törve az egyik haverom, ott voltak játékgépek, reggel nyitáskor még ott volt. Hát, ki kell tartani.
1: Az utolsó pályát még nem fejezte be. Milyen jó cuki üzenet, Vakvargyú nevű hallgatónk. Isten éltessen sokáig benneteket, minden délelőtt hallgatunk, amikor elbúcsúztok, jön a kisbabám első alvása. Mondjuk, hogy pápa és lefekvés. A napi programunk része teszi még hozzá.
2: Ezek szerint elérkeztünk ehhez a pillanathoz, kedves Vakvargyú, és kedves baba, és kedves mindenki, úgyhogy pápa és lefekvés.
3: Sziasztok!
2: Holnap reggel 7 órakor újra jövünk, addig csodaszép napot nektek. Sziasztok!
4: Sziasztok! Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.

0: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
1: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
0: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Reklám.
4: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felbomlás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
5: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
6: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
7: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
8: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
7: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
8: Viking Kft. A te biztonságodért.
9: Kész a 10 órai?
10: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
12: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
13: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában. A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRT CT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
14: 0786 498 098
13: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
15: Profiterm. Két évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi kötőjel Term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
16: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badoos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badoos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82.
17: Telefon 0745 123 800 97.
1: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a boroka-lakópark.ro oldalon. Boroka lakópark, az én házam, az én várom.
17: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: 10 medvét lőnek ki Székelyudvarhely közvetlen közelében. 9 szemét vettek őrizetbe a határátkelős botrányban. Ma is holnap még kitart a kellemes napos őszi idő. Péntektől csapadékra is lehűlésre számíthatunk. Jönnek a részletek, jó napot kívánok, én Hadnagy Iva vagyok. Lukács Niculescu tegnap reggel telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral, de a kijelölt miniszterelnök nem hívta meg az RMDS-t a készülő kormányba, mondta az RMDS elnöke egy aradi sajtótájékoztatón. Kelemen szerint arról sem esett szó a beszélgetésen, hogy Niculescu politikusokból, technokratákból vagy a kettő kombinációjából álló kabinetet képzele el. Az RMDS ezért egyelőre kivár, és a kormányprogram, valamint a tervezett kabinet összetételének ismeretében dönt arról, hogy megszavazza-e az új kormányt. Kelemen ugyanakkor jelezte, hogy a kormányzati részvétel hiánya önmagában nem zárja ki a Niculescu kabinet támogatását. 10 medvét fognak kilőni Székelyudvarhely közvetlen közelében az új medvekvótát megduplázó törvénynek köszönhetően, amelyet hétfőn végül kihirdetett Nikosordán államfő. A Városháza és a Nagyküköllő Vadásztársaság közötti egyeztetés során kiderült, 5 példányt még idén, további 5-öt tavasszal lőnek majd ki. Ez a szám azonban nem tartalmazza azokat az eseteket, amikor is a nagyvad a város területére téved, nem érinti a beavatkozási kvótát, így azokban az esetekben is külön intézkedhetnek. Ehhez azonban nagyon fontos a lakosság közreműködése, hogyha medvét látnak, azt azonnal jelezzék a helyi rendőrségnek, vagy az egységes segélyhívó számon, hangsúlyozta Dávid Endre alpolgármester. Összesen 9 szemét, köztük a Halmi Határrendőrség és Vámhivatal főnökeit vette őrizetbe az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség. A vádhatóság tegnapi bejelentése szerint további 38 személy ellen gyanúsítottként zajlik eljárás. Azzal vádolják őket, hogy 50 és 1900 euró közötti összegeket kértek és kaptak az Ukrajna felől érkező sofőröktől. Emlékezetes, hogy a hatóságok hétfőn több mint 90 helyszínen tartottak házkutatást. Nagyon magas villamos energia árakra kell készülni Romániában a télen és 2027 tavaszán, figyelmeztetett Krisztián Busoly, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. A Profit.ro szerint Busoly elsősorban a csernavódai atomerőmű két leállított reaktorával, valamint az európai gázárak magas szintjével magyarázta a kockázatokat. Busoly szerint most az a legfontosabb kérdés, hogyan tudja Románia átvészelni a következő időszakot, és miként lehet legalább a nagy ipari energiaigény fogyasztók, valamint a nagy szolgáltatók számára kiszámíthatóbb árakat biztosítani. Az államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a romániai energiarendszer az elmúlt időszakban ellenállóbbnak bizonyult annál, mint amire sokan számítottak. 60 napos hatósági felügyelet alá helyezték Călin Georgescu egyik támogatóját, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadott két TV-operatőrt a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség székháza előtt, közölte a bukaresti rendőrség. A bíróság a hatósági felügyelet idejére több korlátozást is elrendelt a férfival szemben, egyebek mellett megtiltotta neki, hogy nyilvános rendezvényeken vegyen részt. A szakemberek szerint a híd közepén, vagyis ma is holnap még 23-24 fokig emelkedhet a hőmérséklet Erdélyben, a hétvégére azonban véget ér az októberi meleg, eső, záporok és jelentős lehűlés érkezik. Vasárnaptól már csak 18 fok körüli maximumokra számíthatunk.
17: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
19: Sziasztok, hello mindenkinek, jó napot kívánunk, újra itt vagyunk egy szerda délelőttben, István Szidónia, Győr Dávid, Csaba, zajlik a születésnapi játékunk, úgyhogy minden szuper.
20: Egy munkás szerda délelőttben, ennyit helyesbítek. Igen, egy kicsit hasonlít ez a mai nap a tegnapihoz, és nem sokban különbözik a holnapitól, de hát ez van, ilyen hétköznapokat élünk mi, slágerekkel és új zenékkel színesítjük a folytatást. TNT, ugye itt alszol, nyitjuk is az órát.
17: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
21: Színes hírek,
17: helyi aktualitások,
21: interjúk,
17: játékok
21: és
17: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

Kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Másmelló, ez a Dreaming itt a Rádió Gagán. Itt a beköszönőkor említettem, hogy adunk nyereményt, a születésnapra készülünk. Egy hét múlva, jó, 8 nap múlva születésnapot ünnepel a Rádió Gaga 27-et. Ez azért egy szép kerekszám az erdélyi magyar rádiózásban. Ebben az órában pedig a Supermarket nyeremény utalványát adjuk oda valakinek, de ha visszagondolsz a 27 évre, Szidi, a te életedben, azért mennyi minden történt? 27 év.
1: Én ezt már lehet, hogy néhány ízben elmondtam ebben a rádióban, hogy 7 éves voltam, amikor létrejött, amikor megalapult. És néhány alkalommal, amikor itt elsétáltunk a nagyvárosban, mi falusiak itt a stúdióablak előtt, akkor mindig olyan kíváncsian néztem befele, hogy vajon mi történhet ott az ablak mögött? Jó, én értem azt, hogy innen sugározzák a műsort, és akkor itt beszél a bácsi meg a néni a mikrofonba, de vajon mi történhet? Én akkor el se tudtam képzelni, hogy valamikor, valaha nekem lehetőségem lesz arra, hogy nem csak kipróbáljam,
0: arra, hogy téged
1: hanem most már
0: kintről.
1: Én is azt mondjam, igen, hogy én vagyok az a néni, aki itt beszél a mikrofonba. És ez egy kuriózum mind a mai napig itt például Marosvásárhelyen az embereknek, mert nagyon-nagyon gyakran van az, hogy elmennek az autók, elmennek a járókerülők, a sétálók itt a stúdió előtt, és néz.
0: Kedvesen beintegetnek, ugye, üdvözölnek, igen, ismeretlenül igen. Is. Aha.
1: Vagy van olyan, aki veszi a bátorságot, és tényleg bejön. Nézze meg, hogy milyen itt a helyzet.
0: És ettől szép ez a rádiózás, hogy kialakul a hallgatóinkkal egy olyan kapcsolat, bár nem ismerjük egymást személyesen, face-to-face, szemtől szemben talán sosem találkoztunk, de mégis úgy érezzük, hogy ismerjük egymást. A közös Rádió Gaga múlt úgymond feljogosít minket erre. Na, ebben az órában játszunk, tehát jön most Brian Adams, ez az Open Road.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Orbán Rudi és a kereszthúzat. Nem tűnsz fáradtnak, Csaba, habár a tegnap azt mondtad, hogy az éjszaka folyamán megnézed a Messi mérkőzését, vagy legalábbis azt a meccset, amiben
1: ezt
0: most
1: mondtam.
0: Ott lesz. Igen, ezt mondtad. És na mondjad, megnézted, vagy nem? Sikerült felkelni kettőkor, vagy sem?
1: Hát hogyne, képzeld el, felkeltünk.
0: Tényleg?
1: Hogyne, kisebbik lányommal együtt, mert ő is nagy Messi rajongom, és kettőre volt meghirdetve a mérkőzés, de nem kezdődött el kettőkor. Helyette tudod, mi történt? Óriási, látványos, nem is tudom, egy show elemek a Dél-Amerika legnagyobb stadionjában, 85 ezres ez a stadion, ez egy óriási stadion, és mentek a nem is tudom, konfetti eső és levegőbe lőtt, nem tudom, ilyen tűzijátékszerűségek. Na, aztán elkezdődött a mérkőzés is, fél háromkor.
0: Hánykor?
1: Fél
0: és meddig néztétek?
1: Hát, megnéztük az első fél időt, úgy döntöttem, hogy azt nézzük meg, aztán mivel ugye meló is van, meg iskola, meg mindenféle, és aztán visszanéztem reggel a gólokat. Na, de aki nem tudja, van-e olyan, aki nem tudja, te nem tudod, hogy mi történt. Messi kiosztott két gólpasszt, és berúgott gyönyörű szépen egy 11-es. Szerintem ez egy ilyen karrier,
0: méltó,
1: abszolút méltó búcsú. És hogy picit beszéljek neked arról is, mert lehet, hogy téged nem hoz lázba, hogy Messit mennyire tisztelik Argentínában. Hát képzeld el, hogy a meccs 10. percében, ő ugye 10-es meszt viseli. A bíró leállította a meccset, és 2 percen keresztül állt a játék. És tudod miért?
0: Mert ilyenkor mindenki tapsolta, gondolom Messit.
1: Mindenki az egész stadion állva tapsolt, a csapattársak, az ellenfél csapat tagjai is, mindenki pacsizott Messivel, és még a kezdősípszó előtt is átadott az ellenfél a csapat kapitánya egy olyan ajándékot, ami meg nem mondom, hogy mi volt, egy szobor és egy boríték, gondolom így rótták le tiszteletüket. Így rótták le tiszteletüket a földkereség legnagyobb futballistája előtt, aztán utána egy ilyen drónsó, ezt csak megmutatni tudom, szóval egy ilyen drónsóban is részük volt az ott.
0: És akkor ott kivetítették ilyen kis drónfényekkel Messinek a mezét?
1: A mezét, meg egy ilyen formát róla, hogy fogja a világbajnoki trófeát.
0: Csaba, hogy mekkora lelkesedéssel tudsz beszélni erről a Messi kultuszról, és tényleg úgy tűnik ez az egész beszámolód, mint hogyha ott lettél volna, és élőben ezt átélted volna, megtapasztaltad volna,
1: és még csak
0: holott
1: egy,
0: nem.
1: Figyelj, csak egy fél mondat, egy nagy gráciász, ugye köszönjük, feliratú Messi meszt feszítette ki Buenos Aires nagy terén, ugyanezt a meszt megnézhettük a meccs előtt is, és ugyanezt a meszt egy helikopterre szerintem teljes Argentina felett végighordozták este, tehát hihetetlen, akkora Messi kultusz van, és olyan tiszteletnek körvend ez a játékos, nem csak Argentinában.
0: Te ott voltál.
1: Én ott voltam.
0: Szerintem te ott voltál, teleportáltad magad, csak itt eltitkolod a műveletet és a milyennyit, a hogyanját ennek az egész tranzakciódnak, hogy hogyan kerültél te oda Buenos Airesbe. Ennek nem lehet így beszélni róla.
1: Figyelj, akkora kultusza van és annyira nagy tiszteletnek körvend otthon, Argentinában és az egész világon a futballt szeretők, a jelenlegi futballisták és a volt futballisták körében is Lionel Messi, hogy szerintem ő erről sosem álmodott, hogy ilyen magasságokba jut. De köszönjük neki az elmúlt 20 évet. Na gyere, zenéljünk egy picit, mindjárt elérzékeny üdök, jön Eva Max.

0: Harc és a Purple Disco Machine közösen, ez a Wonderful Life. Na nézzük csak, Csaba, hogy ma milyen képzeletbeli ajándéknak örülnél, vagy akár egy olyan ajándéknak, ami terő-terő asztalkán módra oda kerül elédbe.
1: Dobostorta, vagy bukaresti. Ezzel nagyon-nagyon
0: ez a kettő? Kielégítenének téged?
1: Kicsi ilyen édesre vágyom ma valahogy.
0: Jó, drága hallgatók, akkor hogyha ne talán pont téged, aki most a kezedben fogod a telefonodat, hívni fogunk, akkor tudjátok, hogy a Rádióga 27 éves születésnapjára a mai napon, most a soron következő játékban egy dobostortának vagy egy bukarestinek örvendene, Györlávit Csaba.
1: Köszönöm szépen, mindjárt játszunk, adjuk a nyereményt is.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk? Egészség. Adunk.
4: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség.
5: A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik.
6: A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
5: 0786 498 098.
6: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
7: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétel. Kell.
8: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
9: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
10: Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
11: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
12: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
13: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
2: Társadalmi célú hirdetés.
14: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
15: ismét sláger

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Zsombor és a Crazy Boys, Visz ez az út. Na gyertek, szálljatok be, és mi is viszünk bele titeket a születésnapi játékunkba. Mert hogy idén 2026-ban 27 éves a Rádió Gaga, és hogyha minden igaz, akkor Roland itt van velünk a vonalban. Szia!
1: Igen, sziasztok!
0: Hello! Gyöderi Csaba, István Szidónia vagyunk.
1: Igen.
2: Szia Roland, hogy vagy? Meglepődtél?
1: Igen, meglepődtem.
2: Hogy telik a napod?
1: Úgy látszik, hogy jól telik. Nektek?
2: Na szuper, most, hogy veled tudunk beszélni, nagyon jó.
0: Jó, csak azért szeretnénk belőled egy kicsit hosszabb mondatokat is valahogy előkotorni, vagy előhozni. Mit csinálsz éppen? Mivel foglalkozol? Nagyon csend van ott a háttérben például.
1: Dolgozok, és IT-ban.
2: Uh-huh. A jó kis IT. Legjobban fizető szakma az IT Romániában, ezt olvastam valahol, ez igaz?
0: Aláírod?
1: Igen, így van.
2: Ha, nagyon
0: hát akkor Roland, az anyagiak miatt te nem panaszkodhatsz. Tudod, hogyha nekünk most itt van ez a szülinapi játékunk, akkor arra lenne szükségünk, hogy kapjunk tőled valamit. Egy fiktív képzeletbeli ajándékot. Gondolkodtál már ezen, mikor regisztráltál, hogy mi lenne az, amivel meglepnéd a 27 éves rádiókagát?
1: Igen, szerintem, most, hogy hát nektek igazából mondom, és hogy maga a műsor vezetőknek egy közös ilyen wellness.
2: Azaz te! Nagyon jó! Köszönjük szépen! Bele is éltem magamat. Nagyon-nagyon köszi. Nagyon-nagyon jó ez a javaslat, és ezt meg kellene valahogy fontoljuk. Köszi szépen, ez tényleg jó ajándék. Mi is adunk ajándékot. Méghozzá a Supermarket jó voltából egy vásárlási utalvány a tiéd.
1: Szuper.
2: Szerintünk is.
1: Tehát ezt úgymond, akkor én is...
0: Hát most te lettél meg ajándékozva.
1: A szülinapi ajándékba kapom, akkor ezt most én is.
2: Így van.
0: És szülinapod van?
1: Képen százalat volt.
2: Na,
0: hát akkor Isten értesen téged, és októberi vagy. Roland, köszönjük szépen, hogy játszottál velünk, köszönjük szépen ezt a fantasztikus képzeletbeli ajándékot. Úgy Csabának amúgy képzeld az elején, kicsit olyan fura volt a tekintete, hogy most mit akar a műsorvezetőknek adni és kívánni, és amikor kimondtad a wellness hétvégét, robbant a bomba nálunk, úgyhogy ezzel kicsit sikerült felcsigázni, úgy látom Csabát. De köszönjük a játékot, Roland, hagyunk is, hogy dolgozz tovább, és mi is hozzuk a jó zenéket.
2: Hello, szia!
1: Köszönöm nektek is a munkát!
0: Szia!
3: Gratulálunk a Supermarket nyertesének! Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbség.

0: Lesz még játék, a születésnapi játékunk ugyanis zajlik jó néhány napon át, és virtuálisan ajándékoztok meg ti bennünket, mi pedig valós nyereményeket adunk, ahogy ezt hallhattátok.
1: És még mindig azon fantáziálgatunk itt Csabával, hogy melyik lenne az a wellness helyszín, ahova szívesen elmennék, mert bizabizalma az ajándékod rólad felkeltette az érdeklődésünket. Köszönjük neked még egyszer, és nektek is, hogyha beszálltok a játékunkba, most viszont lépünk tovább a hírekkel.
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. areohotel.ro 27 év

0: Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
1: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon örülök, tényleg.
0: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
3: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
0: Reklám.
4: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
5: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
6: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
7: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
8: Blautek.
7: Melegre tervezve.
9: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
12: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A Székely udvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk.
13: Álmaid esküvője itt kezdődik.
14: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy... Örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka lakópark. Boróka lakópark. Az én házam, az én váram.
15: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
16: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
17: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
16: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Bárány és Pálinka fesztivállal zárja októbert Székely udvarhely. Két mini vakáció vár a munkavállalókra még az idén. Tovább tart az enyhe időjárás. Részletes híreink következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Nikus Ordán az Európai Tanács soron következő ülésének témáiról egyeztetett António Costával tegnap telefonon. Az államfő szerint Románia ambiciózus költségvetést szeretne még akkor is, ha ehhez az uniónak további erőforrásokat kell biztosítania a versenyképesség és a védelem támogatására. Megemlítette továbbá, hogy António Costával az Európai Unió bővítéséről is beszéltek. Aktívan támogatjuk a moldovai köztársaság és Ukrajna csatlakozását, tette hozzá az államfő. Október 24-én és 25-én ismét a juhászati, a helyi ízek és a hagyományoké lesz a főszerep Székelyudvarhelyen. A Juh és Hagyomány Székelyudvarhelyi Bárány és Pálinka Fesztivál a 2013-2016 között megrendezett Bárány és Pálinka Fesztivál hagyományát eleveníti fel és gondolja tovább. A kétnapos rendezvény célja, hogy újra közös térbe hozza a juhászatot, a helyi gasztronómiát, a termelőket, a szakmát és a kulturális hagyományokat. A hétvége során szakmai, gasztronómiai, kulturális és családi programok várják majd az érdeklődőket. Az esemény házigazdája a Székelyudvarhelyi Önkormányzata és a Székely Gazda Szervezetek Egyesülete lesz. A romániai kormányválság következményei egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára. A régóta esedékes költségvetés kiegészítés elmaradása miatt több településen elapadtak a szociális ellátásokra, közszolgáltatásokra és folyamatban lévő beruházásokra fordítható összegek. A probléma országos méretű. A költségvetési tanács szeptember közepén már arra figyelmeztetett, hogy sürgősen megoldást kell találni a 2026-os állami költségvetés legalább egy részleges kiigazítására, mert több költségvetési intézmény működéséhez hiányozhat a pénz az év végéig. 4 napos mini vakáció vár a munkavállalókra november végén és 3 napos december végén. 2026-ban Szent András napja is, Románia nemzeti ünnepe is hétköznapra esik, így hétvége után további 2 munkaszüneti nap következik. Az év végén újabb hosszú hétvége következik, december 25-e karácsony első napja, péntekre esik, így december 25-e 27-e között 3 egymást követő pihenőnap lesz.
2: A harmadik kalapból várja a román labdarúgó válogatott a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőjének sorsolását. Románia a Nemzetek Ligája csoportkörében mind a 4 mérkőzését elveszítette, így az utolsó helyen áll, a Svédország elleni hazai vereség pedig eldöntötte, hogy nem kerülhet az első 2 kalap egyikébe. A Football Meets Data jelenlegi számításai szerint a románok a hátralévő eredményektől függetlenül a 3. kalapban maradnak. A magyar válogatott egyelőre a 2. kalapban szerepel, a sorsolás december 6-án tartják Belfastban. Közleményben reagált a portugál válogatottnál történtekre Cristiano Ronaldo, aki szerint Jorge Jesus szövetségi kapitány 2-szer is megszegte a neki tett ígéretét. Ronaldo állítása szerint a Norvégia elleni mérkőzés előtt a kapitány 30 perc játékot ígért neki, végül azonban a teljes bemelegítés után sem küldte pályára. Később abban állapodtak meg, hogy Jesus a sajtótájékoztatón tisztázza a történteket, Ronaldo szerint azonban ez sem történt meg. A portugál csapatkapitány ezért elhagyta az edzőtábort, de hangsúlyozta, válogatottbeli karrierjét még nem zárta le.
18: A délután folyamán megnövekedhet a felhőzet adás körzetünkben, csapadékra azonban nem kell számítani. Kitart a kellemes, enyhe időjárás, 20-22 fok körül tetőznek a nappali csúcsértékek.
0: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
8: Nagyon szép és nagyon jó napot kívánunk nektek, így október 7-én is. Még süt a nap, ezt ki kell használni. Szívjátok magatokba az éltető D-vitamint, közben töltünk titeket slágerekkel és új zenékkel, és készültünk egy újabb beszélgetéssel. És színes órák mikrofonjánál György Dávid Csaba és István Szidónia.
19: Sziasztok! Hello mindenkinek! Megjelent a Nőileg magazin októberi száma. Erről beszélünk nem sokára a főszerkesztővel, Magyari Teklával.
0: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
20: Színes hírek,
0: helyi aktualitások,
20: interjúk,
0: játékok
20: és sok-sok nyeremény.
0: Ez a Színes Órák.

0: Rádió Gaga slágerek és új zenék. Itt van velem a stúdióban Magyari Tekla, a Nőileg főszerkesztője, úgyhogy a friss lapszámról, az októberiről beszélünk. Szia!
1: Szia Csaba, köszöntöm a hallgatókat.
0: A címlapon pedig ezúttal nem nő van, de ezt azt gondolom, hogy a legutóbbi beszélgetéskor is megemlítetted, hogy férfi lesz a címlapos, székelyföldi férfi, nem más, mint Kozma Attila színész.
1: Nagyon sokan ismerhetik őt, a Csiki játékszín színművészét, akár az internetről, akár humorista vagy nevettetőként is, de ezúttal a komolyabbik arcát mutatta meg nekünk, illetve a kolléganőnknek.
0: Így van, és rengeteg mindenről kérdeztétek őt. Egy jó, hosszas beszélgetés alakult ki. Ebből úgy látom én, hogy egy jó hangulatú diskurzus volt.
1: Nagyon szerethető ember, és a kollégái is így vallanak róla, de mint három gyerekes családapa is beszélt. Egyebek mellett arról, hogy kicsit emeljük fel a tekintetünket, és ne dögöljünk bele a mindennapokba, ha lehet. Menjünk biciklizni, fagyizni, tekerjük a pedált, de nem a munkánk vagyunk, nem a szakmánk vagyunk, hanem azok az örömök, amiket megélünk, vagy amiket örömmel csinálunk.
0: Uh-huh. Igen, és ezt milyen jó így hallgatni tőled is akár.
1: És egy férfitól, aki erre magától rájött egyébként, és akiről azt gondolnád, hogy ez egy bohóc, mert hogy nagy nevettető.
0: Igen, igen. Az Egyensúly rovat itt áll a kezembe alap a 15. oldalon, a Kovács Eszter írta, amikor végre eljön az én időm. Az 50 feletti nők reneszánsza nem azt jelenti, hogy ebben az életkorban mindenkinek új vállalkozás kell indítania, maratont futnia, vagy gyökeresen megváltoztatnia életét, ha nem, akkor mit jelent?
1: Látjuk azt a környezetünkben, hogy mint a kivirágoznának az 50-es nők, mert kirepültek a gyerekek, vagy annyira felnőttek már, hogy nincs annyi mindennapi teendő velük, és nagyon sokan ilyenkor kezdenek el edzeni, vagy egy új tanfolyam, egy új szakma, pályát váltani, mert eljött a saját idejük, de ez igazából egyszerre krízis és felszabadulás is. Erről beszélgettünk Lukács Márton Réka pszichológussal.
0: Igen, és a Lurko rovat egy másik izgalmas írás. Mindig a fiataloknak és a szülőknek, a fiatalokról és a szülőkről szól. Ezúttal ezt a címet adtátok neki. WhatsApp szülők, amikor a gyerekek helyett mi intézzük az életét, az ő életét.
1: Pontosan, te is bizonyára vagy, ha te nem, az anyjuk bizonyára.
0: Én is benne
1: vagyok. Tagja nem tudom hány WhatsApp csoportnak, vagy Facebook Messenger csoportnak, ahol jönnek-mennek az üzenetek. Néha még azelőtt értesülünk arról, hogy mi volt az iskolában, mi a feladat, mit kell vinni. Mielőtt hazaérne a gyerek, vagy ő beszélne róla. Itt az a fő kérdés igazából, hogy meddig tart a gondoskodás a szülő részéről, és honnan kezdődik már a kontroll, vajon kell-e ennyire belefolynunk a gyerekeink életébe? És hát ennek jártunk utána Fekete Deák Ildikó pszichológussal, pedagógussal és mentálhigiénés szakemberrel.
0: A hónap pasija pedig egy olyan úriember, aki jó nagyot motorozott, csíkszeredai ő is, mint a címlaposotok, Tamás Zsolt, aki 42.000 kilométert tett meg két keréken, motorkerékpárral Afganisztánban és a világ számos országában járt, és egy kicsit itt a motorozásról, a túráról, a kalandokról kapunk betekintést, saját fotói ezek, gondolom, ugye?
1: Így van.
0: Megvan a...
1: Nem csak a kaland érdekesebb, de hatalmas vállalás persze megkerülni a földet motorral, életre szóló élmény lehet. Ami izgalmas számunkra, vagy nőként, olvasni azt, hogy mit tapasztalt az útja során, az értékrendjén mit változtatott egy ekkora körút, eljutni a világ minden szegletébe is. És amire ő rájött, és ami jó üzenet lehet számunkra is, hogy mi itt Európában észre sem vesszük, de bőven elég, amink van, minek stresszelünk, hajtunk, nyomulunk, hogy legyen több anyagi, tárgyi dolgunk, mikor bőven elég, amink van.
0: Lehet, hogy más emberként jössz haza egy ilyen túra után, amikor látod a világot máshol is, hogy ott hogy működnek a dolgok, akkor lehet, hogy az itthon jobban értékeled.
1: Ő más emberként ért haza, de egyébként nagyon sokan mondják, akik eljutnak a világ nagyon szegény régióiba, érdekes módon az anyagiaktól függetlenül az ottani emberek sokkal-sokkal boldogabbak.
0: Így van. Tekla, azonnal folytatjuk.

0: Folytatjuk a beszélgetést. Magyari Tekla, a Nőileg főszerkesztője a vendégem. Az októberi lapszámról egy kicsit társalgunk. Kozma Attila van a címlapon. Ott hagytuk abba, hogy kicsit megnézzük a kultúrkoktélt is, ahol Jánosi Buslink Szandi, aki festő, vele készült egy beszélgetés, és én gyorsan át is lapozom, de nem azért, fiatal, mert nem érdekes, fiatal, nem azért, mert nem érdekes, hanem egyet fordítottam.
1: Csíkszeredában keltette fel a kolléganőnk figyelmét, és az ő világából és életszemléletéből próbáltunk egy picike kis ízelítőt adni. Ugyanakkor mellette Geréb Lászlóval beszélgettünk, aki nemrég fontos díjakat, elismeréseket kapott a nyomtatott lapok fontosságáról, mert néha elfelejtjük azt, hogy a nyomtatott lap is a kultúránk része. Legyen az női magazin, vagy legyen az egy keresztrejtvény újság, de a magyar kultúránk része. Miért fontosak a nyomtatott lapok is, hogy vajon kellett temetni őket, mert hogy 25 éve temetjük őket.
0: Igen, olyan, mint a rádió, sokan azt mondták 15 évvel ezelőtt, hogy nem lesz rádió, még mindig itt vagyunk.
1: És ugyanígy temették a tévét, még mindig van televízió, de lesznek nyomtatott lapok is, bízunk benne, mert van az az idős generáció egyébként, aki ezt igényli, olvassa, forgatja.
0: A garrob rovat, ha nincs összhang, akkor legyen teljes káosz, ezt mondja Méres Ildikó.
1: Igen, ami nagyon érdekes, nagyon látványos, talán extravagáns is az ő gardróbja. Érdekes tapasztalás, ő Kárpátaljáról költözött Marosvásárhelyre, és magam is láttam mindig, hogy a kárpátaljai kolléganőim valahogy extrém fel vannak öltözve, mindig, mintha szinte bálba, igen, de mintha szinte bálba mennének minden egyes alkalommal. Na, ugyanezt köszön vissza, bevallottan és beismerten Béres Ildikó gardróbján is. Azt mondja, hogy ez kulturális hatás Kárpátaljáról hozta, épp ezért itthon eleinte meg is nézték Erdélyben őt, kilógott a többi nő közül, de ebből a dízelítőt, és szerintem nagyon inspiráló az ő gardróbja.
0: Így van, és én megint fordítok egyet vagy kettőt a labban, a gyógyír rovat, Csuszner Ferenc azt mondja, hogy szeretnék minél több időt visszaadni abból, amit kaptam, és ez is egy érdekes gondolat.
1: Igen, egy kétszeres vese átültetett betegről vagy páciensről beszélünk, de akinek mégsem határozza meg a jelenkori életét a betegsége, noha ebből úgymond kigyógyulni vagy nyomtalanná tenni ebből nem lehet, és mégis tud teljes életet élni mindezzel, és mégis próbál adni az embereknek. Annak ellenére, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz évei vannak a hátra.
0: Igen, és tanulságos írás készült vele. Na, akkor el szoktam mondani a kedvenc rovatom, a kopogtató. Egy újabb családi házba kapunk betekintést. Ezúttal a cseresznyi és házas pár nyitott ajtót kolléga nőtöknek, Máté Melindának, és bemutatta otthonát.
1: Igen, egy baróti otthonba kopogtattunk ezúttal. Nagyon inspiráló, ahogy a régi keveredik az újja, de az is, hogy a házigazda szakmája miként mosódik bele egyébként az otthonba, mert hogy templomi fenségesség valahogy köszön vissza a nappaliból, a méretekből, a belmagasságból, és ezt igen, megmutatni valónak tartotta a kollégina.
0: És ez nagyon szép ház újra, mindig megtaláljátok a szebbnél szebb otthonokat.
1: Nagyon sok olvasunk jelzi, hogy az első, amit kinyit, az a kopogtató rovat.
0: Igen, kíváncsiak vagyunk a benti dolgokra, mi legalábbis így működünk. A Profit rovatban pedig vállalkozókról írtok, Godra Zsolt és a Godra Árpád, őket környékünkön nagyon sokan ismerik, és nem csak környékünkön, hanem országhatárokon túl is, mert ma már 3 országban több mint 80 embert foglalkoztatnak.
1: Egyébként olvasók ajánlották őket is, de annak kapcsán beszélgettünk ebben a vállalkozóknak szóló rovatban, hogy hogyan kellene növekedni, fejlődni, kell-e mindig minden áron növekedni, kényszerese ez a fejlődés, növekedés, vagy miért veszélyes a stagnálás vállalkozói szemmel nézve, és ezekben egész jó kapaszkodókat adtak. Én legalábbis nagyon inspirálónak találtam az ő víziójukat.
0: Nagyjából átlapoztuk a Nőileget, a tudós nőkről még nem tettünk említést.
1: Gergely Jósoly a szociológus rovata online is, és a nyomtatott labban is hónapról hónapra olyan akadémikus nőket mutat meg, és beszélget velük, akik valamiért szintén inspirálóak lehetnek azoknak a fiataloknak is, akik pályaválasztás előtt állnak, de nem csak, még számunkra már pályát választott nők számára is. Olyan új dimenziót nyit ez az interjú sorozat, hogy én elmondom őszintén, ennek hatására, vagy vélhetően ennek hatására is iratkoztam be jó magam is doktori képzésre. Komolyan mondom, ezúttal Gál Katalin szociológus kollégiájával beszélget, és nagyon inspirálóan hatott rám is, remélem majd az olvasókra is.
0: Na hát egyébként a doktorihoz sok sikert kívánunk már így előre is, sok kitartás neked, és az olvasóknak, a hallgatóknak pedig azt ajánljuk, hogy nézegessék a lapot online, illetve hát vásárolják meg.
1: Nagyon-nagyon köszönöm a lehetőséget, és hát a nőileg.ro oldalt böngészszék, mert a naponta frissülő tartalmainkat ott találják az olvasóink.
0: Magyar Itekla főszerkesztő, köszönjük, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm.
2: Ez a Rádió Gaga. Rádió Gaga.

óráig elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Szupár Sztereó és a Hét Lépés. Feltűnt-e neked, vagy nektek, drága hallgatók, hogy mennyire látványosan színes ilyenkor, októberben a naplemente, illetve az égbolt, amikor nyugszik a nap?
1: Tudod, mi tűnt fel?
0: Nem szoktad kémlelni nézni az eget?
1: De igen, viszont az erdő színe, ez az őszi szín, ez annyira csodálatos, hihetetlen. Tényleg, ilyenkor is kapok egy ilyen pozitív válveregetés saját magamtól, hogy Csaba, te tényleg jó helyen érsz, maradj itt, mert itt tényleg szép és csodás.
0: Most szeretném, hogyha egy kicsit a figyelmünket az erdőkről, a földről felfele az ég fele vinnénk, mert csak azért is, mert megjelentek újra ezek a csíkok, a kondensz csíkok, és jönnek az összeesküvés elméletek is ezzel kapcsolatban. Na, egy kicsit kifejtjük, akkor tiszta vizet próbálunk újraönteni a pohárba, hogy mik is azok a fehér csíkok, amelyeket a repülők hagynak maguk után az égen.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
4: Reklám. Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
5: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
6: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
5: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
6: Viking Kft. A te biztonságodért.
7: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség! Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
8: Magyar Menny asszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
9: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar Menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
10: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
12: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
13: Mitől bömbi a bömbi?
14: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből.
13: Tedd az asztalra, kínált körbe.
14: Bömbi.
13: Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
15: Elemeket, akkumulátorokat keres. Megtalálja a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
19: A reklám után
20: ismét lágerek,

0: Ott maradtunk el, hogy akkor nézünk az ég felé. Mi most pont nem látunk ki a stúdióból, úgyhogy nem tudjuk, hogy milyen gyakorisággal száguldoznak a repülők. Tegnap beszéltem anyósommal, és akkor az ő fejében minden évben, körülbelül ebben az időszakban Szeget ver az az összeesküvés elmélet, hogy permeteznek minket méreggel, vagy különböző kemikálékkal a repülőkből kijövő fehér valami.
1: Aha, ilyen kémiai anyagra gondol ő, hogy
0: azt jelenti, hogy valamivel beszórnak minket, amivel meg akarnak betegíteni az egész társadalmat, mindenkit.
1: És ezt ilyen látványosan hozzák létre? Mert eléggé látványos tényleg.
0: Van, aki azt gondolja, hogy igen. Azért látszik ilyen erősen, az a fehér csík, azok a fehér csíkok azért látszanak ennyire szembetűnően, mert hogy ez azt jelenti, hogy akkor most népirtás zajlik éppen.
1: Ó, szerintem nem, máshol keresendő a dolog. Egyszerű kémia, kondenz, így hívjuk, kondenz csíknak nevezzük tulajdonképpen ezt. Minusz 40, minusz 50 Celsius fokos hőmérsékleten repülnek ezek a gépek, ott fent jó magasan azért hideg van, és a hajtómű égése során vízgőz is keletkezik, amely a hideg levegőben gyorsan lehűl és kikristályosodik. Ezt láthatjuk egyébként itt is ezt a kémiai folyamatot a Földön. Viszont tényleg nagyon-nagyon érdekes mostanában, így mondtad korábban visszagondolva, felnézel az égre és olyan hosszan látszik. Ez egy nagyon érdekes. A nyáron nem pont így van.
0: Sokkal több van az év ezen időszakában, mint például nyáron. És akkor az a kérdés is feltevődik, hogy miért van az, hogy az egyik gép mögött ott van a kondenszcsík, a másik gép mögött pedig nincs ott semmi.
1: De kik, aki kiütötték üresbe azt a gépet, nem?
0: Az csak úgy megy, csak hogy lebeg az égben, fent szálingózik. De az a helyzet, hogy van, hogy az egyik gép fennebb megy, a másik pedig lennebb van. Csak mi, hogy mi szabad szemmel innen lentről nem tudjuk megkülönböztetni, hogy melyik gép milyen távolságra van. Lényeg az, hogy ha láttuk valami féle fehér csíkot a repülők mögött, akkor nem, ez nem valamiféle titkos permetezés, hanem egy nagyon jól ismert légköri jelenség.
1: Jó, akkor ma minak szólsz te, hogy nyugodjon meg, vagy szóljak én?
0: Én már próbáltam szólni. De és? Akkor is ő az a kategória, aki szentől meg van győződve, és ezután is meg lesz győződve, hogy az permetezés. Jó. Az azért van, mert minket mérgeznek.
1: Ha annyi minden történik a nagyvilágban, amiről nem tudunk, hogy rengetegen összeesküvés elmélet születik szerintem. Akár egy támadásról, akár egy repülőgép eltűnéssel kapcsolatban. Most az emberek erre nagyon-nagyon kaphatóak, hogy biztos valami hatalom van a háttérben.
0: Tegyük fel, hogy akkor neki van igaza. Hogy akkor valóban valamilyen mérget szórnak relánk. Mit tudunk tenni ellene?
1: Ritkábban veszünk levegőt. Most viszont egy picit el is hallgatunk, hiszen jön Tóth Abigail és Ágcsend, ez a Sugar Daddy.

0: Gabri Ponte, Born to Love Ya, itt a Rádió Gagán, és hozunk még ilyen jó zenét, hozunk dinamikus új dalokat és nagy-nagy kedvenceket is.
1: És közben arra jutottam, hogy lennék azon a gépen, ami ott hagyja maga mögött a kondenszcsékot, mennék vele például Hawaii-ra?
0: Jó, jó, jó, jó, jó az irány, tartsuk ezt meg.
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz.

0: Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves rádiógagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádiógaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
1: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Reklám. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
3: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
4: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
5: Blautec.
4: Melegre tervezve.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Új irányt keresel, és a sport közel áll hozzád. Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben. A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
8: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné! A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
9: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
10: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
9: De szuper ötlet!
10: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
9: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
11: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi@term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Elgázoltak egy medvét ma a 13A jelzésű országúton. Enyhe földrengés volt Arad megyében. Egyelőre élvezhetjük a napos, kellemes időt. Következnek a részletek. Köszöntöm a hallgatókat. Én Hadnagy Iva vagyok. Nem büntetik meg azokat a szociáldemokrata parlamenti képviselőket és szenátorokat, akik aláírták a Nikus Ordán államfő tisztségéből való felfüggesztését kezdeményező áuros ívet, jelentette ki tegnap a szociáldemokrata pártelnöke. Szorin Grindiánu közlése szerint a párt tagjai és támogatói körében elégedetlenséget váltott ki, hogy az államfő 4 sikertelen jobboldali miniszterelnök jelölt után sem a választásokat megnyerő Peszedet bízta meg kormányalakítással. Szerinte ezzel magyarázható egy és szociáldemokrata politikusok reakciója. Grindián ugyanakkor hangsúlyozta, hogy pártjának nem az államfő felfüggesztése, hanem egy stabil kormány megalakítása, a gazdaság élénkítése és a lakosság vásárló erejének védelme a prioritás. Medvét ütött el egy autó ma délelőtti a 13A jelzésű országúton Szentegyháza és Csíkszereda között. Az első vizsgálatok szerint a Székelyudvarhely felől Csíkszereda irányába tartó autó elé egy erdős területről hirtelen szaladt ki a medve Szentegyháza közelében, a sofőr pedig elütötte. A helyszínre állatorvost hívtak a balesetet követően, aki megállapította, hogy az állat elpusztult. A tetemet a Lövétei Vadásztársaság képviselői vették át és gondoskodnak róla az előírásoknak megfelelően. A sofőrt alkoholszondával tesztelték, az eredmény pedig negatív lett, derül ki a Hargita megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatásából. Enyhe a Richter skála szerint 2,8-as erősségű földrengés volt ma hajnalban Arad megyében, közölte az Országos Földfizikai Intézet. A szeizmikus mozgás 3 óra 59 perckor 5 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 15 kilométerre volt Aradtól, 44 kilométerre Temesvártól, 70 kilométerre Békés Csabától. Arad megyében az utóbbi évek legnagyobb földrengését 2023-ban mérték, amikor egy 5,2-es erősségű rengést regisztrált. A Földfizikai Intézet adatai szerint Romániában 2026 eddigi legerősebb földrengése február 26-án történt. A 4 és feles erősségű földmozgást Vráncsia szeizmikus térségében jegyezték. Megnyílt tegnap a fiatal gazdák megerősítését célzó DR12-es finanszírozási program. A pályázatokat az Országos Vidéki Beruházás Finanszírozási Ügynökség elektronikus rendszerén keresztül lehet benyújtani december 2-án 16 óráig. A program teljes keretösszege közel 170 millió euró, amelyet egyenlő arányban osztanak meg az állattenyésztési, valamint a növénytermesztési és egyéb ágazatok között. Projektenként legfeljebb 200 ezer euró visszanemtérítendő támogatás igényelhető, legfeljebb 80%-os támogatási intenzitással a fiatal gazdák, illetve 65%-ossal a többi jogosult esetében. Súlyos közúti balesethez riasztották a tűzoltókat és rendőröket tegnap a 7-es jelzésű főúton Kalimanes település közelében. Egy teherautó üzemanyagkút oszlopnak ütközött egy benzinkútnál, ami miatt jelentős mennyiségű üzemanyag folyt ki, így a helyszínre egy kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris veszélyek elhárítására specializálódott járművet is kivezényeltek. A szakemberek szerint a folytatásban is marad a kellemes túlnyomó részt napsütéses időadás körzetünkben, de holnap is kitart az évszakhoz képest melegebb időjárás, 20-22 fokos csúcsértékekkel. Péntektől azonban lehűlés és csapadék is várható.
5: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
13: Sziasztok, hello mindenkinek! Egy óra után ismét üdvözlünk benneteket. István Szidónia, György Dávid Csaba a mikrofonnál. Közben zajlik a születésnapi játékunk. Erre lehet regisztrálni. Ha hívunk, akkor egy virtuális ajándékkal is beírjuk tőletek. Mi pedig igazit adunk. Így néz ki ez az esemény tulajdonképpen.
14: Közben pedig megállás nélkül adjuk az éltetős lágereket és új zenéket. Hajrá, kitartást az otthonokban, a munkahelyekben és azokban a feladatokban, amelyekkel eltöltitek ezt a szerdai napot. Nico Santosszal indítunk, Why Don't You Stay? Itt is a Nyitányban.
0: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
8: Színes hírek,
0: helyi aktualitások,
8: interjúk,
0: játékok
8: és
0: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a gaga.

0: Marsalkó Dávidék és Ruzsa Magdolna szeretni, akit nem lehet. Szeretjük Budapestet? Hú, ez nem kérdés, nagyon szeretjük. És szeretitek-e Budapest egyik leglátványosabb ingyenes programját, a Margit szigeten lévő zenélő szökőkutat? Ugye ott a vízsugarak zenére táncolnak, este pedig van egy kis fényjáték is, vetítés, egy jó kis műsor. Hogyha kimegy az ember, akkor tényleg feltöltődik. És pont a nyáron voltunk, hallgattunk Avicii-t, hallgattunk Ed Sheerant, hallgattunk Beethovent, hallgattunk Füreliszt, és én úgy személy szerint még maradtam volna egy kicsit, hogyha a gyerekek nem mondták volna meg, hogy oké, 2-3 percig izgalmas, és akkor utána...
1: És ki a zenefelelős arrafele? Azt tudod?
0: Jó kérdés, nem tudom.
1: Nem tudod?
0: De akár mi is lehetünk zenefelelősek, úgy tudom.
1: Így van, van egy ilyen lehetőség. Október 15-éig lehet szavazni bárhonnan gyakorlatilag. endbudapestem.hu, ez a weboldal, és...
0: Még egyszer kérlek, ismételd meg.
1: endbudapestem.hu. Szóval itt szavazhatsz, kiválaszthatod a dalt, amit hallgatnak az ott pihenők, az ott tartózkodók.
0: Vagyis a 2027-es playlistet akár mi innen Erdélyből is megszavazhatjuk, hogy milyen dalok kerüljenek fel, mit tudom én, Azaria, Betonhoffi, Carson Coma.
1: Várj, én egyet szavazok. Keresem Rúzsa Magdit. Kire? Keresem Rúzsa Magdit, de nem találom, olyan hosszú ez a lista, és nincs egyelőre itt a szemem előtt.
0: Nem látod?
1: Na jó, Lana Del Rey, ő is jó lesz, szóljon, rámentem, jó? Úgyhogy...
0: Én biztos, hogy szólni fog, mert X mennyiségű szavatozatokat kell kapjanak
1: az előadók. Flowers.
0: Jó, ez is mehet. Azt a dalt.
1: Jó, okay.
0: Egyszerre több dalra lehet akkor szavazni?
1: Így van. Rebecca Ferguson, I Hope. Ez egy 2015-ös, régebbi sláger. Sting, Desert Rose. Helyen jó kis dalocska.
0: Na,
1: az Rebecca, esti órákra.
0: Hagylak téged akkor, jó, hogy szavazgassál. És aztán majd jövőben, hogyha elmész a Margit szigetre a zenélőkúthoz, és felcsendülnek, nem tudom, valamelyik sláger, amire itt most rányomtad a voksolatokra,
1: Zara
0: azt fogod mondani, hogy többek között ez most miattam is felcsendült itt. Drága hallgatók, akár ezt ti is megtehetitek, egy kávészünet alatt, vagy két lefutott kör közben szavazzatok egyet, hogy mi szóljon jövőben a Margit szigeti zenélőszökőkútnál.
1: Hogy nálunk mi érkezik, azt egyelőre nem ti, hanem mi döntjük el, Gyalamirgen Sugar, ez a Let the Sunshine In.

0: Az Imagine Dragons és a Bones. Olvastunk nemrég olyan nyilatkozatokat, hogy drágul a villany. A romániai embereket ez szerintem nem lepi meg. Mindig van valamilyen fajta magyarázat, most éppen a Duna alacsony vízszintje, illetve a közel-keleti háború az egyik kiváltó ok. Aztán olvastunk egy másik nyilatkozatot is, amely már konkrétabb számokat is hoz. Ez azt írja, hogy legalább ilyen 22%-kal lehet drágább kilovattonként az áram díszavása a lakosság számára. Úgyhogy tényleg már lehet matekezni.
1: Kozatot nem kaptál, amiben nem. Azt írják, hogy most egy kicsit megdrágul, aztán majd jön a tavasz, és újra olcsóbb lesz az áram kilovattórája. Nincsenek ilyen nyilatkozatok, vagy mi nem kapjuk meg? Jó, nem jó helyen keresgélünk?
0: Próbálok visszaemlékezni egy ilyen 10 évre, hogy volt-e ilyen? Nem volt ilyen. 68-ban iról indultunk, emlékezz vissza, valamikor csak ennyibe került az
1: nem
0: áram kilovattóként.
1: Nem is volt olyan rég ez a 68-ban.
0: Nem, egy pár éve. Most pedig már a legolcsóbb szolgáltatónál is ilyen 1,20. Az átlagár 1,45-1,50.
1: És 1,48, igen.
0: Igen, és ez az 1,48, ez még akár 20-22%-kal is több lehet. Ami azért ugye a végső villanyszámlán már meglátszik.
1: Gyere, matekezzünk egy kicsit, te ebben jó vagy.
0: Hogy ne lennék
1: jó. Tegyük fel, hogy van egy háztartás, ahol körülbelül olyan 200 kWh áramot
0: fogyasztanak. Közben. Igen.
1: Igen, és akkor, hogyha még rászámítjuk ezt az extra 22%-ot, akkor ez havonta olyan 75-80 lejjel dobja meg a villanyszámlát?
0: Akkor 1,80 lesz a villanynak a kilovattonkénti ára, 200 kilovattos fogyasztásra lematekezve 360 lejt jelent. De mi van, ha 250 kilovattot fogyaszt a család, 450 lej. És mi van, ha 300-at, akkor már 540 lej. Ez már elég komoly villanyszálva minden hónapban.
1: Jó, akkor szerintem lassan oda jutunk, hogy visszaállunk a barlangi életmódra, lekapcsoljuk a villanyokat, és újra elkezdünk kézzel mosni, és nem használjuk a fogyasztóként. Hát mert eljön az a pont, amikor az ember nem fogja tudni mindezt kifizetni. De milyen romantikusok a gyertya fényes esték.
0: Romantikusak, csak elszoktunk tőle, de van egy jó ötletem, hogy hogyan lehet mindezt megoldani. Elmondom nem sokára, jó?
1: Jó, kíváncsi a város.

0: Zolam sehova se passzolok. Drága hallgatók, nagyon úgy tűnik, hogy az előttünk álló hónapokban a villanyszámla miatt mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk, vagy a villanyszámla miatt is. Ennek apropóján pedig eszembe jutott, hogy egy kis édes félhomályban ugye mennyi vágy van, és lehet, hogy gyakrabban leszünk majd a sötét téli hónapokban ilyen félhomályos gyertya megvilágításban.
1: Jó, azt mondtam, hogy van egy ötletem, hogy hogyan tudjuk ezt a helyzetet megoldani, mindjárt elmondom.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám.
4: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
5: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
4: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
5: Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Mi lenne, ha 10 hónap alatt a gyengeségedből az erősséged válna?
7: Félsz a román abszolválótól? Félsz, hogy nem lesz meg a 8-as, és emiatt nem jutsz be álmaid gimnáziumába? A MyJourney nyelviskolában nem csak tanórákat kapsz, hanem egy tudatos rendszer, magánóra szintű figyelmet, közösségi motivációt, tudatos versenyfelkészítést 10 hónapon át lépésről lépésre.
6: MyJourney nyelviskola, ahol a gyengeségedből erősség lesz, az erősségedből siker.
8: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a MyJourney nyelviskola.com weboldalra.
9: Júj!
10: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
11: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro. Bergtor.ro.
12: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
13: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már. A Szeptémiában nem kell választanod.
14: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
15: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
9: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
17: A reklám után
18: ismét lágerek

0: Megérkeztem, és az ötletet most elétárom. Szidónia, arról diskurálunk, hogy nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy nem sokára, heteken belül ismét drágul az elektromos áram díjszabása, akár 22-23, de miért ne 25%-kal is magasabb lehet. És gondolkodtam, hogy lehet ezt a helyzetet megoldani napelemrendszer telepítésével.
1: Ilyenkor télen?
0: Ilyenkor télen, pontosan. Pontosan.
1: Jó, és akkor mennyi az annyi, mert gondolom, hogy te kiszámoltad, hogy mennyire érné meg ilyesmibe belefektetni?
0: Ha mondjuk a villanyáram ára megemelkedik egy 71-80 lejre kilowattonként, akkor az nyilván háztartások függvénye, de ez generál egy mondjuk egy 350 lejes villanyszámlát.
1: Négy, akár 500 lejes villanyszámlát is, mert vannak háztartások, akik nem csak 200 kilowattórát fogyasztanak havonta.
0: Így van, és ebben az esetben viszont már sokkal rövidebb megtérülési időről is beszélhetünk. Ekkor ilyen 3,5-4 év alatt visszafordul a pénzed, és a saját rendszered, amit betettél, onnantól kezdve már profitos lesz, és az áramára nem lesz alacsonyabb.
1: Jó, és akkor milyen rendszert kell beszerezni, vagy felszereltetni?
0: Nyilván ez egyénfüggő.
1: Különbözőek.
0: Különbözőek, és nem is vagyok ilyenben annyira jártas, hogy most tanácsot adjak bárkinek, de egy jó szakcég azért rengeteg hasznos ötlettel elő tud rukkolni. Háromfázisú rendszertől is függ, hogy kinek mi van a házába bekötve, ki mekkorát szeretne telepítetni aksival vagy aksi nélkül. Szóval azért a lehetőségek tárháza elég színes, elég gazdag. Szerintem ez lehet a megoldás.
1: És azért lehet látni azt, hogy egyre nagyobb a térhódítása az ilyen napelemrendszereknek, mert hogyha szétnéztek ott a környéken, ahol laktuk, ahol éltek, amerre mozogtuk a mindennapokban, de akkor egyre több háztetőn ott vannak, ott csücsülnek ezek a napelemek, és úgy néz ki, hogy a következőkben még egy tolást kapunk, még egy extra indokot kapunk azért, hogy ezt felszereltessük a házunkra, mert hogyha ilyen ütemben, ilyen tempóban drágul az áram, akkor kinek lesz pénz ezt megfizetni?
0: Nem tudom,
1: igen,
0: fogalmam
1: a napelemrendszer is egy befektetéssel jár, de most már rövidebb idő alatt ez megtérülhet.
0: Így van, Harry Styles, vele folytatjuk most.

0: Letomni és a Lottery, így egy újabb színes óra végén. Hát megint ezt a dalt hallgatva odajukadunk ki, ha majd egyszer nyerek a lottón, és ha majd egyszer sok pénzem lesz, akkor a francokat fogja érdekelni, hogy mennyivel és hány százalékkal drágul például a villamos energiára, vagy éppenséggel a gázára, vagy kell, vagy nem naperem, úgyis lenne miből kifizetni. Ugye milyen jó eljátszadozni ezekkel a gondolatokkal. Aztán pedig jön a fájó, szomorú valóság.
1: Persze, jó a fantázia, mert nincs határ gyakorlatilag. De nálunk azért néha napján vannak határok, úgyhogy most megállunk, mert jönnek a hírek.
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Manager

0: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz. Vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontransz69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
1: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
2: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cimcogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel

0: Fashion.ro.
1: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
2: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
3: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
4: A biztonságát keresi, riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
5: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
6: Több mint 100 medvét lőhetnek ki Hargita megyében, több mint 1 kg ékszárt akart átcsempészni a határon egy moldovai nő. Végéhez közelednek az enyhe csapadékmentes napok. Hozzam a részleteket, jó napot kívánok, én Hadnagy Iva vagyok. Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök várhatóan holnap találkozik Soring Grindiano szociáldemokrata elnökkel, hogy a kormányprogramról egyeztessenek. Politikai források szerint Niculescu felhívta telefonon a szociáldemokrata pártelnökét, hogy a megbeszélésről egyeztessenek, és a mai nap folyamán leszögezik a találkozó részleteit is. A szociáldemokraták azon lesznek, hogy megismerjék Niculescunak a kormányprogramjával és a leendő kabinet összetételével kapcsolatos javaslatait. Ugyanakkor a PESZEDE képviselői ismertetik majd saját javaslataikat és feltételeiket a kormánykoalícióban való esetleges részvételükhöz. Amennyiben az álláspontok összeegyeztethetők, a tárgyalások további megbeszélésekkel folytatódnak. Több mint 100 medve prevenciós kilövését teszi lehetővé a Nikusordán államfő által hétfőn kihirdetett jogszabály Hargita megyében. A kilövési kvótát növelő törvénymódosítás szerint a Hargita megyében lévő 44 vadászterületen a vadászegyesületeknek 106 nagyvad kilövésére van lehetőségük. A prevenciós kvótát december 31-ig teljesíthetik. Mivel több mint 3000 példányra becsülik a megyében a populációt, a szakemberek szerint elenyésző az állomány ritkítása. Kilövési keret. A kvótát ugyanis nem azt szerint határozták meg, hogy a nagyvadak egy adott területen milyen sűrűn élnek. Több mint 1 kg körülbelül 660 ezer lei értékű arany ékszert találtak a dzsúdzsui határrendészek egy Törökországból érkező személyi gépkocsiban, amit egy moldovai állampolgárságú nő vezetett. A csempészárút a jármű hátsó ülésén lévő két párnába rejtették el. A határrendészet tájékoztatása szerint az akcióra október 6-án került sor, amikor is a határrendészek egy blitz akciót hajtottak végre az 5-ös országúton az illegális migráció és a határokon nyúló bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében. Az ékszereket lefoglalták, a határrendészek büntetőeljárást indítottak, a nyomozás lezárultával pedig meghozzák a szükséges törvényes intézkedéseket.
7: Magyarország, Spanyolország és Hollandia lesz a romániai U19-es futszál válogatott ellenfele az Európa-bajnoki selejtező főcsoportjában. A minitornát jövő március 30-a és április 4-e között Romániában rendezik. A négy csapat egy-egy mérkőzést játszik egymással. A csoportból csak az első helyezett jut ki a jövő ősszel Kazasztánban rendezendő U19-es Európa-bajnokságra. A romániai válogatottat szeptember végétől Florin Ignát irányítja, aki az első Marosmásár helyi összetartásra 24 játékost hívott meg. Újabb incidens a sportvilágban, egy szülő megütötte a Dinamo egyik edzőjét egy bukaresti U16-os vízilabda mérkőzésen. A Román Vízilabda Szövetség közlése szerint a Floreasca uszodában rendezett Dinamo Rapid meccsen a Rapid egyik szurkolója perceken át sértegette a Dinamo egyik játékosát és az edzőket, majd tetlegességig fajult a helyzet, az esetet rögzítették a bírói jelentésben, a szövetség fegyelmi bizottsága pedig eljárást indított. A mérkőzés után a Rapid öltözőjét is megrongálták.
6: A szakemberek szerint ma is holnap is élvezhetjük még a túlnyomó részt napos, száraz őszi időjárást, az ilyenkor megszokotthoz képest magasabb hőmérsékleti értékekkel. Péntektől azonban csapadékosra fordul az idő, és lehűlésre is számítani kell.
5: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Jó napot kívánunk! Hello mindenkinek! Sziasztok! István Szidónia, György Dávid Csaba. Itt vagyunk tehát a mikrofonoknál, és folytatjuk a műsort.
8: Ebiddel?
0: Most még nem, de valahol van egy almám, úgyhogy nekiszököm.
8: Hát az nem sok, azzal nem fogsz jól lakni. Reméljük, hogy nálatok ott vannak a finom fogások, például egy jó húsleves, bundás húsi, mellé pedig jön az óra nyitányában Teddy Swims és a Mr. Know-It-All.
5: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
6: Színes hírek,
5: helyi aktualitások,
6: interjúk,
5: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

meg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiógaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Naismith, itt a Rádió Gagán. Focizunk ma este, Szidi, vagy inkább kézilabdázunk? A labda mindenütt ott van.
1: Ma este sem, holnap este sem, tegnap este sem.
0: Ütöm az asztalt.
1: Nem tudsz olyat mondani, amit felcseréljek egy jó kiadós olvásra.
0: Jó.
1: Na, nem, most már abban a korba jutottam, amikor semmi sem fontosabb, csak hogy az ember lefeküdjön. 10 magasságában ez is állom.
0: Semmi sem fontosabb?
1: Az, hogy nem, semmi nem fontosabb. Aludni. Aludni akarok.
0: Na figyelj.
1: Focizni, labdázni.
0: Figyelj, azért én elmondom, jó? Mert van, akit érdekel a férfi kézilabda bajnokok ligája.
1: Most a második fiatalságodat éled amúgy.
0: Mire gondolsz? A sportot mindig szerettem.
1: Hát az, hogy felkezd éjnek nyugodjál kettőkor, csak azért, hogy megnézze egy sportmérkőzést.
0: Nem. Ez nem egy sportmérkőzés volt, hanem a búcsúmeccs. A búcsúmeccs. Na,
1: de
0: vissza ide a kézilabdára. Partizán Belgrád, Veszprém, ők néznek farkasszemet, és nyilván a kézilabda azért nagyon dinamikus sport is. Aki szereti, annak azt ajánljuk, hogy irány a székely sport, mert ott minden további mai nappal kapcsolatos fontos info megtalálható. Léphetünk tovább
1: de
0: zenével?
1: Azért a kézilabda mellett bajnokok ligája is.
0: A kézilabda bajnokok ligája, úgyhogy ezt nagyjából...
1: Focis bajnokok ligája?
0: Az is van, de pont most nincs.
1: Jó, akkor lépjünk tovább. Itt van nálunk most Robbie Williams.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus-szal Nothing Breaks Like a Heart. Ki az, akit érdekel az időjárás? Hát például
1: mezőgazdászokat.
0: Én támad, nagyon-nagyon. Tegnap este ott voltam nála, konyhában ül, vacsorázik, közben bent a szobában ment a tévé. És amikor ugye süket fülével felfigyelt arra, hogy hó-hó, ez az előhang, ez azt jelenti, hogy következik az időjárás, felpattant az asztaltól, és hamar-hamar be a szobába, hogy lássuk, hogy milyen lesz az idő. Hogy ma akkor szüretelni lehet, vagy lehet folytatni tovább a szüretet, vagy egy kicsit megállhatunk a munkában. Az az igazság, hogy nagyon-nagyon kell a mezőgazdászoknak a csapadék és az eső, de egyelőre erre mutató jelek fokhíjasak.
1: A mezőgazdászoknak és a természetnek is egyelőre a hét további napjaiban péntekig jó idő, sőt túl jó idő lesz, 24-25 fok is lehet néhol. Hétvégére azért látok némi kis csapadék kialakulásra esélyt, szombat, vasárnap, aztán hogy lesz-e belőle valami, most így a szerda fejében nehezebben lehet megmondani, de majd ahogy közeledünk a hétvégéhez, még rá kanyarodunk erre a témára.
0: Addig is nálunk most Shepard, ez a szimfonia.

0: Zanzibár és az Ádám keresi Évát. Hú, van egy név, amiről mindenki hallott, hogy most ki hogyan áll hozzá, magához az emberhez, a személyhez nem szeretnénk vitatni, de ma október 7-én hát egy nagyon nagy ember születésnapozik.
1: Nagyon mondjad, nagy. Ez azt jelenti, hogy nagyon magas, vagy...
0: Nem olyan magas.
1: Nem olyan magas, alacsony.
0: De fontos pozíciót tölt be, nagyon nagy a státuszom.
1: Nagyon, aha, politikus egyházi vezető.
0: Előbbi.
1: Előbbi, akkor nem a B. Na jó, na gyere, mesélj.
0: KGB.
1: Mesélj, kiről van
0: és
1: szó?
0: És Oroszország.
1: Na.
0: Kormányfő.
1: Aha, jó,
0: Vladimir
1: jó, jó.
0: Vladimir Putyin 74 éves ma, ezt akartam mondani.
1: Aha, jó, na zenéljünk akkor egy kicsit tovább.
0: Nem
1: és
0: kívánunk neki semmit.
1: Kívánunk a hallgatóinknak, mert ő valószínűleg nem hallgat, de a hallgatóink közül sokan igen, Isten éltessen benneteket, azokat, akik október 7-én láttak napvilágot. Mindjárt jön Taylor Swift, ez lesz az Anti-Hero.
2: Reklám. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
3: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
4: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
5: Blautek.
4: Melegre tervezve.
6: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon. A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszám. Hogy keresd fel a www.pavazsiré.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
11: Profiterm, 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.kötőjel.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
12: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borokka lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy kartnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a borokka-lakópark.ro oldalon. Borokka lakópark, az én házam, az én várom.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
13: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
15: ismét lágerek.

0: Sokszor érezzük azt, hogy olyan monoton, olyan egyhangú, olyan együgyűek ezek a hétköznapok, amikor felkelünk, dolgozunk, hazamegyünk, lefekszünk, és ezt így előről kezdjük újra meg újra. De mi lenne, hogyha valami extrát be tudnánk csempészni ezekbe a munkás hétköznapokban?
1: Mi lenne? Ha nem lenne ilyen monoton, ilyen csupasz, ilyen
0: akkor szürke. Keressük az extrákat, keressük a turista látványosságokat például. Mit szólnál egy olyan kerítéshez, ami tele van aggatva női cici tartókkal?
1: Hogy micsoda, női melltartókkal? Van ilyen kerítés a világban? Van valaki ennyire agyament, hogy ezt elkezdje?
0: Ugye, lehet, hogy itt Marosvásárhelyen, hogy az ember elmegy a hideg völgybe, akkor itt is talál egy ilyen kerítést, de Új-Zélandon van egy völgy, és ott van egy kerítés, ami... nem tudom, százával, ezressével meg van tömve, meg van rakva női melltartókkal.
1: Próbálom megérteni, hogy miért indul el egy ilyen mozgalom, vagy hogy azt kitartja életben. Érted? Tehát, hogy az egyik melltartódat, te kivinnéd, felakasztanod a kertre, vagy hogy van ez, érted?
0: Próbálom valakinek annyi használt régi melltartója volt, nem tudott mit kezdeni vele, aztán egy adott ponton felaggatta erre a kerítésre. 1998-99 karácsonya új évek között kezdődött el ez a történet, de hogy miért került oda az első négy melltartó erre a kerítésre, az máig rejtély, az viszont biztos, hogy ez az ötlet nagyon-nagyon gyorsan követőkre talált, és néhány hónap alatt már rengeteg női fehér nemű női cicitartó került arra a kerítésre. Aztán van, akinek nem tetszett, a hatóságok leszették a kerítésről, 2006-ban pedig közlekedési és esztétikai okokra hivatkoztak, és ezért tüntették el ezeket a melltartókat, de hiába, mert ezek újra megjelentek, és újra visszakerültek.
1: 2014-ben, ugye? Akkor a kerítést áthelyezték egy magánterületre, hát oda a hatóságoknak nincs nagyon beleszólása. Egy évvel később az egész történet kapott egy igazán szép célt, adományokat kezdtek el gyűjteni a mellrák elleni küzdelem támogatására, és hogy ide eljutottak, ez szerintem teljesen jó. Ugye az ötlet 98-99-ben is szerintem agyamentnek tűnt, de ha jótékony célra tudsz valamit fordítani, és egy ilyen betegség kutatására például, hogy a betegségben szenvedők megsegítésére, akkor az már jó.
0: Szóval, hogyha ott jártok Új-Zélandon, és láttok egy olyan kerítést, ami tele van aggatva több száz melltartóval, nem kell meglepődni, nem gurult el valakinek a cukorkája, hanem ez egy kicsit ilyen bizarr turista attrakció, illetve hát egy olyan történet, amely végül egy nagyon-nagyon fontos ügyet kezdett szolgálni.

0: Kemred és az I Believe itt a Rádió Gagán. Sziasztok, drága hallgatók! Itt hagyunk titeket, de nem magatokra, mert jönnek a srácok a vagányvágánnyal, és készülnek nyereményekkel, és úgyhogy játszunk. Ez zajlik a születésnapi játékunk. Mi holnap találkozhatunk.
1: Hiszük, és tudjuk azt, bocsánat, hogy átbeszéltem, hogy egy nagyon vagány délután elébe néztek, úgyhogy ha regisztráltatok a játékunkra, akkor többek között egy fődíjat is ki fognak sorsolni a fiúk, de előjáróban erről csak egy ennyit. Mi halljuk egymást holnap is 11-től. Györdevi Csaba, István Szidónia vagyunk. Viszont hallásra, sziasztok!
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. 27 év nagy idő, még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
4: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, a Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz, a Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
6: Reklám.
7: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
8: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
9: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlam.ro.
10: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Bádogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Bádogos Centrum, Székelyudvarhely.

0: Radicsfalvút 82. Telefon 0745 123 897.
1: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
2: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
3: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
2: De szuper ötlet!
3: Leány búcsúra csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
2: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
4: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszerviszt Farkaslak a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
1: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Pieszkavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már. A Szeptémiában nem kell választanod.
5: A jó munkához jó alapanyag kell, a Bodó Lemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Bodó Lemn a választás. Bodó Lemn, Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
6: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Hargita megyében 181 iskolaigazgatói állásra csupán 67-en jelentkeztek. Nőtt a romániai háztartások átlagjövedelme a második negyedévben. Enyhe, száraz marad az időjárás. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök szerdán kijelentette, jelenleg a kormányprogramon dolgoznak, amelynek fő fókuszában a gazdasági növekedés, a vásárlóerő védelme és az üzleti szféra élénkítését célzó intézkedések állnak. Facebook bejegyzésében Niculescu rámutatott, közben készül a parlamenti pártokkal való egyeztetésekre, de egyelőre a kormányprogram a legfontosabb és kidolgozásában abból indul ki, hogy mit várnak el az emberek az ország kormányától. Hangsúlyozta, egy állam akkor tartja tiszteletben polgárait, amikor a pénzüket is tiszteletben tartja. Niculescu szerint ugyanakkor nem kell mindig mindent a nulláról kezdeni, hanem meg kell tartani a működő dolgokat, és ki kell javítani azt, ami nem működik. Lezárult a jelentkezés az iskola vezetői versenyvizsgára, most ellenőrzik a leadott dossziékat. Országos szinten a legtöbb megyében jóval kevesebb a pályázó, mint az állás, és ez alól Székelyföld sem kivétel. A jelöltek jövő héten kezdik a vizsgákat. Hargita megyében is jóval kevesebben jelentkeztek, mint ahány betöltetlen állás van. A meghirdetett 181 vezetői állásra összesen 67 jelentkező pályázott. Ha egy iskola igazgató vagy aligazgató állásra nem jelentkezik senki, az állás üresen marad, és nem a verseny dönt a betöltéséről. A tanfelügyelőségek döntése alapján most is az oktatás érdekében történő kinevezéssel oldják meg a helyzetet. Az idei második negyedévben 10.200 lei volt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme, 8%-kal több, mint az előző három hónapban, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Éves összevetésben a háztartások átlagjövedelme 7.4%-kal, az egyfőre jutóé pedig 10.4%-kal emelkedett 2026 második három hónapjában. A fogyasztási kiadások legnagyobb tételét továbbra is az élelmiszerek és az alkoholmentes italok jelentik. Ezekre a háztartások havonta átlagosan 1580 lejt költenek. Lakhatásra, vízre, villamos energiára, gázra és más tüzelőanyagokra 813 lej jutott, ruházatra és lábbelikre 390 lej, közlekedésre pedig 376 lejt költöttek átlagban. Kimerült a bérkerete a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak e hónapban, így a novemberben fizetendő októberi fizetéseket csak akkor tudják kiadni a rendszerben dolgozó több száz alkalmazottnak, ha kapnak költségvetés kiegészítést. A probléma évek óta ismétlődik, költségvetési hiány dép fel a szociális ellátórendszerben az utolsó negyed évben, ugyanis a megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságok szűkös költségvetéssel rendelkeznek, ami nem tart ki az év végéig. Ez idén sincs másképp, noha tavaly növelték a szociális intézmények által elvégzett szolgáltatások államilag meghatározott árát. Ez azonban nem volt elegendő. Az igazgatóságnak 8-9 millió lejre van szüksége ahhoz, hogy év végéig fedezni tudja a kiadásait. A délután hátralévő részében is kitart a túlnyomó rész napsütéses idő, de holnap sem kell sok változásra számítani, néhány fokkal melegebb is lesz, mint ma volt. 22-24 fokos maximumok várhatók.
3: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
8: De Zsolt, kezdjük el a vagány-vagányt, úgy ítéled meg 15 óra.
9: Ez most azt mondanám, nem mit csinálnál.
8: Akkor szépen elnémítanám a mikrofont. Jó, kezdődik tehát a vagány-vagány. Ebben az órában a Parajdi Gamma üzlettől lehet nyerni egy vásárlási utalványt, aztán a következő órában a Melinda Instáltól egy 400-re értékű Kodu Sensa Play Mini GBL Bluetooth hangszórót lehet megnyerni, képzeld el.
9: Ha nem olvasnád, nem mondanád, én se tudnám ki.
8: Hát azt mondja.
9: Mit nyertél a Rádió Gagánál? Ennél egyszerűbb a dal, amivel kezdjük a műsort. Szia, Dr. Béres Mangó Rájzzal és egy hatalmas slágernek a feldolgozása. Éjjel ott várok rád, na hol?
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
1: Vagány-vágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Hogy vagy, drága Gáborom?
1: Minden oké. A hazaút a tegnapi folyamán, úgyhogy...
0: Igen, ez fontos.
1: Kérdezem, hogy nem vagyok igazából kipihenve, de...
0: Még igen? Mindig érzem Szidóniának az illatát a mikrofonon. Tegnap innen vezették a színes órákat is ebből a stúdióból, ahol én ücsörgök, és amúgy gondolom, hogy a CD-é, mert tegnap is éreztem, attól még lehet a kincsőjé. De mindenképp női illat. De az is lehet bizonyára... Endrié. Ki tudja?
1: Ezt akartam mondani, hogy bizonyára nem Endrié vagy Szilié. Nem, igaz is lehet.
0: Endre miket csinál? Reggel 5-kor.
1: Na. Endre, hívjál fel.
0: Jó. Te Gábor, olyat olvastam, majdnem leestem a székről.
1: Kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami szembe jött veled.
0: Tud, vannak a burlesque dolgok, ez most nem burlesque, hanem igen, majdnem burlesque. Azok a burlesque-et azt hívjuk burlesque-nek, amin kacagunk, de nem kéne, sírni kéne inkább. Mert hogy alapvetően a hír, amiről szól, vagyis hogy a hír, amiről beszélni fogunk, az nem röhelyes és nem vicces, mert hogy tényleg most már sok ami sok, nagyon-nagyon régóta ég a Domogled erdeje. Ez a Herkules fürdő körüli erdőszakasz. Olyan ritka fajokkal, amelyek csak ott találhatók meg, itt faunáról is beszélek. És az a rossz, hogy állítólag a hegyvidék miatt nem megközelíthető, de hát azért láttunk már olyan erdőtüzeket, amelyek elég megközelíthetetlen helyen voltak, és mégis sikerült őket eloltani.
1: Hát jó, de ilyenkor helikopteres segítséggel tudják oltani.
0: Hát meg repülőgépes, meg mit tudom én. Hosszú a sztori, tényleg hosszan beszélhetnénk, hogy a hatóságok mit rontottak el, és arról is beszélhetnénk, hogy inkább foglalkozik a média azzal, hogy legyen egyenruha, többek között mi is, vagy ne legyen egyenruha
1: az iskolákban,
0: hogy tegyünk miniszterelnöknek, itt ne tegyünk miniszterelnöknek. Nézzük ezt az egész politikai hercehurcát, cirkuszt, röhelyes az egész úgy, ahhoz, hogy van. Mindeközben Románia egyik legértékesebb erdeje ég hetek óta. Uh-huh. Na, és most képzeld el, hogy ez az az ország, ahol szegény emberek olyan elkeseredettek, olyan helyzetbe kerülnek, hogy képesek körmenetet szervezni az esőért. Értette ezt?
1: Ezt még nem is
0: hallottam. Románia az az ország, ahol 2026-ban az egyik legértékesebb erdő ég hetek óta,
1: ja.
0: És olyannyira nem tudnak a hatóságok mit kezdeni ezzel a helyzettel, hogy nyomorult emberek, akik ott élnek Herkules fürdő környékén, most képesek az istenekhez, meg az angyalokhoz, meg a nem tudom mikhez fordulni egy körmenetben, hát, hogy essen egy kicsi eső, hogy hát ha az legalább eloltja ezt a tüzet.
1: Én nem tudom megérteni, hogy nem is tudom, hogy hányadik században volt az, amikor még az indiánok esőtáncot jártak ahhoz, hogy eső legyen. De hát most már 2026-ot írunk, úgyhogy nem tudom ennyire elkeseredetnek lenni.
0: Hát de most
1: tényleg az, hogy a hatóságok semmit nem tudnak csinálni.
0: Őszintén, ha ott élnék, én mennék.
1: De figyelj, de hogyha már, ha már több hete ég a tűz.
0: Igen.
1: Az adott erdőben, akkor nemzetközi segítséget nem lehet kérni, és nem lehet eloltani.
0: Te hallod, Ausztráliából is ide értek volna gyalog.
1: Én biztos vagyok.
0: A segítség, érted?
1: Tehát, hogyha Romániának nincsenek olyan helikopterei, vagy repülőgépei, amelyekből vizet lehet önteni az adott területekre, vagy felületekre, hát akkor kérjünk a szomszédos országoktól segítséget. Hát, valaki csak tud.
0: Hallgass ezt a mondatot, most élőben fordítom, apropó román tudás. Tehát Gyorge Ozrának hívják a
1: igen,
0: Herkules fürdő polgármesterét, és ő azt állítja, hogy ezekben a percekben a tűzveszély az megfelelő eszközökkel kézben van tartva.
1: Az mit jelent, hogy kézben van tartva?
0: Az, hogy ég az erdő, de jönnek a helikopterek, meg ott történik valami. Értem, hogy nehéz a, terep, értem, de 2026-ban most nem csak arról kéne beszélnünk, hogy az autó fel tud menni, vagy nem tud felmenni. Hogyha tűzoltók hallgatnak bennünket, és jobban ismeritek a Domogled helyzetet, mint amennyire mi ismerjük, én mondjuk elég sokat olvastam róla, de hát nyilván itt sok a szóbeszéd, akkor írjatok nekünk, hogy itt mi a valóság. Na, de őszintén, ha én ott lennék, én biztos beállnék a körmenetbe, mert valószínűleg az angyalok istenek, stb. Egész parádés társaság nagyobb eséllyel segít ezen az erdőtűzön, mint a hatóságok, eddig úgy néz ki. Ti miben hisztek, amiért hülyének néznének mások?

kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: arról beszélünk, hogy az emberek annyira elkeseredtek a Herkules fürdői erdőtűz miatt, hogy körmenetet fognak tartani az esőért. Mert hogy most már csak ebben lehet hinni. A kiterjedt kár jelen pillanatban 400-600 hektárnyi erdős hegyvidéki területet érint. A lángok és a sziklák között izzó avartűz különösen veszélyezteti a védett fekete fenyveseket. Ez a Pinus nigra és a helyi biodiverzitást. Ez a Pinus nigra egyébként csak itt megtalálható. Tehát ez a fekete fenyőnek nevezett valami, fekete fenyves, ez csak itt ezen a helyen megtalálható, ez ég jelen pillanatban. Azt mondják, hogy a katasztrófa védelem, a belügyminisztérium és további erők is küzdenek a tűzzel, Black Hawk-kal, Chinook helikopterekkel, de eddig nem sikerült megfékezni. Állítólag gyalog nagyon-nagyon nehezen érhetők el a különböző fészkek is emiatt, de meg vagy győződve azért, hogy ezzel lehet mit kezdeni.
1: És Györgye Ozrá, vagy Orzá, Herkules fürdő polgármestere arra kérdése, hogy ösztönözte a hatóságokat arról, hogy európai segítséget kérjenek az európai polgári védelmi mechanizmuson keresztül. Orzá azt mondta, hogy Románia először más megyékből mozgósított erőforrásokat, és aztán még hozzátette, még ha 1000 vagy 2000 embert is mozgósítanának bizonyos területekre, ők sem tudnának eljutni. És arra kérdésre, hogy miért nem kérnek a szomszédos országoktól esetleg segítséget. Erre azt felelte, vagyis hát inkább kérdést tett fel, hogy tudják, mennyibe kerül egy helikopter egy hétre, egy helikopter egy heti üzemeltetése. Viszont az is érdekes, hogy a híradásokban az áll, hogy az Európai Unión belül az erdőtüzek oltására bevetett Rescue, tehát Rescue repülőgépek esetében az EU teljes egészében fedezheti a szállítás költségeit, valamint az üzemeltetési költségek 75%-át. Úgyhogy nem értem, hogy jelen esetben Herkules fürdő polgármestere miért nem kér segítséget a szomszédos országoktól, vagy legalábbis ettől a Rescue-tól, mert az Európai Unió fedezi ezeket a költségeket. Emlékezzünk vissza, amikor egy jó pár hónappal ezelőtt Görögországban voltak erdőtüzek, és akkor a román hatóságok egyből felajánlották a segítséget, és menték is erdőtüzet oltani Görögországba. Ott miért lehetett megoldani a pénzkérdését, és itt miért nem lehet megoldani?
0: Mert érdekli az embereket itt. Szerintem olyan szinten parasztok azt tudják még. Azon kívül látják, hogy az erdő ég. Biztos néhányan tudják, hogy ott van néhány ritka fajta, a többi aztán ég visszanő. Érted, Gábor? 2 hónapja ég az erdő. 2 hónapja.
1: És mi érzem, most mi arról beszélünk? Kompetens személyek ülnek ott is. Igen,
0: gondolj bele. Egyébként a civil és környezetvédelmi szervezetek hangsúlyozzák már is, hogy az éghajlatváltozás miatt a Romániát érintő erdei tüzek gyakorisága az növekedni fog a következő években, és hogyha ezzel a hatékonysággal kezeljük, akkor nem lehet eladni az IKEA-nak, meg a különböző kínai cégeknek se. Tehát, hogy mondjam... Egyébként ez most rávilágít, hogy a jövőben korai előrejelző rendszerekre is lenne szükség, tehát hogy ezeket azért szokták látni, hogy itt-ott kialakulhat, mert mondjuk nagyon kiszáradt az erdő növényzete, ilyenkor tudnak tenni ellene, megvannak erre a különböző módszerek, csak hát én úgy látom, hogy itt olyan szintű sötétség van, tehát a polgármesternek itt nézem, hogy miket nyilatkozott, hallott, hát a világ röhelye, érted? Tehát, hogy...
1: Hát például azt mondja Orza, hogy ő nem vett részt a vasárnapi körmeneten, de azt mondta, hogy a vallásos emberek számára az ilyen imák nagyon jó dolgot jelentenek. Hát ez nem oldja meg a helyzetet, én nem értem ezeket a hülye nyilatkozatokat.
0: A nyomorultaknak jó dolgot jelent az egyetlen valami, amiben tudnak kapaszkodni, mert ég az erdő körülöttük.
1: De attól ég az erdő, a továbbiakban is sajnos, tehát attól még eső nem lesz.
0: Csak tudod mi van, tehát ez egy olyan helyen van, ahol nagyon nehezen tudna átterjedni lakott területre. Uh-huh. És akkor az van, hogy hát
1: ja, és akkor hát pusztuljon az erdő.
0: Persze, most egy nyugodtan ég. Na, de neked nincsenek ilyen dolgaid, amikbe így néha hiszel, lehet hülyének nézni?
1: Az UFO-kban.
0: Azt tudjuk, Gábor, ez de olyat mondja, ami nem köztudott. Azt mindenki tudja, hogy te hiszel.
1: Megveszik, jó?
0: Jó van, pinket hallgatunk addig is.

0: Az jutott eszembe, hogy Hollywoodban érted, tehát ott annyira ki volt minden száradva, hogy esélyese lett volna magától.
1: Ja, itt Los Angeles környékén, arról beszélsz, ugye?
0: Igen. De mégis meg tudták állítani, érted? Itt azért egy olyan helyről beszélünk, ami jó van, itt van egy másik veszély, egy ilyen rejtett veszély, tehát azért tudni kell, hogy vannak ilyen láthatatlan föld alatti tüzek is az ilyen sziklás helyeken, ugyanis a sziklás talajon felhalmozódott vastag avar és tőzegréteg mélyen van a tűz, sokszor ott lapul meg.
1: Ez nem csak itt tapasztalható szerintem. Herkules fürdőn vagy
0: Ugye sziklás a talajt könnyebben kialakulnak ilyen mélyebb avar rétegek.
1: De Los Angelesben épp úgy sziklás a talaj.
0: Hát igen, de ott mondjuk
1: azon a részen, ahol az erdőtűz volt.
0: Végig söpört itt, azért nem terjedt túlságosan nagy területre, mert azért tényleg sziklás.
1: De hogy... Mennyire idealisták vagyunk, hogy Los Angeles-t a Herkules fürdővel próbáljuk összehasonlítani?
0: Igen. De érted, tehát, hogy Amerikában lennék, valószínűleg egy tavat már ráöntöttek volna erre az erdőre.
1: Biztos vagyok.
0: Hogyha van egy fenyő típus, ami csak itt található meg a világon, akkor én meg vagyok győződve, hogy egy tavat megfognak, és ráöntenek, úgy, ahogy van.
1: Kiveszik a tavat.
0: Igen.
1: Földestől, tómedrestől, és ráöntik az adott területre. Jó.
0: Most kirinyáltuk magunkat bőségesen, ne haragudjatok, egyébként nekem nagyon érzékeny számomra az ilyesmi. Tényleg próbálok figyelni a környezetemre, meg a természetre, és mikor ilyet látok, hogy ilyen szinten bénák a hatóságok, annyira tehetetlennek érzem magam, mert mit csinál az ember? Most üljél autóban, menjél oda, s egy takaróval üssed a tüzet, mert mit csinál?
1: Jó, de hatóságok addig nem tudnak lépni, ameddig mondjuk Herkules fürdő polgármestere nem kér segítséget az Európai Uniótól. Tehát a hatóságok addig teszik a dolgokat, és az a több száz vagy ezer ember személy, magánszemély plusz a tűzoltók, mert ugye más megyékből kértek segítséget, de hát nem elég.
0: Na nézd csak meg, nagyon köszönöm Erzsikének, hogy ránk írt, amúgy félreállt az autóval, és úgy írt ránk.
1: Köszönjük.
0: Tényleg nagyon-nagyon köszönöm. Már meg voltam ijedve, hogy senkinek nem érje el az inger küszöbét az, hogy Románia egyik legértékesebb erdeje ég. Sziasztok, vezetés közben hallgatlak titeket, és úgy éreztem, hogy ez a témához én is hozzá kell szóljak, tehát megálltam. Mi augusztus második hetében voltunk a Herkules fürdőn, és akkor csak épp füstölgött az erdő, és akkor a szemünk láttál a helikopterrel oltották is. Valószínűleg nagyon félrement az oltás, hogy ide jutottunk. Küldök egy videót az ottani oltásról, ami még augusztusban volt. Amúgy, ha így haladunk, akkor az Isten székéről is hasonló hír fog keringeni, mivel ott is vékonyan füstölög egy kis rész, de a kompetens személyek ezt is kézben tartják. Hát igen, ahogy látjuk, kézben tartják. Igen, egyébként pont ezzel volt a baj. Tehát pont ezzel volt a baj, hogy nem figyeltek oda ezekre a rejtett tüzekre. Tehát itt az van, hogy a tűz gyakorlatilag elbújik az avar alatt, és füstölögve terjed, aztán egy nagyobb szélfúvás következtében újraéled. És akkor így sok kis fészek jön létre, és ezt a sok kis fészket még egyre nehezebb lesz oltani, gondolom. És akkor
1: jó, de ha járókelők, turisták, úgy, mint Erzsikék is észrevették a füstöt, hát akkor azt más nem veszi, a hatóságok nem veszik észre? Vagy a turisták ilyenkor nem tehetnek akár bejelentést, hogy valami ott nem...
0: De kinek minden. Tegyél, a hülye polgármesternek tegyél, aki elmondta,
1: nem a polgármesternek, hogy szépen a tűzoltóságnak, hogy hello, itt valami készülő.
0: Kézbe van tartva. Két hónapja ég az erdőd, de kézbe van tartva. Hogy lehet ilyet mondani?
1: Pont erre ír Zsolt egy üzenetet. Sziasztok, ha kézben tartod a tüzet, az vagy gyertya, vagy fákja.
0: Ez így van.
1: Nem kérnek segítséget, valaki kéne idegen nyelven beszéljen. Igen, lehet ez itt a probléma, hogy fire, help me.
0: Mr. Gertrude, Mrs.
1: Hercule.
0: Csej, Gertrude, hajla Hercule.
1: Hajla Hercule, rescue me.
0: Come on,
1: hot fire.
0: Na, és akkor eljutunk oda, érted, hogy az emberek meg elkezdenek az ég fele tapsolni, hogy hátha esik az eső, mert hogy úgy hátha lesz valami. De csak nem mondtad el, hogy hiszen legyen hülyeségekbe.
1: Majd elmondom, hagyd békén.
0: Jó, nehezen megy ez neked. Bucky G topik itt, ez most B fog rittyenni mindjárt.
1: Sorry, papi!
0: Ne foglalkozzatok.

0: Bassza, apkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duma kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Kész a 10 órai!
4: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
6: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
7: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. Ha élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz, várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recrutare@hochland.com e-mail címre.
8: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
9: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
10: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitás, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
11: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
12: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
13: Fások utca 14.
14: Mitől bömbi a bömbi?
15: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
19: A reklám után
20: ismét lágerek és új zenék.
21: Rádió.

zenei kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Itt vagyunk a Gaga szülinapi játékunkkal. Annyit kell tennetek, hogyha benneteket hívunk, elmondjátok nekünk, hogy ha a Rádió Gagát kell felköszönteni, akkor milyen ajándékot javasoltok, vagy adnátok nekünk.
1: Nekem amúgy van rá ötletem, csak mondom, de...
0: Igen, tehát akkor fejtsd ki.
1: Nem fogom, mert a legutolsó játékunkkor fogom kifejteni, amikor én játszom, mert én jövő szerdától megint szabadságon leszek, hogy jobb legyen.
0: Oké, na nézzük, ebben az órában a Parajdi Gamma üzlet ajánlott fel egy utalványt, vásárlási utalványt, ruházati részlegen beváltató ez a vásárlási utalvány, úgyhogy hívjuk is Angélát, mert ő sorsolta ki a számítógépünk.
2: Halló!
1: Szervusz, Angéla!
0: Szia, Angéla!
1: Horváth Gábor és Bészabó Zsolt vagyunk, kisbencétlenül a vagányvágányból keresünk. Hát mi jót csinálsz, gyere áruld el nekünk!
2: Hát én most tettem le az autót, most jöttem a munkából.
1: Azt nagyon jól tetted mind a két dolgot, úgyhogy gyere, mert a délutánodat még jobban feldobjuk. Gondolom, hogy ha eljössz a munkából, és hazaértél, akkor már úgy jó fele áll a délután, azt jelenti.
2: Hát igen, igen.
1: Na gyere, még jobb fele fog állni, de először gyere, áruld el nekünk, hogy a 27 éves Rádió Gaga, mondjuk, hogyha a baráti társaságod része lenne, reméljük, hogy az, akkor a szülinapi partiába milyen ajándékot vinnél?
2: Hát milyen ajándékot? Egy mikrofon?
1: Köszönöm, van már, de egy Angéla mikrofon biztos örülne a rádiókok.
2: Nem tudom, valamilyen zenei cuccot, vagy nem tudom, valami ilyesmire gondolnak, hát mégiscsak egy rádió.
1: Adtál egy jó ötletet, mondtam nemrég Gábornak, hogy nekem is van ötletem, de egy jukebox például milyen jól állna.
0: Igen, jó partybox.
1: Igen. Hát jó drága ajándék, úgyhogy örülj, hogy nem kell megvenned.
2: Hálasz vagy.
1: Igen, na figyelj.
2: De igen, örülök, hogy nem kell megvegyem, persze.
1: Nem másért, csak ugye szerintem elég sokba kerül, főleg egy ilyen jó régi jukebox. Amit mi adunk neked, azt se kell megvenni, de azt tényleg oda kapod. A Gábor is mondja, mit nyertél.
0: Angéla, a Parajdi Gamma üzlet ajánlott fel egy vásárlási utalványt, amelyet a ruházati részlegén tudjátok beváltani majd. Úgyhogy gratulálunk neked.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Gratulálunk a Parajdi Gamma üzlet nyertesének. Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig. Náluk mindent megtalálsz. Gamma. Stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24.
4: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Na, ebben az órában a Parajdi Gamma üzlettől kijátszottuk a vásárlási utalványt, de akkor elmondom még egyszer nagyon gyorsan. Következő órában a Melinda Instától egy 400-re értük. Érted? Kodu SensaPlay Mini JBL Bluetooth hangszórót lehet nyerni. Úgyhogy ha nem regisztráltatok, hát akkor ne sírjatok, ha nem nyertek.
1: Jó, közben arról beszélünk, hogy mi az a dolog, amiben hisztek, igen, de mások hülyének néznének miatta, ha elmondanátok. Nyugodtan írhattok álnéven is. Most a legfrissebb híreket hallgatjuk.
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
3: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Parajdi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
4: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, ágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
8: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszerviszt Farkaslak a Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
9: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség!
10: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
9: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
11: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
12: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen. Gamma.

0: Electronics.
1: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
6: Fások utca 14.
7: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Bárány és Pálinka fesztivállal zárja októbert Székelyudvarhely. 2 mini vakáció vár a munkavállalókra még az idén. Tovább tart az enyhe időjárás. Részletes híreink következnek, én Hadnagy Éva vagyok, jó napot kívánok! Nikus Ordán az Európai Tanács soron következő ülésének témáiról egyeztetett António Costával tegnap telefonon. Az államfő szerint Románia ambiciózus költségvetést szeretne még akkor is, ha ehhez az uniónak további erőforrásokat kell biztosítania a versenyképesség és a védelem támogatására. Megemlítette továbbá, hogy António Costával az Európai Unió bővítéséről is beszéltek. Aktívan támogatjuk a moldovai köztársaság és Ukrajna csatlakozását, tette hozzá az államfő. Október 24-én és 25-én ismét a juhászati, a helyi ízek és a hagyományoki lesz a főszerep Székelyudvarhelyen. A Juh és Hagyomány Székelyudvarhelyi Bárány és Pálinka Fesztivál a 2013-2016 között megrendezett Bárány és Pálinka Fesztivál hagyományát eleveníti fel és gondolja tovább. A kétnapos rendezvény célja, hogy újra közös térbe hozza a juhászatot, a helyi gasztronómiát, a termelőket, a szakmát és a kulturális hagyományokat. A hétvége során szakmai, gasztronómiai, kulturális és családi programok várják majd az érdeklődőket. Az esemény házigazdája a Székelyudvarhely önkormányzata és a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete lesz. A romániai kormányválság következményei egyre kézzelfoghatóbbá válnak a helyi önkormányzatok számára. A régóta esedékes költségvetés kiegészítés elmaradása miatt több településen elapadtak a szociális ellátásokra, közszolgáltatásokra és folyamatban lévő beruházásokra fordítható összegek. A probléma országos méretű. A költségvetési tanács szeptember közepén már arra figyelmeztetett, hogy sürgősen megoldást kell találni a 2026-os állami költségvetés legalább egy részleges kiigazítására, mert több költségvetési intézmény működéséhez hiányozhat a pénz az év végéig. 4 napos mini vakáció vár a munkavállalókra november végén és 3 napos december végén. 2026-ban Szent András napja is, Románia nemzeti ünnepe is hétköznapra esik, így hétvége után további 2 munkaszüneti nap következik. Az év végén újabb hosszú hétvége következik, december 25-e karácsony első napja, péntekre esik, így december 25-e 27-e között 3 egymást követő pihenő nap lesz.
9: A harmadik kalapból várja a román labdarúgó válogatott a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőjének sorsolását. Románia a Nemzetek Ligája csoportkörében mind a 4 mérkőzését elveszítette, így az utolsó helyen áll, a Svédország elleni hazai vereség pedig eldöntötte, hogy nem kerülhet az első 2 kalap egyikébe. A Football Meets Data jelenlegi számításai szerint a románok a hátralévő eredményektől függetlenül a harmadik kalapban maradnak, a magyar válogatott egyelőre a második kalapban szerepel, a sorsolás december 6-án tartják Belfastban. Közleményben reagált a portugál válogatottnál történtekre Cristiano Ronaldo, aki szerint Jorge Jesus szövetségi kapitány kétszer is megszegte a neki tett ígéretét. Ronaldo állítása szerint a Norvégia elleni mérkőzés előtt a kapitány 30 perc játékot ígért neki, végül azonban a teljes bemelegítés után sem küldte pályára. Később abban állapodtak meg, hogy Jesus a sajtótájékoztatón tisztázza a történteket, Ronaldo szerint azonban ez sem történt meg. A portugál csapatkapitány ezért visszahagyta az edzőtábort, de hangsúlyozta, válogatottbeli karrierjét még nem zárta le.
8: A délután folyamán megnövekedhet a felhőzet a dánskörzetünkben, csapadékra azonban nem kell számítani. Kitart a kellemes, enyhe időjárás, 20-22 fok körül tetőznek a nappali csúcsértékek.
7: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
0: Domogled Nemzeti Park erdejei 2 hónapja Herkules fürdő mellett. Itt található a világon egyedüliként a fekete fenyves, vagy a fekete fenyő, az is ég 2 hónapja. Mindeközben a hatóságok húzogatják a vállukat, és oda jutott a dolog, hogy az emberek már körmenetet szerveznek az esőért.
6: Na és akkor itt a kérdés a továbbiakban is, hogy mi az, amiben hisztek, és mások hülyének néznek miatta. 0730548888, folytatjuk Chris Brown-nal, Pitbull-nal is itt a fán.
7: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
3: Vagány-vágány.
7: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sínre tesszük a délutánokat.
10: Vágerek és új zenék.

0: Ariana Grande-t hallgattuk itt a Vagány-vágányban. Ugye arról beszélünk, hogy Herkules fürdőn körmenetet tartottak esőért, mivel több mint egy hónapja próbálják a tűzoltók. Kettő akkor, na. Köszönöm a kiavítást. A tűzoltók eloltani a Románia legnagyobb nemzeti parkjában a Domogled Cserna völgyben pusztító tüzet, és a sziklás terep és a meredek lejtők hát eléggé nehezítik a beavatkozást, egyes területekre pedig a szárazföldi egységek egyáltalán nem tudnak eljutni, és egyelőre Herkules fürdő polgármestere nem kért nemzetközi segítséget, vagy az EU-n belüli segítséghez. Mi
1: azt mondta,
0: nem folyamodott.
1: Fogalmunk sincs, hogy mennyibe kerül egy olyan helikopter, amit az EU-ból küld. De nekem most kiderült, hogy tiszta ingyen küldik. Valaki nem akarja felhívni, elmondani neki, hogy csávó, legalább nyilatkozni tanulj meg, hogyha tenni nem. Na mindegy. Jól van.
0: És akkor ugye feltettük a kérdést nektek, hogy mi az, amiben hiszek, és mások hülyének néznek miatta. Írja egy hallgatónk, néznének. Egy hallgatónk írja, hogy név nélkül olvasok az üzenetét. Sziasztok, fiúk! Egy ideje odafigyelek ezekre az apró dolgokra. Babona vagy gabona engem segít. Mindig elmondok egy imát, amikor kilépek a házból, bármit csinálok, leszállás az ágyból, zokni felhúzás, lépésinduláskor, kilépés az ajtón, stb. Mindig jobb lábbal teszem. Úgy tapasztalom, hogy segít a mindennapjaimban, nincs panaszkodni valom, szép napot nektek!
1: Na, ha jól értem, akkor mindent jobb lábbal kezdesz.
0: Mindent jobb lábbal, igen.
1: Erről eszembe jut egyébként egy szituáció. A Tótékat nem tudom mennyire ismeritek, ott van a postás, és a postásnak ugye van egy ilyen mániája, hogy utálja páratlan számukat. Ezért mindig mindent párosan csinál. Számolja a lépteit, és hogyha mondjuk több, véletlenül mikor megáll megkínálni, akkor pont páratlan lépés számban van, akkor még egyet lép hozzá. Meg mindenféle. Ez jut nekem erről eszembe. Nem csak babonákról van itt szó egyébként, hanem biztos vagyok benne, hogy mindenkinek vannak olyan szokásai, vagy hisz olyan dolgokban, amelyet mondjuk ugye a nagyvilág hülyeségnek tart. Egyébként sokak hitét eleve a nagyvilág hülyeségnek tartaná, vagy a környezete hülyeségnek tartaná, és éppen ezért az emberek inkább nem beszélnek róla. És jobban is teszik, azt kell mondjam, mert hogy rosszabb annál nincs, mint hogy te hiszel valamiben, más meg valamiért úgy gondolja, hogy megengedheti magának, hogy a földig tiporja azt, amiben te nap mint nap hiszel. És ez lehet a legegyszerűbb kicsi dolog is, mit tudom én, gombokat gyűjtesz, elmondod valakinek, ő meg totál hülyének néz, hogy te gombokat gyűjtesz, nem gondol abba bele, hogy neked az mennyire rosszul esett, hogy a nap nem tudom mennyi része telik neked gombokkal. Na, úgyhogy valami ilyesmire voltunk kíváncsiak, és hát jött egy-két üzenet. Rokman a círja egyébként az esettel kapcsolatban, a domogledi esettel kapcsolatban. Sziasztok, titánok, sajnos azok a személyek, akik tudnak tenni ellene, nem értenek hozzám. Azok, akik értenek hozzá, azok meg nem tudnak tenni semmit. Ez Romaneszka csodás mioritikus varázsa. Valóban ez is egy ilyen varázslat itt az országban, hogy valahogy sehogy sem tud találkozni a szakértelem és a lehetőség. Nem tudom, hogy csinálják, de valahogy tényleg így alakul.
0: Közben Attilától Facebook Messengeren kaptunk egy linket, írja, hogy sziasztok, találtam egy weboldalt, ahol konkrétan látszik szatellit felvételen, ahogy terjedt a tűz. Meg is nyitottam én ezt a linket, és hát igen. 419 hektár égett le eddig.
1: Hát igen, de van, akik 600-at is számolnak, mert hogy mondom, több tűzfészek van, és akkor a kiterjedést elég nehéz összeszámolni. Na, de ír nekünk valaki más is. Jó napot, kevés babonát tartok, de ha valahová megyek hosszabb útra, vagy ügyeket intézni, és női személlyel találkozok, elsőnek inkább nem is megyek. Nagyapámtól maradt ez a babona, vásáros ember volt, és ezt tartotta. Elég nehéz lehet a dolgod. Most nem tudom, hogyha például az ember a feleségével utazik, akkor olyankor mit csinál? Tehát, ha valahova indulsz, valamit tenni készülsz, és az első ember, akivel találkozol, ez egy nő, akkor azt ne tedd, mert hogy akkor az balul fog elsülni. Ha jól értem.
0: Jó, lehet, hogy magyarázatra szorul ez a babona, de meglátjuk, azt mondja, hogy
1: kompakt diszkó. És azt mondja, hogy
0: kompakt diszkó.
1: És ő azt mondja, hogy minden rendben. Úgyhogy minden rendben.
0: Legyen így.
2: Informálunk, eligazítunk, sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
2: Slágerek és új zenék.

marad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a

0: Szóval Herkulesfürdő lakói görmenetet szerveztek, hogy hát ha lesz egy kis eső és eloltja azt a tüzet, amit a hatóságok két hónapja nem tudnak, egy védett területen, ahol olyan fa fajta él, a fekete fenyő, amely csak ott található meg.
1: Na, és jó, oké, de figyelj, nem kell annyira kiegyezni erre a dolgot, mert hogyha nem élne egy olyan fafajta, vagy egy olyan fenyőfajta, ami jelen pillanatban...
0: Ez csak súlyosbító tényező.
1: Súlyosbító tényező, de így is már el kellene oltani a tüzet, mert ahogy te az előzőekben közbeszóltál, hogy két hónapja ég a tűz.
0: Kíváncsi vagyok, ha a polgármester úr villája ott lenne valahol a közelben, akkor eddig már... Biztos, hogy
1: addig már
0: csicseregnének, igaz? Jó gondolom én ezt.
1: Igen.
0: Egy ilyen országban élünk. Gábor, én utána néztem ezeknek a hiedelmeknek, mert mondtuk, hogy közben írjátok meg azokat a dolgokat, amelyekben ti hisztek, és lehet, hogy mások hülyének néznének miattuk.
1: Hittak még,
0: és
1: igen.
0: Én azt látom, hogy itt a nagyvilágban azért a hiedelmek és hitek és babonák legtöbb része a gyerekeket szivatja. Őszintén mondom. Tehát Japánban, képzeld el, van egy olyan szokás, hogy ha dörög, akkor a gyerekek elket akarják a köldöküket. És ez azért van.
1: Hát ez milyen hülyeség, igen.
0: Most jön a lényeg. Mert hogy van egy olyan hiedelem, miszerint Raijin, a mennydörgés istene, elragadja és megeszi a gyermek köldökét a vihar alatt. Tehát nem elég, hogy a gyermek fél eleve, a legtöbb a dörgés.
1: Még a frászozzák rá ezzel a hülyeséggel.
0: Igen, Raijin is megeszi a köldöködet.
1: De miért pont a köldök?
0: Gyerekek, ne hallgassatok a csúnya felnőttekre, mert ezek hülyeségek. Tehát Raijin sincs amúgy, mert bocsánatot kérek attól, aki híz benne, de nincs amúgy Raijin, és ha van is, semmiképp nem eszik köldököt. Tehát ez semmi esetre sem.
1: Melinda írja nekünk, én abban hiszek, hogy az állatok sokkal többet értenek belőlünk, mint amennyit mi gondolunk, és úgy hiszem, hogyha ezt elmondanám nagyon sokaknak, akkor kinevetnének. Nem csak azt, hogy éhesek vagyunk-e, vagy szomorúak, hanem konkrétan érzik, ha valami nincs rendben velünk. Volt olyan időszakom, amikor nagyon rossz paszban voltam, és a kutyám szinte folyamatosan mellettem volt. Nem csináltam semmit, csak odafeküdt mellém. Lehet, hogy erre van tudományos magyarázat, de engem nem is érdekel. Én tudom, hogy ő akkor ott valahogy értett engem.
0: Van amúgy.
1: Én ezt tapasztaltam az én kutyáimmal is.
0: De mindenki tapasztalja, mert van erre tudományos magyarázat. Tehát például,
1: van?
0: Igen, persze, hát ezért használják közül, többek között terápiás célra a kutyákat, mert ő rendkívül erős az érzékelésük, és érzik azt, hogy az emberek körülöttük milyen állapotban vannak. Tehát például, hogyha egy kutyát beviszel egy olyan helyre, ahol nagyon sok ideges ember van, a kutya maga is ideges lesz. Tehát hajlamosak átvenni tőlünk ezeket a dolgokat, viszont nagyon sok esetben ők jobban tudják kezelni, mivel nincsen tárgyi tudásuk különböző dolgokról, és hogyha érzi, hogy a gazdája szomorú, ő ezt nem úgy érzékeli, hogy szomorú, hanem az energiákból úgy gondolja, hogy neki segíteni kell. Ezt meg nem úgy fogja tenni, hogy ugrál rád, hanem úgy megpróbál támogatni téged. És ez meg minden bizonnyal nagyon sok gazda tapasztalja, amúgy a macskák is képesek erre.
1: Most az jutott eszembe, hogy egy jó pár héttel ezelőtt volt egy pár, aki veszekedett az egyik parkban, de tényleg nem vitatkoztak, hanem veszekedtek elég hangosan, és kutyasétáltatás közben történt ez. És azt vettem észre, hogy a kutyájuk, az ült kettőjük között, és nézte őket ilyen nagyon-nagyon-nagyon lesajnáló szemmel, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, vagy hogyan fogalmazzak, de szerintem a kutya ott is érezte, hogy ott valami nincs rendben.
0: Általában például akkor szoktak közbeszólni a kutyák, hogyha megölelik egymást az emberek, vagy hogyha mondjuk nagyon hevesen veszekszenek. Tehát ezeket a kitörő érzelmeket szokták ők lereagálni, mindegyiket érzik nyilván. De hát
1: ja, hát amikor mi ölelkezünk otthon, akkor igen, akkor azt észreveszem a kutyán. Úgyhogy mellettünk és várja.
0: Ne, jó, hát akkor olyan. Jó dolgotok van. Az jó dolgotok van. Tacskó, ez meg. Bármelyik lányt megölelem.
1: Mint a mi féltékeny?
0: Egy az egybe. Bármelyik lányt megölelem.
1: Jó pofák ezek a kutyák.
0: Igen. Dua Lipa is jó pofa, őt fogjuk hallgatni. Break my heart. Törjük össze a szívét. Jaj, hányan összetörnék az ő szívét.

0: break my heart.
1: Kérdezik közben, hogy de mi az, amiben mi hiszünk és hülyének néznének. Van olyan kategória, hogy nem szívesen mondanám el. Nem azért, mert szégyellem, nem azért, mert hülyének néznének, hanem azért, mert tudom, hogy elítélnének az emberek miatt. Úgyhogy, de nem is az ítélet az amúgy, ami jobban zavar, hanem pont az, amiről beszéltem.
2: Mit mond majd
1: már,
2: a szomszéd, hogyha elmondod?
1: Nem az, hanem, hogy számodra fontos, és akkor mások meg megengedik maguknak, hogy valamiért nem tudom, hülyének nézzenek. Ívek egyébként az állataimmal, hogy miközben én rengeteg energiát ölök bele, meg nagyon-nagyon szeretem őket, meg tényleg nagyon sok időt töltök el velük. Hogyha mondjuk másoknak mesélek arról, hogy milyen állataim vannak, akkor meg mindenki valamiért megengedi magának, hogy lefújjozzon valamit, amit mondjuk te nagyon-nagyon jó, hogy is mondjam, jónak, fontosnak, szépnek tartasz. És ez rosszul esik az embernek. Úgyhogy legtöbb embernek például nem is beszélek arról, hogy milyen állatokat tartok otthon. Na, de van olyan, amiről beszélnék azért. Érdekes, mert nagyon hiszek a talizmánok erejében. Talizmán alatt azt értem, hogy ha például utazok valahová, akkor mindig a lányaim szoktak adni valamit, hogy vigyem magammal. És én abban.
2: Mert az szerencsét hoz.
1: Úgy, hát, hogy csak úgy legyen velem, vigyázz rám.
2: Ja. Uh-huh.
1: És én ezekben nagyon hiszek. De nem feltétlenül csak a lányaim. Tehát, hogy már többször kaptam, mint a testvéremtől is kaptam már ilyet, meg édesanyámtól is kaptam ilyet, és ezeket mindig magamnál hordom.
2: De nem kell úgy erre gondolni, mármint a talizmánokra, hogy ilyen hókusz-pókusz, meg aura, meg mit tudom én.
1: Hát kicsi ilyen is van benne. Vagyis, hogy én társítok hozzám, mert bírom, élvezem az ilyesmét. Uh-huh. Mit tudom én, volt olyan, hogy már egy nagyobb kutyamackót, vagy hogy kell ennek mondani, kutya prüst adott a kislányom, és Kölnben volt egy fontos üzleti megbeszélés, meg képes voltam magammal hurcolni az asztalra kitenni. De végül tényleg szerencsét hozott, mert mindenki arra volt kíváncsi, hogy mi az a prüst, ezért a figyelem totál rám terülődött, úgyhogy engem biztosan nem felejtettek el, mert én voltam a prüses bácsi, úgyhogy ez egy jó marketing fogás is lehet. Na, de hogy én pedig ezekbe hiszek. Tudom, hogy nem fér össze a keresztény hittel sokak fejében az ilyesmi, sem a babona egyébként, sem a különböző talizmánok használata, de én ebbe hiszek.
2: Hát oké, rendben, de azért, hogyha a kereszténységről beszélünk, rengeteg olyan szemét ismerek, aki keresztény és épp úgy babonás.
1: Jó, csak mondom, ez alapvetően nem fér össze. Sőt, a múltkor, amikor egyszer a babonákról, kimondottan a babonákról beszéltünk itt a Vagány-vágányban, kaptunk három olyan üzenetet is, hogy ne beszéljünk a babonákról, mert ez nem fér össze a keresztény hittel. Na, de hát vannak dolgok és vannak dolgok.
2: Én abban hiszek, hogyha egy thrillert vagy egy horrorfilmet megnézel,
1: thriller,
2: utána
1: a
2: thrillert,
1: ja, igen. Thriller,
2: hát, ahogy,
1: igen.
2: Tegnap mondta a Bence is a Bluetooth.
1: Thrillert,
2: vagy horrort,
1: Michael Jackson megnézel. Szokta hallgatni a thrillert.
2: Thrillert, hát hogy ne? Hát nem ilyen, de thriller.
1: Rendben.
2: Tehát, hogyha megnézek egy thrillert, vagy egy horrorfilmet, akkor abban hiszek, hogyha felgyújtom a villanyokat, bármit a lámpákat, felkapcsolom pontosabban, mert a gyertyát azt gyújtjuk. Tehát...
1: De nem az autóban.
2: Nem.
1: Jó.
2: Az autóban elég nehéz, tehát hogyha az autó gyertyáját szedett ki, azt nehéz meggyújtani.
1: Van, aki próbálkozik vele.
2: Na, de akkor menjünk vissza a mondat elejére, jó?
1: Jó, kérlek.
2: Tehát, hogyha megnézek egy thrillert, vagy egy horrort, akkor azért kapcsolom fel a villanyt, vagy a lámpát, mert hiszem, hogy olyankor a démonok és a szellemek kimennek a szobából. Mert annyira be tudok rezelni egy horrorfilm megnézése közben, hogy utána muszáj nekem világosság legyen. Legyen ez nappal, éjszaka, bármi.
1: Na, gyere, mondok neked jobbat.
2: Jó.
1: Én nem merek elmenni a kapcsolóig. Tehát akkor kérdezik tőlem, hogy...
2: Nekem azért van távirányítós.
1: Az is van, de a telefon sosincs mellette. A lényeg az, hogy mindig kérdezik, hogy miért olvasok, meg nézek ennyi horrort. A thrillert is szoktam, de tőlem fél a kánszában. Jó, de, és én mindig mondom, hogy azért, mert rohadtul félek. És ez nekem miért jó? Azért, mert hogy ez egy olyan érzés, amit...
2: Jó érzés.
1: Igen, valami. Ilyen, hogy mondjam, kontrollált környezetben. Tehát nem az, mikor jön feléd az oroszlás, meg fog enni. Ott ülsz a kicsi szobádban, és közben tojkász. Na jó van. Hügellel megyünk tovább, és nem sokára Gábort megkérem szépen, hogy mondja el, hogy milyen nyereményt adunk oda egy hallgatónak. El tudod mondani?
2: El fogom mindjárt. Mondjam most el tudom, mondjam, hogy később egy kicsit... De jó, 400-re értékű Kodu Sensaplay Mini JBL Bluetooth hangszórót lehet gyerni a Merlin Installon.
1: Thriller dolog, thriller.
2: Fú, ez nagyon kemény.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
3: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
4: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
3: 0786 498 098
4: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
5: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy... Örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
6: Szeretné a havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
7: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A HOME-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. HOME. Biztos partner az építkezésben.
9: Fások utca 14.
10: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
12: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét lágerek

0: Na és akkor most ismét el tudom mondani. A Melinda Instál ajánlott fel egy 400 leértékű Kodu Sensaplay Mini JBL Bluetooth hangszórót a Gaga szülinapi játékában.
1: Nem lehetne azt mondani, hogy egy JBL boxát.
0: Boxát? Hát jó, akkor legyen egy kisebb party boxról van szó.
1: Party box?
0: Igen.
1: Az ilyen húzogathatós boxa?
0: Hova húzogatnád? Ja, jó, oké. Okay. Szerintem sorsoljuk, jó? Hunort fogjuk írni. Jaj, tudom, miről beszélsz. Igen, nekem is olyan húzogatós.
1: Jó, jó.
0: Bármit, érted.
1: Érted, érted.
0: Lássuk, Hunort.
1: Ezért szeretném Hunor, Gábor a partikat, majd húzogatja a GBL-t.
2: Igen.
1: Szervusz, Hunor.
0: Szia, Hunor.
1: Jó, itt a hangulat. Bészabó Zsolt, Horváth Gábor vagyunk. Rádió Gaga. Mi ott csinálsz, gyere, elróld el nekünk.
2: Pont épp dolgozok, munkában vagyok.
1: Na pont épp mi is képzeld el, de hogy ez a kettőnek a találkozása, ez annyit ér, hogy te nyerhetsz nálunk. Én nem fogom tudni elmondani, hogy mit, meg Gábor szeretném hosszan elmondani, én majd elmondom talán rövidebben, de még azelőtt arra vagyunk kíváncsiak, hogy a 27 esztendős Rádió Gagát ugyan bizony mivel köszöntenéd fel.
2: Fú, hát én először is megköszönném az eddigi munkát, és
1: ez ilyen búcsúszónak hangzik.
2: Nem, még nagyon sokáig legyen kitartás, erő, hogy ezt folytatni tudja ez a rádió, mert nagyon sokan hallgassuk és nagyon szeretjük, és köszönjük a munkátokat.
1: De tudd meg, hogy ez, amit most elmondtál, ez jobban esik, nem tudom, egy Ferrari-nál.
0: Bármilyen tárgynál.
1: Őszintén. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt neked. Cserébe van egy igencsak értékes ajándékunk. Én azt mondanám, hogy nyertél-e boxát, de most Gábor el fogja mondani, hogy mit nyertél.
0: Figyelj rám, Hunor! A Melinda Instál ajánlott fel egy 400 leértékű Kodu Sensaplay Mini JBL Bluetooth hangszórót, amely a minőségi hangzás mellett hangulatvilágítással is feldobja a szabadtéri kalandokat, vagy az otthoni kikapcsolódást.
1: És lehet húzogatni. Lehet, ez nem derült.
0: Nem tudom, lehet ezt húzogatni. Vannak-e kérekei, de ezt nyertettem.
1: Nyertél egy ilyen party boxot, az a lényeg. Ami
3: gratulálunk! Te nyerted a Melinda Instál által felajánlott 400 leértékű JBL hangszórót. Várnak üzleteikben fürdőszoba fűtés, napelem és hőszivattyú rendszerek széles választékával. Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár.
4: Minden érdekel minket. És téged?
5: Ez a Vagány. Rádió Gaga.
6: Slágerek és új zenék.

0: Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem.
4: A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
5: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Kérem, itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Reklám.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsiré.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
10: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is.
11: És mi ez a cincogás a kamrában?
9: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel

0: www.dezimpro.ro.
1: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
2: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
3: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
4: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
3: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
4: Viking Kft. A te biztonságodért.
5: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógy növény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógy növény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
6: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
7: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a Szablak, Varlak, Alkotlak, Méterárú rövidárú üzletbe Székelyudvarhelyen. Kiskövet utca 22, ahol az ötleteidhez

0: Ez mindent megtalálsz.
1: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
2: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
3: Fások utca 14.
4: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában. A Kossuth és a Csere utca sarkán.
5: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
6: Elgázoltak egy medvét ma a 13A jelzésű országúton. Enyhe földrengés volt Arad megyében. Egyelőre élvezhetjük a napos, kellemes időt. Következnek a részletek, köszöntöm a hallgatókat, én Hadnagy Iva vagyok. Nem büntetik meg azokat a szociáldemokrata parlamenti képviselőket és szenátorokat, akik aláírták a Nikus Ordán államfő tisztségéből való felfüggesztését kezdeményező áuros ívet, jelentette ki tegnap a szociáldemokrata pártelnöke. Szaringrindi Ánu közlése szerint a párt tagjai és támogatói körében elégedetlenséget váltott ki, hogy az államfő 4 sikertelen jobboldali miniszterelnök jelölt után sem a választásokat megnyerő Peszedet bízta meg kormányalakítással. Szerinte ezzel magyarázható egyes szociáldemokrata politikusok reakciója. Grindján ugyanakkor hangsúlyozta, hogy pártjának nem az államfő felfüggesztése, hanem egy stabil kormány megalakítása, a gazdaság élénkítése és a lakosság vásárló erejének védelme a prioritás. Medvét ütött el egy autó ma délelőtt a 13A jelzésű országúton Szentegyháza és Csíkszereda között. Az első vizsgálatok szerint a Székelyudvarhely felől Csíkszereda irányába tartó autó elé egy erdős területről hirtelen szaladt ki a medve Szentegyháza közelében, a sofőr pedig elütötte. A helyszínre állatorvost hívtak a balesetet követően, aki megállapította, hogy az állat elpusztult. A tetemet a Lövétei Vadásztársaság képviselői vették át és gondoskodnak róla az előírásoknak megfelelően. A sofőrt alkoholszondával tesztelték, az eredmény pedig negatív lett, derül ki a Hargita megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatásából. Enyhe a Richter skála szerint 2,8-as erősségű földrengés volt ma hajnalban Arad megyében, közölte az Országos Földfizika Intézet. A szeizmikus mozgás 3 óra 59 perckor 5 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 15 kilométerre volt Aradtól, 44 kilométerre Temesvártól, 70 kilométerre Békés Csabától. Arad megyében az utóbbi évek legnagyobb földrengését 2023-ban mérték, amikor egy 5,2-es erősségű rengést regisztrált. A Földfizika Intézet adatai szerint Romániában 2026 eddigi legerősebb földrengése február 26-án történt. A 4,5-es erősségű földmozgást Vráncsia szeizmikus térségében jegyezték. Megnyílt tegnap a fiatal gazdák megerősítését célzó DR12-es finanszírozási program. A pályázatokat az Országos Vidéki Beruházás Finanszírozási Ügynökség elektronikus rendszerén keresztül lehet benyújtani december 2-án 16 óráig. A program teljes keretösszege közel 170 millió euró, amelyet egyenlő arányban osztanak meg az állattenyésztési, valamint a növénytermesztési és egyéb ágazatok között. Projektenként legfeljebb 200 ezer euró visszanemtérítendő támogatás igényelhető, legfeljebb 80%-os támogatási intenzitással a fiatal gazdák, illetve 65%-ossal a többi jogosult esetében. Súlyos közúti balesethez riasztották a tűzoltókat és rendőröket tegnap a 7-es jelzésű főúton Kalimanes település közelében. Egy teherautó üzemanyagkút oszlopnak ütközött egy benzinkútnál, ami miatt jelentős mennyiségű üzemanyag folyt ki, így a helyszínre egy kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris veszélyek elhárítására specializálódott járművet is kivezényeltek. A szakemberek szerint a folytatásban is marad a kellemes, túlnyomó részt napsütéses időadás körzetünkben, de holnap is kitart az évszakhoz képest melegebb időjárás, 20-22 fokos csúcsértékekkel. Péntektől azonban lehűlés és csapadék is várható.
3: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro.
7: Most pedig.
8: Te Zsolt, most így, hogy 5 óra elmúlt és a hitbéli kérdésekről beszéltünk, képzeld el, hogy rádiójelet fogtunk, mármint a föld fogott egy ilyen idegenebb bolygóról. Szerintem erről érdemes egy kicsit
9: már beszélni. Már fogtunk egyszer, aztán az kiderült, fokok, hogy nem tudom, de kiderült, hogy Tesla lőtte fel, és az jött vissza valamiben, megütközött. Nikola Tesla. Nem az
8: igen,
9: a Tesla.
8: Igen, igen, igen.
9: Na, mindegy, az a lényeg, hogy ufózunk-e kicsikét, ugye maradunk a hitbéli kérdéseknél, hiszitek-e, hogy vannak földön kívüliek, és ezt írjátok meg nekünk, addig is Camila Cabello fog szólni, jön a hazug, a liar.
5: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
6: Vagányvágány.
5: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Témánkat egyébként nagyon jól kiegészítette a téma, hát nem felvezetésünket, csak említésünket, mert mondtuk, hogy a földön kívüliekkel szeretnénk foglalkozni, mert megint fogtunk valami jelet. Na, és...
1: Rádió jelet.
0: Igen, igen. Én például a női testet azt földön kívülinek tartom.
1: Azt mondom,
0: hát szerintem ilyen, ilyen szép dolgot képtelen a Föld teremteni. Úgyhogy
1: ilyenkor olvadnak meg a hölgy hallgatók szívei, amikor Bészabó Zsolt ilyeneket jelent ki, hogy...
0: Én remélem.
1: Hát hihetetlen.
0: Na de amúgy félig meddig komolyan is gondolom, amit most mondtam. Na, azt írja Attila nekünk, hogy mit jelent a Földön kívüli, egy amőbe az Európa nevű holdon, vagy egy szürke kis emberke valahonnan az Androméda kötből. Ha előbbi, mármint az amőbe az Európa nevű holdról, akkor szerintem a naprendszerünkben fogjuk megtalálni az első jeleket. Nem tudom, hogy pontosan mire gondolsz, Attila, mármint a jelek alatt, hogy ez mit jelent. Én is úgy gondolom, és valószínűsítem, hogy az első, hogy is mondjam, az első olyan földön kívüli élet nyomát, amit be is vallanak nekünk, hogy megtaláltuk, azt valami hasonlóban fogjuk megtalálni. Valami kisebb lényben, valami...
1: Bacillusban?
0: Nem bacillusban.
1: Nem, valami egysejtű, próbálok tudományosan hozzászólni itt a témában.
0: Valami egysejtűhöz hasonló egyszerű életformában, és éppen ezért tartom nagyszerűnek Andy Weirnek a Hail Mary küldetés című könyvét, és a film is jó, de a film az inkább egy családi film, nem egy science fiction, de a könyv az nagyszerű, mert hogy ott abban főszereplő kis lények, azok ilyen egysejtűek, amik egy másik bolygóról származnak, és nagyon különösen élnek, meg léteznek, meg nagyon különösen táplálkoznak, a napnak az energiáját szívják el. Na, és azért tartom nagyszerűnek, mert hogy én is valami hasonlót képzelek el. Tehát, hogyha találkozni fogunk földön kívüli életformával, azt szerintem valami ilyen nagyon egyszerű lesz. Mi mindenre
1: igen,
0: az intelligens...
1: Igen, csak ez a képzeletünkben van.
0: Nem.
1: Te is azt mondod, hogy így képzeled el?
0: Hát igen, de hogy ezt tartom valószínűleg, akkor mondanám
1: ezt így. Szeretnéd?
0: Nem, ezt tartom valószínűleg. A képzeletemben nekem is az van mindenki másnak, hogy valami két lábon járó, lábakkal, kezekkel, fejjel rendelkező, szürke, gondolkodó lény.
1: Aha. Azt szerintem, abszolút egyetértek vele, tehát teljesen másfajta életi jeleket találhatunk majd a későbbiekben, ami az űrből jön. Mit nevetsz? Mit nevetsz?
0: Egon, vagy nem csúnyát mondtam. Én nem csak hiszem, hanem tudom is, hogy léteznek UFO-k, azt írja Egon nekünk az alkalmazásban. Egy netes randi alkalmával találkoztam vele, és onnan tudom, hogy UFO, mert emberi lény nem lehet ennyire csúnya. Öcsém! Fú, kész! Ez a hónap kommentje.
1: Közben Attila reagált a kérdésedre.
0: Remélem,
1: írja, hogy a földön kívüli élet jeleit itt találjuk meg a naprendszerünkben, például az Európa holdon, nem véletlenül írtam, folyékony víz van a jeges felszín alatt.
0: Ja, de hogy az még nem bizonyítja azt, hogy élőlények is vannak. Itt élőnéről beszélünk. Nem pedig, na mindegy. Rokmalac jót ír, és én hiszek ebben, hogy elég nagy helypazarlás lenne az univerzum, ha csak mi lennénk az egyedül értelmes faj. Nem?
1: Hát biztos vagyok benne.
0: Hát de őszintén,
1: csak mi szívánk ezt a földi
0: szívást érted, nem földi levegőt, hanem az univerzum.
1: Így van.
0: Ekkora szívást érted, hogy minte sehol máshol semmi ne legyen, csak mi gondoljuk azt, hogy itt mi vagyunk mindeneknek a mindene. Hát a relativitást nem tudjuk még felfogni, nemhogy azt, hogy valahol máshol ténylegesen.
1: Milyen relativitás? Pitagorász tételét nem tudom felfogni. Milyen relativitás elmélet, adjad már.
0: Folytatja Rokmalac.
1: Hiszteke? Mit ír?
0: Azt, hogy de mivel vannak értelmesebbek is, azok rájöttek, hogy nincs, amit itt keressenek.
1: Még egyelőre?
0: Na, most mondjad. Vagy kérdezzen.
1: Mit mondjak?
0: Kérdezzen? Hiszteke?
1: Igen, hisztek a földön kívüliek létezésében, bármilyen formában legyen is az. 0730 54 88 88. Ide is írhattok az alkalmazásunkba is. Attila nagyon egyszerűen megírja az SMS falunkra. Igen, igen, igen. Ennyit írt Attila.

Külföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Summer nem akar felöltözni, és ezért énekelt egy dalt a csóri emberekről. Nagyon jó, aki nincs felöltözve. Mindenki, aki le van vetközve, azt köszöntjük itt a Vagány-vágányban, de írja meg nekünk, hogy mit gondol az űrlényekről, vagy hogy kell ezt mondani?
1: Hát inkább a földön kívüli
0: életformáról.
1: Igen, az életformáról. László írt neked, Zsolt Facebookon, azt írja, hogy szerintem Zsolt valami rossz fát tett a tűzre otthon, hogy ilyent mond a nőkről. Rádión keresztül próbál bocsánatot kérni.
0: Ó, László. Nem, amúgy van, hogy üzengetünk így, van, vagy célozgatunk dolgokra, de az sokkal átütőbb ennél. Nem, ezt egy komolyan így gondolom. De szép dolgoknak tartom a női testet, és teljesen univerzumból érkezőnek. Valahonnan távoli univerzumokból érkező dolognak. És nem is tudjuk.
1: Na de tegyük rendbe itt a dolgokat,
0: mert...
1: Itt a Beta Pictoris B exoplanet, tehát exobolygóról van szó, az nem bocsát ki közvetlenül emberi füllel hallható hangot, de a csillagászok által a Mercat rádióteleszkóp rendszerre elkapott rádióhullámok átalakíthatók hanggá. Tehát ilyen szonifikáció révén ezt így nevezik.
0: Igen, csak azt mondjuk el, hogy itt nem egy, azt mondják, hogy nem egy intelligens lénytől származó rádiójelek ezek, hanem egy őrült mágneses mezőből, amit ez a bolygó bocsát ki magából, ez egy gázóriás, ami 17-szer nagyobb, mint a Jupiter. Azt azért úgy el lehet legalább képzelni, és egy új nap körül, egy új csillag körül kering, van még két bolygótársa neki, és ez itt van a szomszédban igazából 63 fényévnyire.
1: Hát, mi az?
0: Hogyha tudnánk egyet ugrani ilyen fényév sebességgel, akkor 63 évig ugrándozhatnánk, amíg odaérünk ez a gázóriáshoz, hogy megnézzük, hogy ki suttog. Nem suttog senki, azt mondják, hanem ez a mágneses mező suttog, és igazából ezt kapták el. Na, igen, de most megint eszembe jutott egy másik science fiction regény. Milyen jó, hogy elkezdtem science fiction-t olvasni 8 évvel ezelőtt. Azért tényleg nem olvastam, de 8 évvel ezelőtt elkezdtem, és akkor elég sokat. Na, a háromtest probléma is így kezdődik amúgy, hogy egy, nem kezdődik,
1: ez
0: de
1: nincs megfilmesítve, ugye?
0: De megvan, csak megvan? Semmi köze nincs a könyvhöz. A Netflixen van fent a sorozatnak az első évad, ami nyilván a második. Na, a lényeg az, hogy egy kínai rádiócsillagász fog egy jelet, amit átkódol, és kiderül, hogy az egy üzenet. És akkor így kezdenek el kommunikálni a földön kívüliekkel, de tovább nem mondom, mert az a spoilerezem a történetet. Egy nagyon izgalmas történet, nagyon izgalmas könyv, háromtest probléma, Cixin Liu írta, majd Ken Liu-val írták át, hogy mi is fogyaszthatatlani tudjuk, mert sokkal hosszabb kínai könyvről volt szó, de annyira kulturálisan rögzített, hogy állítólag az európaiak és az amerikaiak túl sok mindent nem értettek volna belőle, ha úgy jelenik meg.
1: De ő nem Ken Lee-nek, a Mariah Carey felvételének.
0: De lehet, hogy Ken Liu-ra gondolsz? Ken Liu lehet, igen, hogy igen. A fia. Ken Lee-nek a fia. Nem, Ken Liu egyébként egy érdekes figura, mert ő rendszeresen, hogy is mondjam, közrejár olyan science fiction regényeknél, amelyek nem feltétlen közérthetők, vagy különböző kultúrák által nem fogyaszthatók, sőt, valamiért ezt nagyon érzi a pasas. Na mindegy, nem akartam ebben mélyebben belemenni, csak mondtam, hogy nagyon hasonlít a sztori.
1: Közben jött Lacitól egy üzenet, Cserefalván egy kamion elütött, vagy leütött egy villanyoszlopot, kerülések a környéket. Na.
0: Reméljük, hogy nem történt komolyabb sérülés, de valamire felhívnám a kedves figyelmeteket. Amikor megkérdeztük, hogy hisztek-e a földön kívüli életformákban, az első két személy, aki írt, Attila névre hallgat, csak mondom.
1: Igen. Csak úgy ez jelentett valamit.
0: Mondottam, szólok. Nem tudom, hogy értitek-e, amire célozni próbálok. Ezek az Attilák.
1: Na, de itt van nekünk egy Tibor is. Én abban hiszek, hogy az életnek nem feltétlenül ugyanazokon a feltételeken kell kialakulnia, mint a Földön. Mi azt keresünk, amihez víz, oxigén és bizonyos hőmérséklet kell, mert azt ismerjük. De mi van, ha van olyan életforma, amelynek teljesen más környezet az ideális? Lehet, hogy ott, ahol mi azt mondjuk, hogy ez teljesen lakhatatlan, egy másik élőlény számára tökéletes körülmények vannak. Ez jó kérdés, Tibor. És én erről láttam egy dokumentumfilmet is, a Marianna Ároknak az aljából kerültek olyan baktériumok elő is egysejtűek, ami ideális esetben nem is élne meg a Földön.
0: Ugyanez a helyzet a kémbarlangokkal is, de Tibornak is azt tudom mondani, hogy olvasd el Andy Weir-nek a Hail Mary projektet, mert ott is van egy tudós, aki pont ezt a kérdést teszi fel, mint te. Vajon tényleg ezek szükségesek az élethez?

0: Verib Tamás képe valakiről, amiről eszébe jut a vizes póló, ami forró, hát most mit mondjak erre most?
1: Hátam nála,
0: Tomi. Hát igen, Tomi, hát most nem tudom, jó képeket kapsz ezek szerint. Jól van! Én közben utána néztem, hogy mik lehetnek, vagy mi lehet a legegyértelműbb bizonyíték arra, hogy tényleg létezik. Mi folyton bizonyítékot keresünk. Azzal sem értek egyet amúgy, hogy az összeesküvés elméletek hívői közé sorolják azokat, akik hisznek a földön kívüli életformában, mert bár nincs egyértelmű bizonyítékunk, vagy ismert egyértelmű bizonyítékunk róluk, vagy róla, azért el tudjuk képzelni, hogy az univerzum tényleg elég nagy, egy pici szeletét sem ismerjük még rendesen, szóval elég, hogy mondjam, naív az az elképzelés, hogy semmi nincs rajtunk kívül.
1: Hozzáállás,
0: mondom, igen. Mondom én. De hát nyilván, aki tudományban dolgozik, az abban hisz, amit lát.
1: Azt írja Ferenc nekünk Facebookra, hogy én szerintem már az is nagyon érdekes lenne, ha valaha bizonyítanánk, hogy létezett élet a Marson. Nem kellene hozzá intelligens civilizáció vagy repülő csísze, ha találnánk egyértelmű nyomot arra, hogy valaha volt ott valamilyen életforma, az teljesen megváltoztatná azt, ahogyan magunkról gondolkodunk. Onnantól már nem azt kérdeznénk, hogy van-e élet máshol, hanem az, hogy vajon mennyi helyen van.
0: Most is feltehetjük ezt igazából. Hát ugye most nézzük a dolgokat.
1: Hát most ezekre már mint a Marson vannak kutatások.
0: Van, igen, tehát ott a Curiosity és a Perseverance is, ők marsjárok, ugye, ők összetett igen. Szerves molekulákat és egykori folyékony víz jelenlétének egyértelmű nyomait találták meg, tehát ez az, amiből következtetnek arról, hogy a Marson valamilyen fajta életforma létezhetett. Az Enceladus és az Európa is ott vannak, amiről Attila is írt még korábban, a Saturnus Enceladus nevű holdjának kilövellő gejzérjeiben vízgőzt, szerves vegyületeket és foszfort is kimutattak. Ezek szén alapú élet alapvető építőkövei igazából. Szóval, na, akár. De most nem feltétlenül ezen a 8 bolygón kell keresni.
1: Csak jaj, ezek ahhoz képest még közel is vannak hozzánk.
0: Tehát ott vannak azok a biomarkerek például, amit az exóbolygókon találnak folyamatosan, tehát a légköri gázok, amiket folyamatosan látnak, vagy észlelnek, vagy következtetnek rájuk. Na, és a Földön kívüli intelligencia keresése során 1977-ben rögzítették az úgynevezett WOW jelet, egy rendkívül erős keskenysávú rádiójelet, bár a jel sosem ismétlődött meg, és természetes, vagy üstökösből származó eredetére is van hipotézis. Mai napig a legelterjedtebb, rejtélyes mesterségeknek tűnő rádiójelként tartják számon. Tehát, hogy ilyen különböző mesterségek kutatói, vagy hogy mondjam ezt, különböző mesterségek alakultak ki azóta ezt a jelet kutatva, vagy hogy erre a jelre találjanak választ. Eddig még nem sikerült senkinek egyértelműen azt mondani, hogy ez természetes eredetű-e, vagy pedig valamilyen intelligencia hozta létre. De ez a WOW jel, ezt egyszer kaptuk, azóta is tudjuk, mi az. Ezt jól elmondtam, jól bonyolultam. Köszönöm szépen, fel vagyok véve.
1: Szerintem megértette mindenki. És jegyzeteljetek mindenki.
0: Meg nyugdíjba, Gábor, komolyan tettük. El nem hiszem. Ezért kell angolból írja fordítani, így tudom, mikor az ember olvas.
1: Igen, nyersen. Én hiszek abban, hogy valahol van egy nálunk sokkal fejlettebb civilizáció, sőt, szerintem simán lehet, hogy olyan technológiájuk van, amit mi még el sem tudunk képzelni. És tudjátok, mi a legviccesebb? Lehet, hogy ők pontosan tudják, hogy létezünk, csak egyszerűen nem akarnak kapcsolatba lépni velünk.
0: És megvan a technológiájuk hozzá, hogy mi ne jöjjünk rá. Komolyan, de a világ történelmi legnagyobb poénja az lenne, ha a szomszédban valahol egy nálunk sokkal intelligensebb és fejlettebb életforma egyszerűen elfedte volna az összes földön kívüli létezésnek a jelét az ő technológiájával, hogy mi ne jöjjünk rá. És kiderülne, tudod, hogy így megy a kukába, nem tudom, az elmúlt nem tudom hány év űrkutatása. Az kemény.
1: Szép lenne.
0: Na, dáj, eresszük se tovább.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: reklám.
1: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel. A tökéletes helyszínt keresed?
2: Areó, ahol az események életre kelnek.
3: Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények.
4: Areohotel.ro. Tökéletes rendezvények.
5: Areó. Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
6: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
5: De szuper ötlet!
6: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová. Bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
5: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
7: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
8: Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
7: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
9: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
10: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
11: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
10: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
12: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
13: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
14: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
15: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
16: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
17: Társadalmi célú hirdetés.
18: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
19: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
20: A reklám után
21: ismét slágerek.

0: Na, mindjárt elfelejtek beszélni, pedig még van bő egy óra a műsorból, úgyhogy megígérem, össze fogom szedni magamat lányos zavaromban. Robert írja nekünk az alkalmazásban, hogy én is hiszek a földön kívüli életformákban, köztünk járnak. Nálunk a cégnél kvázi múlt héten kezdett három ember kinézetű életforma. Kimagasló intelligencia mindhárom.
1: Robert, légy komoly.
0: Jó, ez most figyelj, most ez miért van távolabb annál, hogy én azt mondtam, hogy a női test az az univerzumból jön valahonnan távolról.
1: Igen. Laci írja, én abban hiszek, hogy lehetnek földön kívüliek, de szerintem az emberiség nagyon messze van attól, hogy megértse, mi van odakint. Mi még a saját bolygónkat sem ismerjük teljesen, és közben azt gondoljuk, hogy majd megfejtjük az egész univerzumot. Szerintem elképesztően arrogáns kijelentés lenne azt mondani, hogy nincs ott senki, miközben a saját tudásunk is folyamatosan változik. Én ezzel tudok menni ezzel az üzenettel, vagy véleménnyel, amit Laci ír.
0: Hát tudok én menni sokkal. Én amúgy egyértelműen hiszem azt, hogy tényleg létezik valamilyen fajta életforma, vagy több is akár az univerzumban. De én is azok közé tartozom, akik igen, akarjuk látni, tudni valamit, akarunk tőle bármit. De sok malac nem bírta ki, hogy az én filmkönyv ajánlóimra ne tromfoljon rá, de jó, megint jó tromfolt az igazság. Tehát le a kalappal. Figyelj, Rokonsz, nem akarsz én egy ilyen könyv vagy filmajánlót? Azt írja, hogy kielégítsük a világunk misztikumát és vallási vonatkoztatásait is. Na, erre jó az Event Horizon film. Interdimenzionális cucmut, meg űrutazás egyben. Ez így van, így van. Tényleg egész jó. Egész jó. Bár, Zsolt, nekem mit? A kedvencem az Arrival, bocsánat. Tehát a kedvenc science fiction.
1: Mit lőttünk ki annak idején, ilyen hanghordozóra tettünk különböző, tehát a világ összes nyelvén egy köszöntőt, hogyha esetleg...
0: Igen, ezt
1: a... Ez a Voyager volt?
0: Az azt hiszem a Voyager-re tették, vagy nem tudom, melyikre tették, de igen, föl egy ilyen különböző... Egy hanganyagot fellőttünk az űrbe, az a lényeg. Aztán jött el, a Musk is fellőtt egy autót, de mit akarnak várni? És képzeld el most őszintén, tehát valami fejlett életforma van valahol, és egy rozsdás Teslát meglátnak az űr. Na, mindegy, nem mondok semmit erre, mert már elmondtam a maga idejében erről a véleményem. Jól van, az a lényeg, hogy ez az új rádiójel, amit kaptunk, kifejezetten óvatosságra inti a tudományos közösséget, nem lehet tudni.
1: Jó, és még vizsgálják.
0: Állj meg, vizsgálják a hírt. Igen. Tehát a tanulmányt vizsgálják.
1: A tanulmányt?
0: Igen,
1: jaj,
0: igen.
1: Mennyire? Jaj.
0: Hogy mennyire?
1: Jó, hát akkor még akkor még távol vagyunk mi a megoldást.
0: De mi kell róla beszélni, ne haragudjatok, tehát nem vagyunk.
1: Hogy
0: nem,
1: hát,
0: nem tudjuk mi a Harvardiakat megvárni.
1: Én már azután is kutattam, hogy valahol meg lehet-e hallgatni ezt a hangot, de hát még egyelőre nem lehet, mert ugye a rádió jeleket alakítják át hangá, és még ezzel dolgoznak a tudósok meg a szakértők, úgyhogy várunk még egy kicsit.
2: Plecskálunk, informálunk, eligazítunk, sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
2: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: is jár. Valdi Gábor mondtad, hogy akarsz ilyen űrbéli hangot hallani. A NASA-nak van egy gyűjteménye, ami ki volt adva lemezen, és ez megtalálható az interneten. Különböző bolygók körül felvett hangok. Órákig tudom hallani.
1: Kiráz a hideg tőle.
0: Annyira jó.
1: Szerintem.
0: Annyira, de annyira jó, és mindenkinek ajánlom. Tényleg, mit tudom, nehéz napotok volt. Annyira megnyugtató az űrnek a hangjait hallgatni.
1: De ezek hangok, vagy rádiójelek átalakítva hangá?
0: Tudja a fene, de hangok.
1: Jó, oké, utána
0: keresem. Már nem emlékszem, beszéltem egyszer róla sokat, de most már nem emlékszem rá, de
1: jönnek a hírek.
0: Hallgassátok, na, nagyon okos.
2: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát, ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedve.

0: támogatja.
1: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
3: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
4: Blautec.
3: Melegre tervezve.
5: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
6: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal! Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontransz69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
7: Septimia Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Septimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Septimia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már. A Septimiában nem kell választanod.
5: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
8: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badoos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badoos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
9: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
5: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
10: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
11: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón.
12: A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
13: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Több mint 100 medvét lőhetnek ki Hargita megyében. Több mint 1 kg ékszárt akart átcsempészni a határon egy moldovai nő. Végéhez közelednek az enyhe csapadékmentes napok. Hozzam a részleteket, jó napot kívánok, én Hadnagy Iva vagyok. Luka Niculescu kijelölt

0: Miniszterelnök várhatóan holnap találkozik Soring Grindiánus szociáldemokrata elnökkel, hogy a kormányprogramról egyeztessenek. Politikai források szerint Niculescu felhívta telefonon a szociáldemokrata pártelnökét, hogy a megbeszélésről egyeztessenek, és a mai nap folyamán leszögezik a találkozó részleteit is. A szociáldemokraták azon lesznek, hogy megismerjék Niculescunak a kormányprogramjával és a leendő kabinet összetételével kapcsolatos javaslatait. Ugyanakkor a PESZEDE képviselői ismertetik majd saját javaslataikat és feltételeiket a kormánykoalícióban való esetleges részvételükhöz. Amennyiben az álláspontok összeegyeztethetők, a tárgyalások további megbeszélésekkel folytatódnak. Több mint 100 medve prevenciós kilövését teszi lehetővé a Nikusordán államfő által hétfőn kihirdetett jogszabály Hargita megyében. A kilövési kvótát növelő törvénymódosítás szerint a Hargita megyében lévő 44 vadászterületen a vadászegyesületeknek 106 nagyvad kilövésére van lehetőségük. A prevenciós kvótát december 31-ig teljesíthetik. Mivel több mint 3000 példányra becsülik a megyében a populációt, a szakemberek szerint elenyésző az állományritkító kilövési keret. A kvótát ugyanis nem az szerint határozták meg, hogy a nagyvadak egy adott területen milyen sűrűn élnek. Több mint 1 kg körülbelül 660 ezer lei értékű arany ékszert találtak a dzsúdzsui határrendészek egy Törökországból érkező személygépkocsiban, amit egy moldovai állampolgárságú nő vezetett. A csempészárút a jármű hátsó ülésén lévő két párnába rejtették el. A határrendészet tájékoztatása szerint az akcióra október 6-án került sor, amikor is a határrendészek egy blitz akciót hajtottak végre az 5-ös országúton az illegális migráció és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében. Az ékszereket lefoglalták, a határrendészek büntetőeljárást indítottak, a nyomozás lezárultával pedig meghozzák a szükséges törvényes intézkedéseket.
1: A magyar labdarúgó válogatott továbbra is harcban van a Nemzetek Ligája csoportjának első két helyéért, míg a románok történelmi mélypontra kerültek. Marco Rossi együttese 4 mérkőzés után a második helyért küzd, és a hátra levő két meccsen még az első hely is elérhető. Románia viszont mint a 4 találkozóját elvesztette Gyorgy Hagyi irányításával. A lengyelek elleni 6-0-ás vereség után a román válogatott az 57. helyre esett vissza a FIFA világranglistáján, ami története legrosszabb helyezése. Francia sajtóértesülések szerint elvi megállapodás született Yannis Hadji és az Olympique Marseille között a román válogatott középpályás téli átigazolásáról. A 27 éves játékos jelenleg az Alanyaspor futballistája. Szerződése 2027 nyaráig érvényes. Francia beszámolók szerint Hadji akár már januárban Marseille-be kerülhet, amennyiben a francia klub és az Alanyaspor megállapodik az átigazolási összegről. Hadji ebben a szezonban 4 mérkőzésen lépett pályára a török csapatban, és 1 gólpasszt jegyzett.
0: A szakemberek szerint ma is, holnap is élvezhetjük még a túlnyomó részt napos, száraz őszi időjárást, az ilyenkor megszokotthoz képest magasabb hőmérsékleti értékekkel. Péntektől azonban csapadékosra fordul az idő, és lehűlésre is számítani kell.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro Most pedig.
3: Házi praktikák, kelta horoszkóp, minden lesz, ami szemszájnak ingere, így ha... Mikor? 6 és 7 óra között, azt tudom hány óra van. 6 óra múlt, köszönjük a friss éreket. És igen, nyilván a slágerek és új zenéket szoktuk ezt mondani.
4: Minden van itt ebben az órában. Amikor ketten szoktunk Zsolttal lenni a vagányvágányban, akkor a szakértői mellényt, az felvesszük utolsó órára. Itt van Vészabó Zsolt és Horváth Gábor, megyünk tovább a Bagosi Brothers Company-vel. Itt van ez a hely.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
5: Vagányvágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Gábor, a feleséged mennyire verne meg, hogyha a ruháidat elkezdnéd behányni a fagyasztóba?
1: A fagyasztóba vagy a hűtőszekrénybe, mert ott is el tudnám képzelni, hogy esetleg...
0: Sok értelme nincs a hűtőszekrénybe, de a fagyasztóba van, mindjárt elmondjuk azt, hogy miért, de amúgy hogy reagálna tényleg rá?
1: Hát szerintem eléggé meglepődne, de hogyha most itt beszámolunk arról, hogy miért érdemes egyes ruhaneműket a fagyasztóba betenni, lehet, hogy este kipróbálom, mert hogyha ez egy jó házi praktika, akkor miért ne engedhetnénk meg magunknak?
0: Az a vicc, egy csomó mindenről tudunk, én is nagyon sok mindenről tudok, amivel lehet helyettesíteni a mosógépet akár, vagy különböző háztartási szereket, vagy eszközöket, de van, amit nem próbáltam még ki. Bár ez most, hogy így most felfrissült a felmény, tudtam erről a praktikát. Egyébként, ha kicsit gondolkodtok, akkor ti magatok is rájöttök, hogy főleg a nadrágokat miért szokták néhányan a fagyasztóba tenni néhány órára.
1: És most hallom először ezt a dolgot.
0: Ne hallottam én már.
1: Az ismerősi körömben én nem hallottam senkitől olyasmit, hogy betenni a fagyasztóba. Bármilyen ruhaneműjét.
0: Az a helyzet, hogy én szeretek azért márkás nadrágokban járni, és nem azért, mert hogy látszom, hogy milyen drága nadrág van rajtam, hanem azért, de... mert hogy így 5-6 évig, sőt olyan is van 8 éve már nagyon használható, viszont nem szeretem az új dolgokat. Nem szeretem az újonnan kinéző dolgokat. Például meg ezek a farmer nadrágot legszívesebben egy drótkefével végigmennék rajta, csak ne látszom, hogy tegnap vettem, mert azért mindegy, hogy milyen ultramárkát veszel, azért látszik, hogy új nadrág van rajta. Én ezt nem szeretem valamiért. Nagyon szeretem a használt dolgokat, vagy a félig elhasznált, kopott dolgokat. És éppen ezért nem próbáltam ki még ezt a fagyasztós technikát.
1: Oké, rendben van, de én, hogyha márkásabb farmerokról beszélünk, akkor az hát egy-két év múlva is eléggé újnak tűnik. Úgyhogy nem tudom, te miért látod.
0: Annyira nem azért. Tehát, mit tudom én, 5 mosás után azért már ugye elveszíti azt az üzleti jellegét.
1: Ja, értem, amit mondasz. Aha, oké, rendben.
0: Akármilyen
1: márkás akkor
0: legyen.
1: Kezdjük a legelején, mert azt mondják, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy hányszor mosuk a farmert, mert a trükk mögött álló magyarázat valójában egészen egyszerű. Így jelentősen meghosszabbítható a kedvenc ruhadarabunk élettartama, és a legtöbbünk néhány viselés után egyszerűen a szennyesbe dobja a használt ruhadarabot, pedig a mosógép az egyik legnagyobb ellensége a farmernek.
0: Igen, ezt azért hozzá kell tenni, hogy a legnagyobb ellensége az ilyen fast fashion ben vásárolt farmeroknak, amelynek a színe farmer, az anyagja pedig valamilyen farmer.
1: Jó, de a fast fashionnél nem a legmárkásabb farmerokat emlegetjük, ugye?
0: Nem mondom, hogy nem. Tehát, hogy ezek tényleg nem. Igen. Tehát, most nem szeretnék márkákat mondani, mert ezért felelősségre vagyunk vonhatók ilyen esetben, úgyhogy nem szeretném. Fast fashion-t azért merem mondani, mert az egy kategória, de hogy az ott vásárolható ruhaneműk tényleg, tehát megveszel akármit, egy nadrágot, egy felsőt, beteszed 3-4-szer megmosod, és dobhatod ki az ablakon, mert hogy semmire nem lesz jó. Mert aki, hogy szereti az ember a picit használtabb dolgokat, ami már hozzád nyúlik, hozzád igazodik, úgy az anyagja is már látszik, hogy picit viseltes, de azért van az az elhasznált, amit már nem húznál fel. Nyilván, hogyha a farmerokat meg, hogyha nem mocskolod össze, hanem mondjuk már hordod 3-4-szer, de nem pacásodik össze, vagy mit tudom, nem térdeltél bele a koszba, bár én szoktam arra is használni, akkor be lehet tenni, simán fertőtleníteni a méhűtőbe.
1: Méhűtőbe, igen, mert pont ezt taglalja az adott írás is, hogy ezeket a kellemetlenségeket nagyon könnyen el lehet kerülni azzal az egyszerű trükkel, hogyha az ember beteszi a farmert a fagyasztóba. Erről még fogunk akkor beszélni a következő percekben. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a farmeron kívül más ruhadarabot is, hogyha a fagyasztóba teszünk, akkor ugyanúgy megőrzi az állagát és tovább tart a tisztasága, mint mondjuk a farmeri. Vagy ez csak a farmerre vonatkozik?
0: Hát figyelj, szagokat annyira nem fedi el azért a fagyasztó, ezért mondanak farmert általában.
2: Színre tesszük a délutánokat.

kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga vele.

0: Bár nem tudjuk, miért gondolják, hogy az emberek, hogy a farmer nem lehet szagos, mert hogy lehet, az is szagos. Az ember csinál.
1: Hát egy idő után biztos, hogy szagos.
0: Igen, tehát ezt dolgok vannak.
1: Mit csinál az ember?
0: Arról beszélünk, hogy van egy olyan házi praktika, amely azt mondja, hogy tedd a mélyhűtőbe, a fagyasztóba a farmernadrágodat, hogyha nem mocskos, és az a különböző bacikat, baktériumokat, amelyek ott megülnek a nadrágban, nyilván kinyírja a mínusz annyi fok. De hogy még kérdezze Gábor, hogy még mit lehetne oda tenni? Hát mondjuk akár egy inget is el tudok képzelni, nem izzadtál bele tényleg, tehát nem testszagú, meg nem tudom mi, akkor simán el tudom képzelni, hogy azt is akár. De amit a felső testünkön hordunk, azért abba hajlamosak vagyunk beleizzadni jócskán.
1: Hát épp úgy, mint a farmerba, de most, hogyha én itt a szakértői cikkbe beleolvasok, akkor azt mondják, hogy hajtogassuk össze a nadrágot, mármint a farmert, tegyük egy műanyag zacskóba, és tegyük be a fagyasztóba egy pár órára, mert az extrém hidegnek van egy olyan remek tulajdonsága, hogy elpusztítja a kellemetlen szagokért felelős baktériumokat.
0: Na, hát akkor lehet, erre kíváncsi vagyok azért, hogy mondjuk egy hónajszagot képes-e... Már bocsánat.
1: Teszt a lelke mindennek.
0: Ja, mindenképp. Megyek haza, és megrakom. Mármint a fagyasztó.
1: Igen, én azt is.
0: Jó. Na, a lényeg az az, hogy mondtam, hogy vannak olyan házi praktikák, amelyekről rég tudok, ez is olyan, de még nem próbáltam ki. És képzeld el, hogy rávettem magamat, és a terrorisztika vett rá igazából, mert vannak dolgok, amelyet egyszerűen hiába veszel 80 szert, méreg drágán, úgyse oldja úgy meg, mint egy-egy egyszerű háztartási eszköz, például a vízkőtlenítést, azt leghatékonyabban ecettel lehet csinálni.
1: Hát és igen, ez már köztudott nagyon rég,
0: de hát mégsem. Én utálom az ecetet, tehát én rosszul vagyok tőle. Uh-huh. A szagától is, meg nem nagyon tudom megenni
1: se. Akkor ez valahol egy kicsit 22-es csapdája.
0: Igen, de képzeld, hogy rávettem magam, és arra is rájöttem, hogy nem olyan sátántól való ez a dolog, és nagyon működik, tehát varázslatos az eredménye. Úgyhogy egy új korszakba léptem
1: ezzel. Jó, de hogyha vízköves a terrárium, akkor és ecettel szépen letörlöd ezt a vízkövet.
0: Akkor benne a nyílméreg béka fejre áll, de nem ez a lényeg.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy a pókok, a békák mit szólnak ehhez?
0: Ne,
1: a varánuszok.
0: Véletlenül, bocsánat, jó, hogy mondod egyébként, tehát ha hallgat valaki, és otthon nem tudom, varánusza van, vagy valamilyen kis állatot tart teráriumban, nehogy ecetezzetek az ékszerelmére. Nem. Itt egy teráriumot hasznosítottam újra, és készítettem egy viváriumot belőle, egy ilyen élő bioaktív teráriumot, és még azelőtt, hát nagyon-nagyon vízköves volt, botsáskák voltak előtte egyébként, és rengeteget spriccoltam.
1: Ameddig nem jött az ecet, addig volt a botsáskák.
0: Megecetezte, nem, most is vannak botsáskáim, de nem abban a teráriumban. De az a lényeg, hogy kitisztítani használtam az ecetet, és ez rendkívül jól működik. De ez tényleg nehogy valaki, hogy az akváriumban egy cseppnyi ecet is belemegy, azonnal felfordulnak a halak tőle. Nagyon beszélés.
1: Biztos vagyok. Ja. Hát és akkor tegyük hozzá, épp úgy ne használjunk ecetet, hogyha teknős békánk van. Én nem merném kipróbálni.
0: Semmilyen állatot. Van, aki azt mondja, hogy megkockáztatja, hogy a peremre rakódott vízkövet azt úgy szedi le, hogy egy rongyot megáztat ecetbe, de úgy, hogy ne csöpögjön, és úgy ráteríti a felső peremre, annél úgy, hogy ne érjen hozzá.
1: Én nem kockáztatok.
0: De én is azt mondom, hogy ne kockáztasson senki. Viszont otthon bármi más lehet vízkőtleníteni, de van az a fránya vízkő, főleg a sepsiszentgyörgyiek, meg a Komárszna megyeiek tudják, hogy mit jelent, nagyon erős itt a víz, úgyhogy tényleg brutálisan rá tud ülni bármire a vízkő. De az ecet az rendkívül hatékony minden szempontból. Egyébként nem csak vízkőtlenítésre, hanem fertőtlenítésre is. És mondom, ez egy új korszak számomra, mert én el nem viseltem még az uborka elrakást se.
1: Uborka elrakást?
0: Nem, mentem el otthonról, vége.
1: Szegény.
2: Magánvágány.
3: Pletykálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Az a helyzet, hogy tudományos, nem tudományos, de van olyan horoszkóp, amit én élvezek. A mi horoszkópunkat őszintén annyira nem. Nem is nagyon szoktam olvasni. Néha, amikor nagyon unatkozok, akkor szoktam, de csak azért, hogy mit találnak ki. De most már azt is többnyire AI-jal írják sajnos. Na, de vannak...
1: A gyerekkorodban nem hittél jobban a mi horoszkópunkban?
0: Nem, akkor is inkább a kínai érdekelt, meg a kelta. Mert valami rendben jobban vonzott, vagy jobban kötöttem hozzá. Én amúgy tigris vagyok a kínaiban, az meg nagyon-nagyon szimpatikus. És ha jól tudom, juhar vagyok a keltában, de ez mindjárt ki fog derülni. A lényeg az az, hogy ezek ugye régebbi hitekből, hitrendszerekből ránk maradt, hogy mondjam, horoszkópok, vagy tudások, vagy tudásmaradványok, mert szerintem régen semmiképp nem úgy értelmezték ezeket a horoszkópokat sem, mint a mai modern világban. Na, de érdekes az, hogy a születési dátumunk elárulja, hogy a keltáknál milyen horoszkópunk van.
1: Igen, mert a kelta horoszkóp, azt tegyük még hozzá, hogy egészen más rendszer szerint mesél a személyiségről. Ebben a hagyományban különböző fák kapcsolódnak az év egyes időszakaihoz, és minden fa más-más tulajdonságokat, erősségeket és kihívásokat jelképez. És a modern kelta fa horoszkóp 13 időszakról az évet. December 24 és január 20-a között, akik születtek, azok a nyírfák, és a nyírfa jegyében születettek gyakran céltudatos, kitartó és ambiciózus személyiségként írják le. Szeretik az új kezdeteket, és akkor érzik igazán elemükben magukat, ha van előttük egy cél, amelyért dolgozhatnak. Valamire nagyon rákerestél te közben.
0: Igen, meg kíváncsi vagyok, hogy mi a különbség az ősi és a modern kelta között. Egyébként van egy ilyen kelta küzdőszellem is, ez egy ilyen fa állat megfelelőt jelent, hogy az asztrológia állatövi rendszerében a holciklusokra épül ez, ja. Viszont a kelták már állatokra osztották. Tehát ugye, nem tudom, hogy van ez, a mi horoszkópunkban van mindennek, hogy hívják azt? Na látod, nem jut eszembe. Így
1: csillagjegy?
0: Nem, a csillagjegy, minden csillagnek van egy valamije. És mondták, hogy az még fontosabb.
1: Aszcendense?
0: Na igen, hát, ez az. Na, de a lényeg, hogy a keltáknál is volt aszcendenshez hasonló dolog. Ők ezt küzdőszellemnek hívták, és a fa mellé társult egy állat. Na, és arra vagyok kíváncsi, hogy mi a különbség az ősi kelta és a modern kelta közt.
1: Jó, addig mondom, ameddig még rákeresel, hogy január 21 és február 17-e között születtek. A berkenyéhez tartozók érzékenyek, intuitívak és különleges gondolkodásúak.
0: Mint a berkenyék.
1: Igen, amúgy, mint a berkenyék.
0: De ez amúgy sokkal szimpibb, mondom, tehát, hogy ezzel így el lehet lenni, vagy hogy mondjam. A berkenyénél tartottál? Van még a kőri is, az február 18 és március 17 között születtek kőrishez tartozók. Ők fantáziadúsak, érzékenyek és ösztönösek inkább. Na és akkor itt vagyok, én a modern kelta horoszkóp szerint éger vagyok, égerfa, mert hogy a március 18 és április 14 között születtek, azok égerek, vagy születettek. Az égerjegy születtei energikusak, határozottak és kezdeményezők. Na hallgass oda!
1: Ebben biztos vagyok. Én biztos vagyok ebben. Te... Határozott is vagy, és kezdeményező is
0: te
1: vagy.
0: Te fűzfa vagy?
1: Én fűz vagyok, igen. Nagyon úgy néz ki. Az április 15-e és május 12-e között születtekről van szó. Hát, nem mindig hallott. Azt írják, hogy a fűzhöz tartozók érzékenyek, ebben teljesen egyetértünk. Empatikusak és rendkívül jó megfigyelők.
0: Na, hát ez gyakran... te vagy.
1: Ez tényleg én vagyok, és gyakran hamar észreveszik azt is, amit mások megpróbálnak elrejteni. Fontos számukra a biztonság és az érzelmi harmónia. Totálisan egyetértek én ezzel a modern
0: Heltai horoszkóppal folytatjuk nem sokára, de Témin Pala őrült nagy slágerét hallgatjuk, jön a Dracula.
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Melegre tervezve.
3: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
4: Mitől bömbi a bömbi?
5: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
6: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
7: Júj!
8: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
9: Keresem minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
10: Bergtor.ro. Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
11: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
12: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
13: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
14: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
15: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
16: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
7: Társadalmi célú hirdetés.
17: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: A reklám után
18: ismét sláger.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: A kelta horoszkópnál tartunk Gáborral, a modern kelta horoszkópnál, és hát az a helyzet, hogy én nagyon kíváncsi voltam, hogy az ősi és a modern között mi az alapvető különbség, de nem csak az időbeli eltérésben gyökerezik, nagyon találó szóval, hanem abban is, ahogyan az emberiség a világhoz, a tudáshoz és a technológiához és önmagához is viszonyul. Tehát az ősi vagy antik hagyományos kelta horoszkóp az sokkal mitikusabb, a természet élőlényként, isteni vagy szellemi erők lakhelyeként szemlélte a természetet. Az ember a természet szerves része, és így alakultak, így gondolták, tehát így kötötték össze a fával, aztán az aszcendens meg az állattal. Az újabb az meg sokkal racionálisabb, meg analitikusabb nyilván az újabb nézet. Az időszemlélet is más, az idő, az évszakok, a születés és a halál, a természet örök körforgásához kötött a horoszkópot, az új az meg nyilván múlt, jelen, jövő, és leginkább a hónapokra osztva.
1: A Galagonya jegyében születtek az május 13 és június 9-e között történhet, és a Galagonya jegyében születteket nehéz első pillantásra kiismerni, kifelé gyakran egészen más mutatnak, mint ami belül zajlik bennük. Azt mondják, hogy rugalmasak, kíváncsiak és jó humorérzékkel rendelkezhetnek. Aztán a tölgy az a június 10 és július 7-e között születtekre val. A tölgy az erőt, stabilitást és a kitartást jelképezi. Magyar? Van ilyen?
0: Persze. Hogy szeretik az ördögsáskákat, te tudnád? A magyarhoz tartozók céltudatosak, magabiztosak és versenyszelleműek. Július 8 és augusztus 4 között van a magyar a kerta horoszkopban. Augusztus 5 és szeptember 1 között a magyaró. A magyarójaiben született a kelta horoszkóp intelligens, elemző és kíváncsi személyiségként írja le. Ugyanakkor ott vannak a szőlők, akik szeptember 2 és szeptember 29 nagyon találó. A szőlőjegy szülöttei érzékenyek a szépségre, a harmóniára és az élet apró örömeire. Hát ez jó, ki van találva. Nekem jobban tetszik, mint a miénk.
1: Hát lehet, hogy át kell vennünk a kelta horoszkópot, legalábbis a modernet. Akik szeptember 30-a és október 27-e között születtek, azok a borostyánok. A borostyánhoz tartozók kitartóak, lojálisak is, hát meglepően erősek lehetnek, még akkor is, ha elsőre nem tűnnek annak.
0: Ez is talán.
1: Aztán itt van az október 28 és november 24-e között születtek, a nád jegyében vannak ők, és kíváncsiak, intenzívek, és szeretnek a dolgok mélyírásni.
0: És végül itt vannak a bodzák, november 25, december 23, a bodzajegy szülöttjei szabadságszeretők, energikusak és kalandvágyók. Na, választhatok magatoknak, ami tetszik. Nekem ez sokkal szimpatikusabb egyébként, de még így ezek a tulajdonságok is egyébként, hogyha nagyon akarjuk, akkor mi rá lehet húzni, de azért eléggé általánosak, hogy majdnem mindenre találjanak, vagy majd mindenkinek szimpatikusak lehessenek. Senkiről nem mondták azt, hogy elviselhetetlen. Miért nem mondja azt a horoszkóp, hogy mit tudom én, a tölgyfák elviselhetetlenek például?
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

Megszakértettük a horoszkopot, megszakértettük a hitrendszert, már egy ilyen hívős-nem hívős vagány-vágányt tartottunk. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, és kellemesen telt a délutánotok. Holnap is meg

0: nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk. Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
1: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraibi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Reklám. A jó munkához jó alapanyag kell. A Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem. Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
3: Van, akinek csak egy háza van. Másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a Boróka kötője lakópark.ro oldalon. Boróka lakópark, az én házam, az én várom.
4: Profiter, 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név köt ez már több mint 20 éve.
5: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
6: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
5: De szuper ötlet!
6: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
5: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
7: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel. Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
8: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád. Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben. A Székely udvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
9: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székely udvarhelyi térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
10: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.hu vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

Ban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van a Gaga.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és is új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.